Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban az a srác, hát most már szupersztár, akinek 2013-ban teljesen megváltozott az élete, amikor szólt egy haverja, hogy figyelj, van valami rapper srác, és szüksége lenne férfi vokára. Küld már el a hangod. Na ez a dal Macklemore és a Can't Hold Us volt. 27 másodpercnyi refré jutott mindezt a Ray Daltonnak. A 23 éves gospel énekesnek teljesen megváltozott az élete. Ez pedig most a Blood Running.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy éjszaka is. Hamarosan a páros, akinek a közeledését nem láttuk jönni tavaly év végén, úgyhogy nagyon nagy meglepetésként ért minket, hogy együtt dolgozott Tóth Abigail és Accent. A Sugar Daddy pedig most hétvégén előadták a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Hát a most hétvége az ugye múlt hétvége. Beszélgettünk is velük a backstage-ben, és ezt a beszélgetést hétvégén a Top 50-es listánkban hallani lehet majd. Sugar Daddy jön mindjárt.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Joel Kori barátunk például, aki a Covid alatti lezárások kellős közepén nagyot kockáztatott, amikor kijött a Head and Heart dalával, Amerikai vokájával. Úgy volt, hogy meg sem jelenik a dal, elég tartott tőle, hogy ez nem biztos, hogy a legmegfelelőbb alkalom, de hál' Istennek nem így lett. Ez lett az első number one dala Nagy-Britanniában. Hát azóta rengeteg slágert köszönhettünk már Joel Corinak, most Gelentisztel és Izzy Bizuval dolgozott együtt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Most például Taylor Swift és az aktuális kedvenc, az Opalite. Szóval, hogyha valaki esetleg a héten Balázséknál az elfűrésztel dalok játékban meghallja ezt a dalt, nem elég azt megírni, hogy Taylor Swift, de azt is, hogy Opalite. Balázsék péntekig minden reggel kifűrésztelnek egy sláger részletet, a hallgatók feladata pedig az, hogy felismerjék, hogy melyik dal és melyik előadó rejtőzik a dal mögött. Taylor Swift, Opalite, ez most az

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik, reggelkor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy...

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: legyen csak igazi mai sláger, megy nem sokára a tökéletes celeb, akinek 10 éve van jogsia, és hát ebben az elmúlt 10 évben elég szép autó gyűjteményt felhalmozott. 3 Rolls-Royce, egy Lamborghini, 3 vintage Ford, Chevrolet, 2 vintage Mercedes, egy Lincoln, egy Audi, egy Porsche, egy Tesla, egy McLaren is. Azt hiszem, egy Elvis Presley Cadillac is van a tulajdonában. Jó, hát hogyha az embert Lady Gaga-nak hívják, akkor úgy könnyű. Ő jön nem sokára is, ez az igazi mai sláger.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált. Csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítás infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Sam Felt például a múlt heti születésnapi fesztiválunk egyik sztár fellépője. A vele készült backstage interjút hallani lehet majd most hétvégén a top 50-es listánkban. Többek közt azt is elmondta nekünk Sam Felt, hogy szerinte miért ennyire sikeresek a holland DJ-k. Ugye ő is Hollandiából hódította meg a világot, ahogy például Martin Garrix is. Az ő exkluzív DJ szettjét szombat évféltől lehet majd hallani most a World Is My Radio Show-ban.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

tűz. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázsék 3-4-6 előtt egy kicsivel a tegnapi legjobb pillanatokkal beköszönnek, és pénteken fut ki az elfűrésztel dalok játékuk, ha ez a dal felcsendül. Esetleg, hát nem tudom, hogy fog-e, de segítek egy picit, akkor Ray, Where is my husband? Ezt kell majd megírni kedvenc reggeli csapatunknak, akik érkeznek nem sokára itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Burkolatfelújítás kezdődött az M5-ösön Kecskemét térségében. Balesetmegelőzési előadást tartanak Izsákon. Zápor is jöhet. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Burkolatfelújítási munkákat végeznek az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Kecskemét térségében. A munkák miatt június 6-áig az 57-es és a 64-es kilométer szelvény között ideiglenes forgalom elterelést vezettek be, közölte az Alka ZRT. A kivitelezés ideje alatt irányonként továbbra is két sáv használható, azonban átmeneti korlátozásokra számítani lehet. Állásbőrzét rendeznek holnap a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályán a Klapka utcában. Az eseményen a látogatók számos állás és felnőtt képzési lehetőség közül válogathatnak, és több új cég is bemutatkozik, hívja fel a figyelmet a hivatal. A kiállítók a többi között az autóipar, az elektronikai ipar, a szállítmányozás, az egészségügy és az élelmiszeripar területéről érkeznek. Megrázó videókkal és valós történetekkel hívták fel a figyelmet a közlekedés veszélyeire az Izsáki Művelődési Házban. Az előadáson autós és motoros balesetek felvételeit mutatták be a résztvevőknek, számolt be róla a baon.hu Pintér József főtörzs zászlós, aki több mint 30 éve dolgozik a rendőrségnél, saját tapasztalatain keresztül beszélt a közlekedési hibák következményeiről. Kiemelte, sok tragédiát okoz a gyors hajtás, a figyelmetlenség, az alkohol vagy éppen a vezetés közbeni telefonhasználat. Az est során külön hangsúlyt kapott a biztonsági öv használatának fontossága is. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel viszont a védett állatok megmenthetők, hívta fel a figyelmet rádiónkban Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
3: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes erről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős fej áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba.
2: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében. Sárga riasztás van érvényben, zivatarra, Bács-Kiskunvár megyében is jöhet zápor, zivatar, magas lesz az UV-sugárzás, és a kánikulai napok után ma már csak 25 fok lehet, a legtöbb éjszakára pedig 15 fokig hűl le a levegő, jelentősebb, komolyabb zápor jövő héten várható.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novelvéká névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novelvéká fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novelvéká emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig klasszikus esete az alvó slágereknek, Sleeping Hits, az album kifejezés arra, amikor elkészül egy dal, és nem az elkészülés, illetve a megjelenés után lesz belőle óriási sláger. Hát ebben az esetben az történt, hogy egy holland DJ készítette Turn the Lights Off dalt 2007-ben, ebből jött egy feldolgozás, Kado jó voltából egy dán DJ, és 15 évben kellett eltennie, hogy sláger legyen, a mémeknek köszönhető.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítás infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudáspercet hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Májusi Gyónás aranyatér?
2: Így van.
1: Ezt tettném, hogyha megjegyeznétek.
2: Ha csak egy nagyon mocskos bűnös gondolatod volt, azt írd le.
1: Főleg a Ferivel kapcsolatos.
3: Az duplán jöhet.
2: Mélyülj el magadba, tarts önvizsgálatot, nézd magadba, gondolkozz. Nem érdekel, hogy egy sor kocka cukrot megettél, hogy az anyád ne vegye észre, ezért lezabáltad a teljes sort.
1: Ez elég specifikusan hangzik, Balázs.
2: Hát ez volt mindig. Hát tudod, hát ez volt.
1: Egy teljes sort megettél.
2: Hát ugye a kocka cukor a sorokba volt rakva, a dobozba. És ha kivettél egyet, akkor anyád észrevett. Ez mit tudtál csinálni? Az teljes sort lezabáltad, egyen lejjebb ugrott, azt nem vettél észre. Ha egy hiányzott, kievett a kocka cukorból, tudod azonnal. Ha lezabáltad a teljes sort, akkor nem vettél észre, hogy egy teljes sor hiányzik.
1: Igen, de úgy látod, milyen szépen megtehetett minket hazudni.
2: Hát,
1: tehát, hogy az, hogy igazából erre volt jó az egész nevesített
3: trend. Kérhettél volna egy kocka cukrot, de te nem, te elloptad a sort.
1: Igen, igen, azt mondtad, hogy itt most akkor merj nagyot játszani. De szerintem ez nagyon érdekes, mert csomó mindenben én is ezt tanultam meg otthon. Nem azt, hogy izé, hogy hogyan legyen transzparens kapcsolatunk és jó érzelmi kommunikáció.
2: Nem.
1: Hanem, hogy,
2: az hogy... a generáció nem azt tanította.
1: Nem, nem.
2: Azt de... most mi tanítjuk nekik talán,
1: egy rendszeres megélésem volt, például, hogy jött valaki haza, már kulcsból tudtam, hogy ki az, hogy mi a hangja a kulcsnak, és azonnal olyan tevékenységbe kezdtem, ami az illetőt nem triggereli.
3: Én tudtad, hogy örüljön valami.
1: Na, ez milyen? Ez mi? Ez meg van?
2: Ez most megütött.
1: Ez meg, ez, nem?
2: Nagyon durva.
1: Ugye?
2: Hú, van, megkönnyeztem.
3: Jó, anyád jött, akkor mit csináltál?
2: Inkább anyád.
1: Igen, anyám, akkor mentem fel a szobámba, hogy gyorsan már tanultam. Igen, igen, igen. Igen,
3: apád jött?
1: Apám jött, akkor pedig valami takarítás mímelés történt, hogy ó, hát most még
3: épp eszem.
1: Még ezt gyorsan le kell törni. Ugye? Ez mennyire durva?
2: Ez kemény.
1: Hogy a lényeg, hogy pihenésre nem kaphattak rajta.
2: Persze. Micsoda idegrendszeri készenlét.
1: Nagyon durva. És valamivel elütöttem az időt, és apám kérdezte, hogy fogad most már, és mondta, igen, és megnézte a fogkefét. Az akkor a zsákutca volt, és nem volt ide, és nagyon kaptam. És utána onnantól kezdve, hogy már nem az volt, hogy mindig fogad mostam, hanem már csak megvizeztem a fogkefét. Tudom, hogy inkább rohadjon el a fogam, de akkor se lett igazad öreg. Tudod, így.
2: Csak ebben az a nehéz, hogy a gyerekkorodnak, amiről a biztonságos érzelem és érzelmi közegnek kellene szólni, valójában egy felkészülés és egy állandó idegrendszeri készenlét, hogyha jön a támadás, kiszűrt, hogy honnan jön, ha felméred, hogy milyen állapotban, megnéz, hogyan tudod lereagálni, de lehetőleg ne is legyen semmilyen állapotban, ezért elkövetsz mindent, hogy nyugi legyen. Tehát te vagy a dolgok okozója, kiváltója és megoldója egyben. Ez a gyerekkorunk.
1: Igen.
2: Valójában érted?
1: Igen, igen, igen.
2: Az okozója és a megoldója.
1: És akkor elkezdnek olyan dolgok történni, ami nem hozzád köthető, akkor teljesen összezavarodsz, hogy most az időjárás, ezt én csinálok, vagy akkor ezzel hogy van? És ugye kikerülsz a társadalomba, elkezdesz beilleszkedni, és rájössz, hogy mások nem így működnek.
2: Igen,
1: és
2: de ugye... addigra ez a működésed kicsit, igen. És ezt kell levetkőznöd, meggyógyítanod.
1: Igen. Igen, és ugye belépsz a szobába, mindenkit monitorozol, ettől nagyon elfáradsz, ugye elviselhetetlenné válsz. A másik, ami nagyon durva, hogy mindent magadra veszel, tehát minden a te sérelmed, tehát ketten összevesznek, az neked szól. És ugye próbáld meg ezt otthon megértetni, plusz ugye megtanulod azt is, hogyha hazamész, és elmondod otthon a sérelmedet, hogy ők ugye a biztonsági hálód, ugye ki, akinek azt kell mondani, hogy gyere, beszéljük meg, akkor meg elkezdek haragudni, hogy neked problémád van, tudod?
3: És hiszen akkor mi bajod lehet neked?
1: Igen, igen, igen, és megtámadják
2: az életet. Csak tanuljál, csak igen, tanuljál igen. És kapsz ételhitalt, és te tanuljál, persze.
1: Igen, vagy pedig arra haragsz meg, aki mondjuk van egy konfliktusod, nem tudom, volt-e ilyen neked, mondjuk egy ilyen gyerekkori osztálykonfliktus, hogy mit tudom, hogy egy kislány nem hívott meg a születésnapjára, ez gondolom, hogy gyakran előfordul, és akkor hazamész szomorú, hogy ez történt, és akkor nem az van, hogy átbeszéltek, hogy akkor ezt hogyan kell kezelni, akkor egy, tudod, és akkor hogyan lesznek a hosszú, hanem azonnal vérbosszú.
2: Vérbosszú!
3: Nem baj, majd te
2: sem hívod meg! Levadászuk! És akkor milyen durva lehet annak, akinek mondjuk van egy, ha mi így éltünk, és viszonylag, akkor ez egy normalitás volt, nem volt ez semmi baj, nyilván a szülők is hoztak egy csomó mindent. De hogy milyen durva az, amikor mondjuk egy verekedős apuka, egy alkoholista anyuka. De érted? Tehát, hogy mi is így triggereltük magunkat, és csak egy viszonylag normalitásban sokszor érdekes szülőkkel, nem normalitásban, de hogy próbáltad túlélni a gyerekkorodat, ami még nem volt extrán durva. De milyen az, amikor extrán durvába vagy, ha ezek így megmaradnak, hogy egy zárbetételnél tudod a hangulatot, és még nem attól kell félett, hogy hazajössz és agyonvernek.
3: Mennyire részek, hogy annyira...
2: Csak az anyádat veri meg, vagy téged, vagy téged az is. Milyen nyomokat hagyhat, ha ez csak egy ilyen nyomot hagy, hogy jön anyád, és fölméred a lépcsőházból, hogy nagyot lép vagy kicsit, mert ha nagyobb lép, akkor friss és jókedvű, ha egyesével jön, akkor fáradt, viszont mérges.
1: Nem így van. Ebben most mindenkinek egy több generációs traumaszakat, ebben a nevetésben.
2: Ezt elmondtam.
1: Istenem. És utána, ja, és amikor tudod, hogy zárja be maga magát a szobája ajtaját, hogy tudod, hogy most az a fajta, amikor egyszer csak kirobbantja, és azt mondja, hogy ne itt mindennek vége van, vagy pedig az a fajta, amikor
3: csend
1: így,
3: van.
1: Amikor így csend van, és így és igen. Akkor csak magadban csendesen megpróbál megoldani az összes többi dolgodat.
2: Igen. Igen. És közben igen. Jöttél, mentél a legboldogabb gyerekkor, nyaraltál, bányatónál fürdöttél, minden rendben volt, de ha ezek így beégtek az idegrendszeredben, mi lehet a durvábbnál, nem? És ez nem
1: ahogy te is szoktál félet, hogy mi az, amire nem emlékszel. Tudod, már csak így a tüneteim maradtak meg, csak hogy ott van, hogy...
2: Meg kell.
1: Hát valami jó,
3: mi miatt azért... van ez a szorongás?
1: Igen, igen, igen, igen. És az a durva, hogy például nekem rendszeresen volt az erémámom, ilyen tínédzser koromban, hogy valakit véletlenül megöltem. Tehát, hogy is úgy keltem fel.
3: Elég erős álom.
1: Elég erős, és azzal a bűntudattal kezd, hogy valakit véletlenül megöltél, de nem tudod a körülményeket, csak tudod, ez az iszonyatos bűntudat, mert minden értem,
3: hogy
1: hibás.
3: És az meg volt, hogy kit? Vagy csak így egy...
1: Nem, ezek nem, sose arca sem volt semmi, csak volt az érzés, hogy úristen, valakit véletlenül megöltem, tudod, és így az egész
2: hát arra... ez mindennek a, igen.
1: Igen, igen.
2: A ventilálás, a levezetése, belálmodása, persze, nagyon
1: minden
2: durva.
1: A te hibád, hát hogyha ha köztük van konfliktus, az is a te hibád, ha... Na, de szóval igen. De jókat írtak.
3: Voltak.
1: Jókat írtak a hallgatók. Majd hiányozni fog, ha nem leszek. Emlékeztek erre?
2: De valahol ezeket nagyon szereted, ezeket a mondatokat, most már klasszikussá váltak, persze. Igen.
1: Ú, te jó ég, igen.
2: Nagyon kemény.
1: Meg a másik nagyon kedvencem, bocsánat, amikor 4 éves korom óta tervezte mind a kettő a saját halálát megtemetését, tudod. Na, figyelj, és akkor ezt hallgatod, érted 4 évesen. Na, amikor meghalok, akkor a kis Józsit meg ne hívjátok a temetésre. Mi van, tudod?
3: Ilyen apa szeretlek. Nem, amikor meghalok.
1: Fogok ilyen, majd jó, megbánod, amikor meghaltam. Na.
2: Igen. Nagyon jó SMS-et, figyeld, amikor anyám sokáig ült a budincigivel, akkor tudtam, hogy baj van. Milyen érdekes, na pont ezekre az SMS-ekre gondolunk, hogy történtek.
1: Fel, jó, felhúzta magát.
2: Mi? Igen, tehát beült, tudtad, hogy cigizik, nem jön ki, akkor már tudtad, hogy robbanni fog, csattanni fog, lesz valami, sokat ül a WC-n, gondolkozik, kijött és elindult a VR.
3: Jó, de azt is írjátok meg hozzá, hogy mi volt a védekezési vagy terelési mechanizmus. Ahogy te mondtad, hogy ahogy láttad, hogy jön anyád, akkor mit kellett csinálni?
2: Igen, a kulcsdörgésből tudtad, hogy nehéz most... nap, könnyű nap, igen. Úristen, amiket mondtok, kulcsdörgés és a többi, sokszor úgy tettem, mint aki alszik, és közben hallgattam, hogy anyum épp csapkodva pakolászik, vagy zenét berakva főz. Ez most nagyon betalált nálam, el is felejtettem, milyen érzés volt. Kopi küldte nekünk. Eszter témája poszttraumás stresszt indított el nálam. Gyerekkoromban szintén tudtam, mi következik a lépcsőházból szűrődő lépések zajából. Hát pont ezt beszéltük, ugye? Kulcszörgésből, apám 2 óra alvással ki tudott szinte teljesen józanodni, ezért már 10 évesen alkalmaztam azt a taktikát. Gyere, apu, nézzünk foci meccs összefoglalót a tévében. A tévénézés alatt mormoltam el párimát, hogy aludjon egyet, ami többször sikerült, milyen durva. Ilyenkor elég elviselhető lett a nap. Minden nap gondolok ezekre, mert a kislányom felkel, vagy elalszik, hogy egy jobb szülő legyek. Jóci 36 éves, érted? Tehát ő odabújt az apjához, és azt mondta, hogy gyere, apa, aludjunk, vagy aludj el, vagy nézzünk foci meccset, mert tudtad, hogy közben a fater elalszik, mire felkel, józan. Milyen durva.
1: Meg ez ilyen body doubling, tudod.
2: Ez mennyire
1: hogy,
2: durva.
1: Hogy leköveted apáddal, hogy ne legyen neki egyszerűen lehetősége kitekinteni a szalad helyzetébe. Ez már milyen mesterszintű dolog.
2: Igen. Nekem a nagymamám azt mondta, amikor 10 éves voltam, hogyha meghal, álmom, megrángatja egyesével a lábujjaimat, és onnan fogom tudni, hogy ott járt Jézus Isten. Amikor a faterom a sült halat hozott haza, mindig tudtam, hogy segrészeg volt. A mai napig, ha megérzem a hal illatát, érzem a bőrkeményedés kezét az arcomon. Én az aznapi sörös üvegeket néztem meg, 5 alatt én voltam az apám szemefénye, 5 felett becsuktam a szobajtót, és tanulás színeltem inkább, de szerettem őt végig. Milyen durva. 1, 2, 3, 4, 5. Monitorozik a gyerek, jó? Még kevesebb volt, szeret. 6, hopp, megyek a szobába, ez már túl sok. Basszus, milyen SMS-ek ezek. Úristen. Jól rezonál arra egyébként, tehát, hogy a gyereki agy hogy működik a túlélés érdekében. Ezek nyilván sokszor nagyobb traumák, de sokszor egészen kicsi dolgokat is monitorozol és teszed össze, hogy te valahogy túlélj.
1: Igen, meg tudod, az a durva az egész, hogy a gyerek minden körülmények között szereti a szülőjét. Tehát nincs olyan, hogy nem szeretem a szülődet. Lehetnek, lehet ez egy vegyes kapcsolódás, vagy valami nehéz kötődés, tudod? De hogy a gyerek ezt az egészet úgy csinálja, hogy neki egyetlen egy anyja van, egyetlen apja van, és hogy neki ez az alapértelmezett kapcsolata. Tehát ha rossz, akkor is az az alapértelmezett kapcsolata. És azért alkalmazkodik hozzá, meg tehát, hogy amikor így most beszélünk, hogy Balázs a dolgainkról, akkor ez ebben benne amúgy az a szeretet is, amit ugyanúgy szereted az anyád, hiszen ő az anyád, ettől függetlenül.
2: Meg ők is szerettek, viszont, abszolút, szerettek, persze, igen, mindent megtettek.
1: Igen, tehát az ő működésük, meg a mi működésünk közötti különbség.
3: Nem jutsz el odáig, hogy azt mondod, hogy na nem.
1: Dehogy nem. Hát rengetegen. Most már ez most hatalmas divat, szerintem nagyon sokan megszakítják a kapcsolatot a szüleikkel, mert úgy érzik, hogy nincs más lehetőségük, hanem csak itt tudják megoldani. És figyelj, az, az igazság, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez gáz, mert szerintem van olyan kapcsolat, ami nem megjavítható. Mert ha csak te akarsz rajta folyamatosan javítani, a másik meg nem, akkor azzal mit tudsz csinálni?
3: Amúgy. És mégse hallhatsz bele te.
2: Nem is kell. Igen, sokan igen. Mindig abban van, hogy család, de meg kell oldani, de meg kell javítani. Nem. Tehát a saját határaid védelme, tartása egy idő után sokkal fontosabb. Muszáj. Tehát, hogyha egy toxikus kapcsolatban vagy, a családi kapcsolatban ugyanúgy ki kell és ki lehet lépni. Sőt, a gyógyulás első fejezete az, hogy azt mondod, hogy eddig és nem tovább. Örökre benne maradsz, örökre nem tudsz meggyógyulni.
1: Meg ez milyen hiperempátia már, amikor így vagy felvértezve dolgokkal, hogy így tudsz figyelni, hogyha akarsz. És a másik nyilván pedig ugye egyáltalán nem empatikus, hiszen úgy is elkedik, hogy neki jól esik. Ez már alapból egy ilyen nagyon nagy ellentét. Tehát egy kapcsolati dinamikában nem lehet az, hogy csak az egyik jutok hiperempatikus, a másik pedig csak ér a világban, mert az onnan
3: fog működni.
1: Mit tudsz csinálni vele?
2: Igen. Figyelj, milyen SMS-ek jönnek. Anyám mindig dúdolni kezdett, amikor valamiért pipa volt. Soha nem mondta meg, hogy mi a baja, de tudtam, hogy valami nem oké. Kezdett dúdolni. Itt nem tudjuk, hogy mi a vége, nem biztos, hogy bántotta, nem biztos, hogy megverte, nem biztos, tehát nem ez a lényeg.
1: Kiébbi lesz, amikor fütyülnek.
2: Hanem amikor csak dúdol az anyád, érted? De már te tudtad, hogy
3: bekem
2: van, hogy valami elindult, hogy valami, és még nem tudtad, hogy lehet, hogy miattad, vagy a férjem miatt, vagy az apád miatt, de már az idegrendszered fogta, hogy dúdol. Hopp, itt valami robban, igen. Anyunk mindig 17:30 körül ért haza, előtte fél órával tesóma őrült rendrakást takarítás.
1: Igen, ez nagyon durva, hogy...
2: Kezdtünk, hogy ne legyen ideges, és ne veszekedjen. Ez is milyen durva. Monitorozod, és megcsinálod, és rendet teszel, és takarítasz. Igen, ez egy akkori alapvető gyerekműködés volt. Az én felelősségem megoldani, hogy a túlterhelt szülők azok ne veszekedjenek velem vagy egymással, tegyünk meg mindent, rakjunk rendet, takarítsunk ki. Mi mindent megtettünk, az már nem rajtunk múlt.
3: És a kis de ne világ, legyen morzsa az asztalon. És a kis világodban ez a rend.
2: Igen.
3: Vagy ez a megoldás.
2: Ez a kapaszkodás.
3: Ez a nyuga. Igen.
2: Amikor a rendőr apám megpróbált halkan parkolni, hogy ne halljam, hogy megérkezett, azért halkam, mert ellenőrzi a tévét, hátul melegség, és onnan tudtam, hogy semmi sem fog megfelelni. Neki kötekedni fog. Aha, tehát a rendőr apja halkan parkolt le azért, hogy leellenőrizze a gyereket, hogy nézi-e a tévét. Halkan parkolt a fater! Júj, de durva! Rendőr volt ráadásul, és halkan leparkolt.
1: Nekem azt is csinálta a fater, hogy hazajött, és megfogta a tévé hátulját, hogy melege. Az enyém nem volt nyomozó, rossz nyomozni, akkor ez nem
2: az öreged kőkemény.
1: Kőkemény. Ami még nagyon durva, most így eszembe jutott, hogy a kapunknak volt egy nyikorgása, ahogy teljesen kinyitottad, volt egy ilyen, és kezdjétek, nem tudom melyik madár, van egy rigó, vagy megtanulta.
3: És azzal szívhatott téged.
1: És azzal szívhatott, hogy random, hogy meghalsz, tudod, rögtön mész kezelőben nézett, hogy jöttek-e, megjöttek-e, nem jöttek meg, milyen ezzel egyáltalán. És valaki azt írja, hogy ő nem tudja szeretni az anyját, mert gyűlöli, mert hogy bántotta sokat, meg ilyesmi, de a gyerekként nem vagy itt, érted? A gyerekként még nem így érzel.
2: Ez felnőtt korban jön meg. Tehát azt mondják, hogy ezek a sérülések, ezek egyébként fura módon nem is kamaszkorban, meg fiatalkorban aktiválódnak, hanem amikor nagyjából úgy elkezd nem kész lenni a személyiséged, de fura módon nem jön azonnal. Tehát, hogy még lehet,
1: de hogy tudna? Hát egy alárendeltség viszonyban.
2: Úgy értem, hogy már elköltözöl, elkezdesz teljes életet élni. Nem érted, mi van, csak tönkre mennek a kapcsolataid, és 25-30 évesen kezd el kijönni. Nekem egyszer ezt a terapeuta mondta, hogy nagyon érdekesen működik az agy. Olyan szinten fett, hogy valamikor 10-20 évig semmi, teljesen normalitásban működsz, és 35 évesen egyszer csak rád jön, és teljes kudarcban vagy az életed, és ott kezd el az agy emlékezni, földobálni, szembenézni, feldolgozni. 10 évig teljesen fedésben vagy. Tehát
3: ez
2: nem
3: már
2: is
3: mondjuk
2: tudsz,
3: a jó eset, hogyha szembenézel vele.
2: Nem tudsz terápiára menni, mert még nem érzed, hogy nagy a baj, és azért kerülnek 35-40 évesen, mert addigra jönnek rá, hogy mennyire minden sok baj volt. 25-30 évesen még valahogy normalitásban működ.
3: És addig mi történik? Addig fed
1: hogy,
3: az agy?
1: Amint szerint nagyon fontos, hogy gyerekként racionalizálod az ő cselekedeteiket, mert nem tudod, hogy milyen érzés felnőttnek lenni, és mindig olyan bonyolultnak látod azt, hogy hát nem tudjuk, hogy milyen terhei vannak, nem tudod, mert ugye ők állandóan ezt képviselték, kommunikálták, hogy...
3: Hát amíg gyerek vagy, nagyon, vagy addig vagy boldog,
1: igen,
3: majd
1: megtudod, leszel, igen. Majd annyi időst leszel, majd elmagyarázom neked, mert ezt most nem értheted, és a többi, megy ez a nagy gázlángolás. És az tök érdekes, hogy aztán felnősz, rájössz, hogy milyen felnőttnek lenni, és rájössz, hogy ez volt az. Tehát ez volt az, amit te úgy kezeltél, mint hogyha nem tudom, a világot irányítanád, egy nem tudom mivel. Tehát ez az érzés, ami miatt te többet érdemeltél, mint én. Vagy, tehát érted, hogy szerintem akkor jön meg az igazi harag, vagy nem tudom, a feldolgozás, akkor rájössz, hogy milyen könnyű amúgy jó szülőnek lenni, milyen könnyű amúgy, vagy elég jó szülőnek lenni, most tehát nem legjobbnak, de hogy így.
3: Tehát, hogy, hát vagy legalább vagy, nem a gyerekkel leverni a saját szaraidat, mert itt mindig arról van szó.
1: Igen, igen, meg az, hogy magad felé fordítod, mert hogy legtöbbször ugye megszületik bennünk a rossz érzés, de nem a gyereken üvöltöd ki, hanem azt mondod, hogy na azért egy cigarettát valahonnan szerzünk, nem sokára. Igen, vagy valami lesz most akkor, igen. De igen, ez az más.
2: Szülői értekezletről jöttek haza, a szüleim nagyon sokan írják, dráma, őrületes nehézség, míg ott van, míg hazajön, tudtad, hogy óriási balhé lesz, mai napig összerezzem.
1: Fogadóra
2: szülő értekezlet, összerándul a gyomrom, utána tuti verés volt, írja Péter.
1: Én csak annyit szeretnék mondani, Péter, hogy én harmadik gyerek vagyok, én a saját szülőimre jártam.
3: Időben kell születni, ugye?
1: Az volt, hogy ott ültem a szülőkkel, hogy nyugodtan, mi a baj a gyerekkel, aki tűnően történetesen én vagyok. Na, hogy...
2: Szerintem az menő.
3: Az a sajnos nem érdeklődik az esemény.
2: Csokkom tanár, mit csinálsz, egy szülőjétek ezen. Igen.
1: Rendszeresen. Igen.
2: 40 évesen még mindig be kell számolnom a napomról, nem szólhatok vissza, mert elzavar az anyám, és nem tudok ebből kijönni, mert nem enged.
1: Azért nem enged, mert meg lehet vele csinálni. Most ez most nem hangzik most kedvesen tőlem, tudom, de hogy az van, hogy sajnos...
2: Bizonyám.
1: Ha felállítanád a határaidat jól, és vállalnád annak a nehézségét, ezt a mellkasi nyomásérzést, hogy egy kicsit rossz lesz, vagy nagyon
3: nem
1: rossz lesz.
3: Nem nagyon szar lesz, de utána viszont nagyon felszabadító.
1: Utána pedig nagyon jó lesz. Nagyon igen, jó igen. Lesz. És az van, hogy nem tartozol az életeddel azért 40 évesen az édesanyádnak. Tehát hogy az van, hogy most már azért szerintem nyugodtan fókuszálsz magadra.
2: Ha nem enged, nem igaz, nem akarsz belőle kijönni igazán. Nem. Tehát, mert ez a megszokott, és ezt ismered. Tehát,
1: mert jó gyerek vagy. Mert egy jó gyerek vagy.
3: Jó gyerek vagy, félsz az ismeretlentől. Úr, ott van, az, hogy az anyáddal szembe mész, az Úristen érzés, hogy akkor mi lesz, hogy most szembe köpök mindent. Nem köpsz szembe semmit. 40 éves felnőtt ember vagy a saját életeddel.
1: Valaki már nagymama ilyenkor, csak mondom neked. 40 éves. Igen.
2: Én bármelyik nap mentem haza, tudtam, hogy verés lesz, mondjuk tettem is érte. Rendesen, igen. Én annyira fostam, hogy apám nevében hívtam fel az osztályfőnököt, és beszéltem saját magamról.
3: Elvéített hangom, mi?
2: Igen. Anyák egész gyermekkorban ütött minket, üvöltött velünk, 30 évvel később egy szembesítésnél, ő erről semmit nem tud, ráadásul teljes támadásban volt végig. Nehéz egy kevésbé reflexív szülővel igazságot szolgáltatni. Ott már nem az a fontos, hogy te megértesd vele, hogy mit csinált rosszul, az a fontos, hogy te meggyógyuljál az ő engedélye nélkül. Tehát, hogy itt ez a különbség. Ha nem érti meg, akkor is feladatod meggyógyulni. A megértés az ő részéről már nem biztos, hogy menni fog. Tehát, hogy az egy idő után el kell engedni. Nagy feloldozás lenne azt, hogy igen, értem, tudom, valóban rosszul csináltam, ne haragudj, ugye ez nem minden szülőnél érkezik meg, neked akkor is feladatod meggyógyulni az ő megértése nélkül. Sokan azt várják, és az a feloldozás, hogy az anyja kimondja, de ez is hibás.
3: Nem kell jutnod odáig, hogy te vagy az
2: így
3: első.
2: Van, így van, abszolút. Ez egy hosszú meccs. Ez egy nagy harc.
1: Hajlamosok vagyunk azt gondolni, hogy ha jól forgatjuk a szavakat, akkor egyszer ott fogja találni őt a mesztelen lényével, tudod, hogy ledobja magára a páncélját, és azt mondja, hogy sajnálom, ezt elrontottam, de nagyon szeretlek. De azért ez a lehető legkevesebb esetben szokott megtörténni.
2: Ez egész 30 éve menne a kukára, nem képes a szülő identitását kéne kidobni a kukába, de egy 60-70 éves ember megmeregedett személyiség struktúrákkal már nem fogja neked kimondani, hiszen 70 évig fölépített valamit, azt már nem tud lerombolni, azt már nem tud átírni.
1: És olyan durva, hogy ehhez képest nekem meg például nagyon könnyen megy a bocsánatkérés. Tehát, hogyha mondjuk olyat csak, ami a gyereknek mondjuk nem volt.
2: Tudod, miért megy könnyen? Mert tudod, hogy mennyire hiányzott gyerekként.
1: Igen,
2: ez meg az hogy, oka. Meg hogy... Ezért megy nagyon könnyen, ezért csinálod, ezért jön. Mert
3: de várjuk is... itt, mi érted? Is évek óta, az a mindegy.
2: Érted? Azért mondod, hogy szeretlek, azért mondod sokszor, hogy ne haragudj, azért mondod, hogy milyen fontos vagy nekem, meg. Mert igen, tudod, igen. Hogy ezek mennyire hiányoztak ezek mondatok, azért mondod a gyereknek, hogy jó, hogy vagy. És most már mondják, és nem az ő hibájuk, hogy nem feltétlen mondták, nem tanulták meg, de ezért kérsz könnyen bocsánatot. Mert sokszor tudod, hogy neked nagyon hiányzott, hogy az anyád azt mondja, hogy az apád, hogy figyelj, ne haragudj, bocsánat, én is tudok hülye lenni. Ezért megy könnyen.
1: És a legdurább az egészben, amikor mondom, a lányomnak mondom, na figyelj csak, egy dolgot szeretnék elmenni. Tudom, anya, tudom, csak érezzem jól magam.
2: De jó, de jó.
3: Látod,
2: de tök jó, de tudja, hogy jól fogja magát érezni.
1: És tudod, már ilyen, tudod, hogy hagyjál már, jól van már.
2: Igen, megkérdeztem a kocsiban ülő kamaszémet, hogy én miket csinálok, aztán hülyék leszünk elmondani, akkor nem fogod csinálni. Jó a kapcsolatunk, jó, mint nekem a szüleimmel, köszi a témát, írja Zsófi.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: J-A-E-C-O-O. J-C-O. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új J-C-O 5 és J-C-O 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. J-C-O. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. J-C-O.hu.
6: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
7: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
8: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
10: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
11: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Bemutatták a jövő sebészeti technológiáját Kecskeméten. Kecskeméti kórusok is felléptek a Kórusok Szabadon fesztiválon. Éjszakai permetezés kezdődik a városban. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. A világ egyik legmodernebb robotsebészeti rendszerét mutatták be a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház Skill laborjában. Az intézmény közleménye szerint a speciális technológia emberi kézmozdulatokat modellező robotkarokkal segíti a sebészek munkáját. A kecskeméti bemutatón sebészek, műtősnők és szakdolgozók is megismerkedhettek a technológiával. Hatodik alkalommal rendezték meg Szegeden a Kószát, vagyis a Kórusok Szabadon fesztivált, ahová az ország több városából érkeztek fellépők. Kecskemétet a Cantus Nobilis kórus és a Serzó vegyes kar képviselte a rendezvényen, írja a híres.hu. A szervezők elmondták, a fesztivál célja az volt, hogy megmutassa, Kodály Zoltán országában ma is élő hagyománya van a közös éneklésnek. Több héten át éjszakánként permetezik a platán és díszfákat Kecskeméten. A munkálatok már elkezdődtek és június 10-ig tartanak. A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a permetező autók este 10 és hajnal 4 óra között dolgoznak, ezért zajra is számítani lehet a város több pontján. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz. Tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult. Bejött a hűvös, az éjszakai fagyok és az eső, ami szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
1: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében. Sárga riasztás van érvényben, zivatarra, Bács-Kiskun vármegyében is jöhet zápor, zivatar, magas lesz az UV-sugárzás, és a kánikulai napok után ma már csak 25 fok lehet, a legtöbb éjszakára pedig 15 fokig hűl le a levegő, jelentősebb, komolyabb zápor jövő héten várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Ez itt a Balázsék, csak itt a Rádió 1-en.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család!
0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
4: A minden itt 6 óra után 15 perccel időben itt vagyunk. Jó reggelt, Júli, hello, jó reggelt, Feri, hello. Jó reggelt, mindenkinek itt vagyunk. És csütörtök, gyerekek, mindenki ilyen időzavarban van, legalábbis nagyon nehezen bogozom ki a héten. Ugye a KED miatt, hogy...
5: Hogy a hétfő elment.
4: Ugye a hétfő elment, akkor most ez péntek, várjál, nem péntek, csütörtök.
5: Bolond az agyám.
4: Bolond az agyám, KED van, vagy szerda van.
6: Rá tudok szokni erre, hogy nincs hétfő. Nem volt rossz ez, gyerekek, nem volt ez rossz, de tényleg az van, hogy mert most van hét közepe, még csak szerda, jaj, ráérünk, nem, vége, mindjárt vége.
4: Igen. Igen, de ezt meg lehet szokni, nyáron azért ez lesz is néha, szóval ezt jelezzük előre, hogy ez lesz.
5: Hogy csak 4 nap lesz?
4: Hogy 4 nap lesz, igen, hogy egy-egy pénteket majd így, amikor nyugi van, csend van, hétköznap van, akkor azért ezeket ki fogjuk venni, de majd erről akkor időben
5: de ha 4, akkor miért nem 3?
4: Hát az, megyünk Szabira is, de lesznek péntekek, amiket majd így kikapunk, de nyáron belefér, gyerekek. Tehát nyáron
6: egy csomó ez... ember csinálja. Képzeljétek el, hogy a kis van ugye egy régi 25 éves alfám, és hát tavaly Vajda Judit hosszú távú élettársam elvitte autózni az autót. Hát mindegy is.
5: Kivette a pénteket a kocsi.
6: Hogy van rajta egy ilyen mutató, érted, ami mutatja, hogy az már pirosban nem jó, ha van a hőmérséklet. Tehát megfőzte a motorját, na mindegy, de így is szeretjük a csajt. És akkor most jutottunk odáig, hogy végre elkerült egy szakemberhez, és akkor tegnap beszéltem vele, hogy na mi van, akkor új motort kell belevenni, vagy még ezt meg lehet gyepálni a régit, lesz belőle valami. És mondta a Habsi, hogy hát el kell vinni, ugye a motort kivették, el kell vinni egy ilyen szakértőhöz, aki beméri, mit, mert na, nem értek hozzá. Lényeg, mondta, hogy de csak jövő héten, mert hogy ők péntekenként nem dolgoznak.
4: Aha.
6: Nem mondom, akkor biztos ez nekem nagyon sokba fog kerülni, érted, ha ezt 4 nap alatt összeszeded a lóvét, és azt mondja, hogy évekkel ezelőtt ráálltak erre, hogy minden nap többet vannak egy kicsit, azt hiszem egy órácskát, és nagyon hatékonyá tették a melót, és így a péntekük mindig
4: szabad. És 3 napos a szünet.
6: Hát és igen, aha. És péntek szombat
5: van. De ez csak nyáron?
6: Nem, mindig.
5: Nem, folyamatosan.
4: De jó.
6: Télen is át tudtak erre állni, hogy akkor hétfőtől megtolják, és azt mondták, hogy hatékonyság, meg tudjuk csinálni azt 4 nap alatt, amit 5, lehet, hogy egy kicsit tovább kell maradni, tehát nem 4-kor van vége a munkaidőnek, hanem mit él 5-kor, viszont a péntek mindenkinek szabad, tehát csütörtök estők már így mennek haza, hogy meg vagyunk.
5: Jó, én ezt nagyon adnám.
4: Az nagyon jó.
6: Igen.
4: Egyébként ez a normális, ez a 3-2-3-4. Tehát ez lenne a normál szerintem. Tehát a 2 nap az nem feltétlenül tudod kipihenni magad.
6: És ahhoz Mungyáró. Képest, hogy mi még úgy éltünk annak idején, hogy szombati munkanap volt, emlékeztek?
4: Én arra nem, megmondom őszintén, az nem, az nem, nekem
6: hát
4: nincs
6: mi
4: meg.
6: Még jártunk szombaton iskolába, az ugye a faterék tolták szombaton is a melót.
5: Te ilyen öreg vagy.
6: Igen.
4: Az nincs meg nekem.
6: Igen, csak
5: szombaton
6: átszázom.
5: Szombaton iskolába, hogy?
6: Nem, ti nem voltatok
5: nem.
6: Szombat?
5: Nem.
4: Hát 77-ben születünk, ott 87-ben suli, ott már azért a szombat szünnap volt.
6: Mi tehát, hogy... sokáig, tehát azt hiszem elsőben, másodikban volt még ilyen, hogy be kellett menni szombaton, de azért én még emlékszem aha. Rá. Bogtattunk a kis iskolatáskánk.
5: Kis kékköpenyben.
6: Leragasztott szemüvegünkkel.
4: Az nem volt. Az nekem már nem. Igen. Szia drága Anna, annyira szeretlek benneteket, annyira jó műsorotok, szeretnék egy kis lehetőségbe jutni.

0: játékba a születésnapom, mely tökéletes ajándék lenne számomra. Minden péntek hétköznap írja valaki. Csintek, barátaim, csintek. Ez ugye a... Igen. Távez vágtáló mundzsárok. Köszönjük szépen. Ugye a mundzsáró, ez szállóigévé vált. Csak úgy, mint a szaktanári. A mundzsáró, ez az új fogyasztószer, gyerekek. Ez a neve. Nagyon szeretjük. Kicsit úgy hangzik, megbeszéltük, mint a keletinél vennéd egy 1002-es ladának a csomagtartójából, de általában ez az új őrület, úgyhogy mundzsárónak kell utána nézni. Azt nézem, hogy milyen SMS-eink vannak még. Bezárom a kis étkezdén pár péntekre nyáron. Sima Peti küldte nekünk. Igen, igen, ugyanez. Kommunista szombatmocskos Lipsik. Kaptuk SMS-ben, és hát hasonlóan jókedvűen ébredt mindenki. Gyerekek, közelik a telihold, éreztétek? Jól aludtatok?
1: Nekem semmi bajom
0: semmi nem volt.
1: Hát a teliholdkor igen, akkor ez egy kicsit beüt, de azért, ha közeledik a telihold, azért az még nem vág oda. Vagy már igen?
0: Nem. Én nagyon szeretem, de hogy nem, nincs ez. Nincsen ez, csak valaki ilyenkor egy kicsit így meg bolondul és rosszabbul alszik, egy-két nap és ez lesz.
2: Az időjárás az odavágott egy csomó embernek. Hát ez a tegnapi vizé. Nálunk így várták. A Velencei tó konkrétan szerintem nézte az eget.
0: És lett valami?
1: Semmi.
0: Érted? De mondtak, ami hidegfrontot, meg lehűlés, meg
1: az
0: nagy
1: megvan,
0: eső.
1: Az ma jön.
2: 10 fokot visszaesik, tehát nem 34 lesz, csak 24 vagy 25. Dráma nincs, azért ez május végén még belefér. De tegnap az egész ország szerintem nézte ezeket, hogy végre jön az eső. Nálunk olyan felhősödés volt délután, hogy eltakart mindent. Anyámmal így ültünk kint, a mama is mondta, hogy na végre, és ez csak minden eltűnt.
0: És ez
2: mi van?
1: Én nagyon durva, hogy én tegnap kerestem rá először, hogy 5-27-e, hogy meddig tart most ez a hőhullám.
0: Szóval
1: én már most elértem.
0: Nem
1: már. Elértem a fára.
0: Hát, napja van meleg. Hát,
1: de most itt,
0: ez a jó.
1: Az egyik hallgató Dave küldte, hogy tikasztó forróság Spanyolországban 34 fok és éjjel 20. Most valamelyik nap így szembe jött, hogy Marokkóban most kiadtak valami riasztást, 42 fok van már most is. Tehát, hogy valami félelmetes hőség.
0: Igen, de hogy ez most spanyol, június eleje van, vagy május végén. Szóval Spanyolország 30 fok, ez még hírérték?
2: Nem tudom, hogy mi szokott lenni már, ott ilyenkor.
1: Már
2: nem
1: most tudom.
0: Én nagyon élem, én nekem ez a korszakom. Tehát nekem a késő tavasztól a kora ősz, vagy késő őszig én ebben fürdöm.
1: Úrom, te ilyen 30 környékén
0: éred az hőmérsékletet. Semmi nem tud. Én imádom a meleget.
1: Zsüle lesünk, tehát ezt a hőséget.
0: Nem tudom, valahogy én ezt nagyon...
1: Nem megy.
0: Nagyon élem, nagyon szeretem.
1: Viszont képzeljétek el, hogy Szardénia. Na, hát...
0: Na, most, hogy így kérdeztük, mert Feri szemébe is láttam a csillogást, és már én is majdnem megkérdeztem, milyen
1: hogy
0: volt Szardénia,
1: milyen
0: de
1: volt,
0: hát nem kellett megvárnom.
1: Elébe mentem a kérdésnek.
0: Igen.
1: Szóval én tudtam, vagy hát hallottam, hogy ez a sziget fantasztikusan szép, és nyilván láttam róla egy csomó fotót, amiről azt gondoltam, hogy persze Photoshop volt. De hogy ez élőben is ilyen. Fiúk, ti voltatok már?
0: Én voltam.
1: Olyan elképesztő.
0: Kicsit untam. De jó, egy kicsit untam. Nem, jó hely.
1: Egy napra béreltünk autót, és akkor elmentünk ezekre a nagyon híres strandokra, és akkor volt egy TripAdvisor-os komment, ahol volt egy kommentje, ahol ajánlottak egy olyan strandot, ami gyakorlatilag nincsen rajta a térképen. Elindultunk a nagy büdös semmibe, egyszer csak eltűnt az aszfalt, egy ilyen földúton így mentünk egy ilyen bele a nagy büdös semmibe, és képzeljétek el, hogy volt egy pont, ahol megálltunk, és alattunk volt egy ilyen meredély, és egy olyan öblöt találtunk, amit még életemben nem láttam. Tehát, hogy ilyen ennyi kék a világon nincsen, és ilyen 60 méteres mélységbe kellett lemászni ahhoz, hogy lejuss a partra. Volt lent egy-két ember.
2: Aztán ekkor Miró leugratott kocsival.
1: 19-20 fokos a tenger, isteni finom, nagyon jó, kellemes az egész város, vendégszeretőek az emberek, tehát, hogy valami...
0: Melyik részén voltatok? Hol van ez?
1: Algaró.
2: Azok volt?
1: Algaróban voltunk fönt, igen. Hát lehet, hogy a szezon eleje van, miért neked más igen. Volt?
2: Hát nekünk más. Igen.
1: Mert hogy tök jó
2: fejek voltak. Nem voltak nagyon aranyosak.
0: De arra már én nem emlékszem, hogy milyenek
2: mi voltak. Mi augusztusban voltunk, így július vége augusztus, és akkor úgy...
1: Addig rá hát, a lelkesedés.
2: Lehet, hogy az van, igen, hogy tavaszra összeszedik magukat, télen kicsit kevesebb a turista, ilyenkor mindenki kedves még, és augusztusban azt mondja, hogy takarodjatok
0: meg. Jó, de volt-e tűzfal, volt-e bélfertőzés, volt-e defekt? Nem érdekel az azurkék tenger, meg a fehér homok, mert az mindenkinek van.
1: Figyelj, semmi hírértékű.
0: Lemondták ki a visszajáratot, lezuhant egy EasyJet melletted, összeállítja magát egy kullancs és nyugdíjas, akinek nem tudom, epilepsziás rohama lett a gépen. Valami, nem érdekel, hogy ami jó volt, az nem.
1: Nem tudom, lehet, hogy összeszedtünk valami fertőzést, és abból csak másfél-két hónap múlva lesz valami.
0: Na,
1: Ez de most érdekel. Még nem érzem a tüneteket.
0: Ellopták-e a csomagodat? Cifrára fosztad de magad az első szangriától? Romlott volt a tintahal, és behánytál a Mirónak a kesztyűtartójába.
1: Semmi az életen egy világon.
2: Nem áll, hogy jól éreztetek magatokat.
0: Az Úrkék tenger, ez kit érdekel?
1: Nagyon-nagyon szánalmasan unalmas volt. Az utolsó nap a naplementében sétáltunk bele, amikor a fiam felhívott azzal, hogy nincs itthon semmi kaja.
0: Na, ez már, ez kezd érdekelni. Ez kezd alakulni.
2: Ilyenkor mire számítanak a gyerekek? Amikor te 2000 kilométerre vagy az otthonodtól, és fölhív, hogy nincs kaja.
1: Azt, mert volt ilyen Katalinában rendeltem neki pizzát, tehát hogy volt ilyen.
0: Tud magának rendelni? Nincs telefonja?
1: Abszolút nem értettem az egészet, mert oda volt kikészítve neki a pénz. Meg volt vele beszélve, ráadásul, hogy ki is írtam, hogy nehogy elfelejts, hogy vasárnap hétfőn nincsen bolt. Tehát be van zárva minden, készüljetek fölre. Nincs itt semmi kaja. Természetesen tele volt a hűtő minden kajával, csak nem ugrott rá az étel, mikor kinyitotta a hűtőt, tehát el kellett volna készíteni. És akkor tényleg ott állsz azzal, hogy kivett a mély hűtőből lapockát, hogy ő akkor azt bedobja a serpenyőbe, akkor vitatkozott vele a Miró, hogy de ez nem így megy. Tehát, hogy a jeges húst nem teszed rá, abból nem cső. És akkor azt hallod, hogy a hátad mögött ezek ordítanak, miközben te így állsz, és így fogod az aperolodat, és megy le a nap, mert Miró, nézd már,
0: milyen szemek. Neted már
1: hiába teszed be az airfryerbe, nem fog megfőni, nem fog megsülni, nem lesz.
2: Éhen halt a gyerek a végére?
1: Éhen, persze.
2: Szegény.
1: Hogyne.
2: Isten nyugosztalja, köszönjük.
0: Szeretem az ilyen banális, sima, hétköznapi romantikus naplementés történeteket. Valaki halljon meg, valaki kapjon vérmérgezést, valakinek vágja. Valami legyen, ez nem te vagy itt, valami átokot kell megtörni, vagy valamit leszedni. Ez
1: a következő két és fél óra az mondjuk a duzzogásról szólt, tehát nyilván, na. hogy beszélhet vele így a gyerek, meg hogy mi ez a stílus, meg hogy valamit nagyon elrontottunk, de aztán utána nyilván helyére kerültek a dolgok. Jó,
2: nem is igazi
1: magát.
2: Férfi, hanem azt mondta, hogy te rontottad el.
1: Nem mond ilyet.
2: Igen? Együtt. Közös felelősségvállalás van Miró részéről.
1: Együtt.
0: Szóval elmondom neked, hogy 3 éve ez a sztori még úgy nézett volna ki, hogy volt egy szállásotok, a Szadíjra lebombázták. Volt egy autó, az defektes lett, és aztán ott volt a tenger, de ott már nem volt tenger.
2: Nem,
0: és lement a nap, de nem volt a helyén a csillag, mert nem ment le a nap, érted? Ehhez képest...
1: Ezekbe bele-bele nyúlunk, és azért persze...
0: Nem, most már egy ideje nem.
1: Mert a Miró foglal.
0: Ja, akkor itt tört meg az átok, várjál. Tehát hajlandó esetleg egy 50 vagy 100 euróval többet rádozni?
1: Nem.
0: Soha csak nem. Többet keres a szarhelyek között? Tűzfal és tűzfal között is van különbség.
1: Például a tűzfalas rész, ami nagyon emblematikus tűzfal volt, az Isztambulban volt, az például az Hagia Szófia közvetlen mellette volt.
0: De ezt a történetet nagyon szerettük, ebből éltünk utána hetekig. Igen. Sima naplementében nem tudok műsort készíteni.
2: Volt.
1: Tehát, igen, a tűzfal...
0: Nem ezért vagy itt, hogy boldog legyél.
2: Nem kellenek a nyálasztoriai.
0: A Jani se azért volt, hogy 2 méteres magas, nem tudom, kigyúrt húszabáló legyen, hanem vegetáriánus csávó, aki BKV-val jár, és megvar mindenkit, akit tud. Maradjunk
1: ígérem,
0: szerepben.
1: A következő alkalommal összeszedek valami ételmérgezést, csak a tiket.
0: Ellopták a csomagodat visszafelé?
1: Nem volt feladandó semmi.
0: Ült melletted egy 130 kilós kövér ember, aki átnyúlt a kajádba. És...
1: Csak egy gyerek volt mögöttem, aki végigudosta az ülésemet, de hát ebben semmi extra.
0: Ki kezdett veled a stewardess, és rád kacsintott?
1: Sajnos
0: és...
1: nem.
0: Drága hallgatók, ugye halljátok, hogy minden megtettem.
1: Vannak emberek, akiket le kell cserélni. Köszönjük, Júlia.
0: Ugye halljátok, hogy veletek vagyok, mert is arra vagytok kíváncsiak, hogy milyen a naplemente. Ugyanolyan, mint az összes más tengerparton, érted?
1: Szánalmas vagy.
2: Milyen lehet, hogy te hazudsz, és már nem mered elmesélni ezeket?
1: Nem, én esküszöm, elmondanám, hogyha most történt valami, akkor röhögjük rajta.
2: Nem lehet, hogy immunissá váltál, és már észre se veszed, hogy neked szar.
1: Igazából nagyon szívom.
0: Nem úgy, hogy legalább nem törtek be a szobátokba, nem rabolták el az útlevelet, és mostak fogkefével a seggükbe. Nem találtatok egy fotót utána, hogy a betörő a fogkefétekkel a seggébe virít a fürdőszobába, amit ott had egy polaroidon, és 10 percben megjelenik. Hát semmi.
1: Gyanús volt, ez a szag.
0: Csak romantika, szép, fehér homok és minden.
1: Hát ez van most, basszus.
2: Úristen, Júli, ez nem te vagy.
1: Mit csináljak?
0: Gyerekek, ez a...
1: De figyelj, kilépek és előtt a busznak.
0: Ki vagy te, és mit tettél Julival?
1: Mindjárt lemegyek, kisétálok a 8-as busz alá.
0: Igen. Jó? Na jól van, gyerekek.
1: Ne haragudjatok, tényleg.
0: Méhen kívüli terhesség, ott akkor nem, se az Hát egy korszak véget ért, írja valaki. Gyerekek, egy korszak véget ért. És ez így van, hogy egy korszak ebben a vonatkozásban véget ért. Fogócska a tengerparton.
1: Az volt.
2: Na jó, végre valami.
1: Nagy megalakulások.
2: Te se vagy már régi jó.
0: Igen, úgy hallom, bekennék kicsit ötönöm. Ennyi gyerekek. Na jó van, imádlak Balázs írja. Én csak
2: kapaszkodik, hogy valamiből műsort lehessen csinálni.
0: Próbálom tényleg azt hozni, ami történt régen, de ez a stáb megváltozott, érted? Macskafogóba vagyunk, átmentünk a nagy egéren, és labdázunk, és lepkéket kergetünk a másik oldalon. Hát borzasztó ez így. Menjünk is elhírezni akkor, jó? Mert Zsülci, nagyon inteket. Játékra lehet jelentkezni, gyerekek, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással, csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
8: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
9: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? Adott volt a Taigo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9 millió 190 ezer forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
10: Volkswagen.
11: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
12: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap két tabletta Ginofilus Restore.
13: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
14: Hajnó.
15: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: Gyermeknap a Martfűi Showmakers Outletben.
17: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
16: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
17: Martfű Gesztenyesor 1 a cipőgyár területén.
16: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
18: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Kárglásznál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
10: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
19: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
20: A jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmanautosiskola.hu.
21: Hány óra?
22: Hajnal 2.
21: Megint nem alszol?
22: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
21: Próbáld ki te is a Sedakurt.
19: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
21: Alszol.
19: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
24: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
25: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
26: Persze, vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
27: Gyereknap csoki nélkül?
28: Na, ezt mi sem gondoltuk komolyan.
27: Május 31-én egy gyereknapi csoki vásár a HMMMM csoki gyárnál.
28: Kukkancs be a gyárba, pattanj az ugrálóvárba, vagy nevezd be a palacsinta evőversenyre.
27: Lesznek kóstolók, nyeremények, akciós csokik és sok édes meglepetés. Részletek a HMMMM csoki Facebook oldalán.
28: Ez már csoki.
29: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
30: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
31: Országos szakmai elismerést kapott a Kecskeméti Televízió, ismét lesz ingyenes virágosztás a városban. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébih. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. A Kecskeméti Híres Hírek lett az év legjobb helyi televíziós híradója Magyarországon. A Helyi Televíziók Országos Egyesületének idei fődíját Hajdú Szoboszlón adták át. Számol be róla a híres.hu. A zsűri kiemelte, hogy a Kecskeméti híradó hitelesen, sokoldalúan és közérthetően mutatja be a város életét és eseményeit. A díjat Kozák Polett ügyvezető főszerkesztő vette át, aki szerint az elismerés a szerkesztőség folyamatos megújulását is visszaigazolja. A díjátadón elhangzott a hagyományos híradózás, ma is fontos szerepet tölt be, ugyanakkor alkalmazkodni kell az új média fogyasztási szokásokhoz. A híres hírek mostantól már élőben is követhető a YouTube-on. Idén is virágba borulhatnak a kecskeméti erkélyek és balkonok. A Városvédői és Városszépítő Egyesület a jövő héten ismét ingyenes virágosztást szervez több városrészben. A virágos balkonok akció keretében muskátlikat és egynyári virágokat osztanak szét a lakók között. A szervezők tájékoztatása szerint egy ember legfeljebb 4 növényt vihet haza, 2 muskátlit és 2 másik virágot. Az idei virágosztások június 1-én és 2-án, valamint 3-án lesz különböző társasházaknál és lakótelepi helyszíneken. Konzerv csemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
1: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságukat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiológiai eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. Két termék esetében voltak tört léha szemek a konzervbe, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
31: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében. Sárga riasztás van érvényben, zivatarra Bács-Kiskun vármegyében is jöhet zápor zivatar, magas lesz az UV-sugárzás, és a kánikulai napok után ma már csak 25 fok lehet, a legtöbb éjszakára pedig 15 fokig hűl le a levegő, jelentősebb, komolyabb zápor jövő héten várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hála az agyhalott terelésnek, 60-tól az M0-ig halott. Az M3-as. Gyerekek, nem tudom, hogy valaha meg fog-e oldódni ez az M3-as történet.
2: Ja,
1: ez
2: most már,
1: de tényleg ez egy ilyen 10 éve, ez a bagtura, ott ez az egész terelés, ez, nem tudom, hogy ott mit nem sikerül megépíteni. Nem volt még olyan, az M3-as azon részén ott ne lett volna valamilyen terelés.
3: Hát egy munkához idő kell.
1: Az biztos, azt csinálják egy. Csinálják egy ideig, igen. Sziasztok, belélek a tegnapi témátokhoz kapcsolódva, mindig érzem a gyomromban azt az összehúzást, stressz, szorongást, hogy fekszem az ágyon, 14 éves koromban az ágyamban, fekve hallgatózva, anyám üvölt, az alkoholista faterommal kint a konyhában, üss meg, csak próbáld meg, és hasonlók. Hála, pontosan ezt az érzést éreztem, mint máig sokszor az életemben. Csajozás, emberi kapcsolatok, akár egy buszra szállásról is van szó, vagy sok minden más szituációról. Most már tudom, hogy csak mindenért, sok mindenért vagyok olyan, amilyen vagyok, ma negatív értelemben. 44 vagyok, írja. Ugye ez a tegnapi témánk volt, tegnap egy nagyon jó kis ilyen gyerekkorba visszamenő ilyen regressziós téma volt, ugye ez így?
2: Nagyon sokaknak megkapargálta az életét, igen. A tegnapi.
1: Fú. Az érdekes téma volt, és ebben a formában ezt még nem csináltuk meg, igen, hogy a mostani életedből mi az, ami meghatározza a jelenlegi életedet a gyerekkorodból. Egy mozdulat, egy hang, egy hangsúly, egy veszekedés, egy kultzörgés, és kérdezik, hogy mindenkinek van ilyen élménye. Valamelyik, vagy akár mindkét szülőről.
2: Az olyan, amit csak most meghalasz, meglátsz, és ugyanazt hozza elő belőled, mint a gyerekkorodban.
3: Hallgattam.
2: Nagyon sokan írtak.
1: Jó, hallgattam. Érdekes volt.
3: Összerándult tőle a gyomrom. Úr
1: is. Mindenkinek van. Neked is van?
3: Persze.
1: Mindenkinek van. Tehát a saját szülőkkel kapcsolatban egy ilyen gyerekkori élmény, ami azonnal regresszió volt, tehát azonnal előjön, hogy ott vagy, hogy azt érzed, hogy hogy azzal foglalkozod, nagyon érdekes. Nagyon érdekes SMS-ek jöttek. Szóval
3: nekem,
1: tényleg...
3: Fú, ami ilyen...
1: Anyuka vagy apuka?
3: Egy másik rokon.
1: Másik rokon, aha.
3: Ez a homlok puszi.
1: Aha.
2: Azóta sem megy.
3: Tehát amikor valaki megpuszíja a fejem tetejét.
1: Mert az abban a pillanatban az visszaköszön.
3: Igen.
1: Igen, ez egy érdekes dolog. De ugye volt kultzörgés, volt lépcsőházba séta, volt aki elmondta, az nagyon érdekes SMS volt, elmondta, hogy az anyja hogy dohányzott a WC-n, vagy az apja, amiből anyja. Tudta az anyja, hogyha sokáig ül a WC-n, akkor valószínűleg balhé lesz. Vagy hogy az anyja fütyűrésznél is dúdolni kezdett. És tudta, hogy az azt jelenti, hogy 5 perc múlva itt rátörnek a szobában, és kitör a parasztgyalázat. Szóval nagyon, amire már nem is emlékszel, de hallasz egy SMS-t, és elkezd valami rémleni, nem feltétlenül ugyanez, de hasonló.
3: Hány olyan ember van, akinek gyakorlatilag nincsen emléke a gyerekkoráról? Mert hogy ezeket olyan jó mélyre elrejti, de hogy jönnek ezek
1: de
3: a kis triggerek,
1: igen,
3: és rögtön beindul.
1: Igen.
3: Ezer ilyen volt.
1: Igen, izgi volt. Azt mondja, hogy...
3: meg hogy hogyan tanulsz meg, tehát az legijesztőbb az egészben az, hogy hogyan tanulsz meg villámhárítóvá válni gyerekkorodban, hogy hogyan próbálod ezeknek a... Tudod, hogy vita lesz, meg tudod, hogy balhé lesz, és hogyan... Mik azok az elhárító mechanizmusok,
1: amik működnek,
3: bekapcsolnak, igen, és tudod, hogy hogyan tudod elvenni az élét, hogyha apád lefekszik részegen, és tudod, hogy csak 1 órát alszik, és fel kell, akkor kőkövön nem marad.
1: Abszolút.
3: És a úristen, hány ilyen van nekem is.
1: Fú, igen. Meg tudjátok mondani, hogy milyen nap volt, mondani akarsz még valamit, elkezdjön?
2: Hogy csak annyit akartam mondani, hogy most tegnap már ugye ti ketten előhoztátok, most Juli, még a többiek is jöhetnek. Köszönöm, uram, hogy viszonylag normális családban. Nálunk mondjuk csend volt, de legalább ilyen nem.
3: De át a késő levegőben.
1: Biztos, hogy van.
3: Kapargassuk meg ezt egy kicsit.
2: Lehet, hogy elő lehetne szedni, de hogy úgy viszonylag normálisan lehoztuk a dolgot.
3: Hát, nagyon terápiázni.
2: Igen.
1: Persze, érdekes volt. Meg tudjátok mondani, hogy milyen nap volt tegnap. Tegnap volt a Málás Interna, nagyon szeretném, hogy visszajönnek egy ajánlattal. Mi volt tegnap? Nézzünk rá. Ez a tegnapi nap. Na várjál, hányadika van ma?
3: Ma van 28, tegnap 27.
1: 28, a sikernap.
3: Na
2: várjál, és a tegnap volt?
1: Az a tegnap, a sikernap.
2: A tegnap is. Hát akkor megvan az állás. Ott gratulálunk.
1: Lesz. És a vonzás napja van ma. És startnap holnap, úgyhogy itt egymás után.
2: Ennyi. Ez a legjobb kombóba csináltad a dolgot. Tegnap siker van, start, megyünk fölfele.
3: És meg itt velünk van Fantás Duci.
1: Ő jön, ő folyamatosan jön. Igen. Ahogy vagy magyar, többen kérdezitek, az pedig holnap. Az holnap. az holnap lesz. Jófokja, kiliti körforgalomban baleset, kivitt a Járda-szigetnél lévő kötelező haladás iránytáblát, rendőr, tűzoltó, mentő már kint, Martin küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi újság, Anna? Jól van?
4: Kérlek szépen, minden oké. Jó reggelt nektek, 2032-re elkészül a holdbázis. Csak hogy így mondjak egy kis információt nektek.
1: Akkor újra megtanulunk holdra szállni? Addigra olyan... emlékezni fogunk, hogy hogy kell?
4: Nagyon jó kis grafikák, meg ilyen kis filmecskék vannak róla.
3: Már nem csak Kubrick fog forgatni róla?
1: Igen, már nem csak stúdióban forog majd a holdra szállás. Tehát 50 évig nem megyünk.
2: Mit fog tudni, hogy ott már lehet élni majd?
4: Igen, ott már lehet élni.
3: Leszállni se tudunk rá, mit fogunk mi ott égni?
2: De addigra megtanuljuk. Na.
4: 6 év, lehozzuk, meg fogjuk érni, és akkor élőbe beszámolunk, hogy leköltöztek.
3: 36?
4: 32.
3: 32.
4: Hát 32.
1: 32-re érek, akkor az tegyél még rá 10 évet a különböző csúszások miatt. Igen? Tehát az minket már azért annyira nem biztos, hogy érint.
3: Valahol épül már egy stúdió.
2: Még a 32-t azért
1: a 32, igen, a 42-ben már azért nem vagyok. Ott már többen nem vagyunk érintettek. A 42-es
4: azért az.
1: Hát az mennyi, ez 20 év? Na jó, 20 év múlva még érintettek
3: talán
1: vagyunk.
3: Talán.
1: Hát abban reménykedjünk. Hogy itt ülünk, az már nem valószínű, de talán még azért abba érdekeltek
4: vagyunk. Ez borzasztó lesz, mikor úgy leszünk, tudod, mint a búcsú szimfónia, hogy mindig leteszi valaki a tud a hangszert, és kimegy.
1: Ja, tőle így nyolcan? Ja,
4: amikor így egyszer csak így elkezdi. Aha,
3: figyeljetek, hogy Zső lesz az utolsó, aki a fülhallgató előbe, és azt mondja,
4: várjál, de már tök süket lesz, mert már tönkretette a fülét. Tök süket lesz. Háló?
3: Akkor is bejön, amikor itt már nem lesz műsor, se rádió.
1: Ja, az kemény, igen. Vagy amikor a baráti társaságok elkezdenek kicsekkolni, tudod. Tehát, hogy így van nagy baráti társaság, és így szépen lassan mindenki kicsekkol. Minden csak ne legyél utolsó. Mi ezt beszéljük mindig a fiúkkal. Oké, okay, csak hogy ki de akar utolsónak.
2: Valakinek lenni kell.
1: Valaki ott marad.
2: Lenni kell.
1: Na, azok már a bagányosabb történetek, igen.
3: Rohadt szomorú. Amikor most már újabban nem esküvőkre járunk, hanem temetésre.
4: Nem, azért még nem vagyunk ebbe a korban.
1: Sok, hál' Isten, nem járok. Mondjuk nyilván azért nem megyek el. Tehát, hogy...
2: Igen, szólnak, hogy lesz, de hát
1: nem megyek udvariasságból temetésre. Ez teljesen távol áll tőlem.
3: Körülöttünk most sokan?
1: Kicsekoltak?
3: Igen.
1: Na, milyen vidámak vagyunk ma reggel.
2: Jó, engedjük
1: már. Esetleg még valami temetős történet, ne adj Isten, egy élvelhantolás, esetleg egy sírból visszajövete. Sétált-e valaki mostában a kerepesi temetőben? Hogy néz ki? Szépek a sírok? Vannak-e virágok rajta?
2: Megint ellopták a koszorút.
1: Mivel tudjuk berobbantani ezt az amúgy nagyon rendületes csütörtöket?
3: Hát a gyerekkori traumákból indultunk.
1: A gyerekkori traumákból indultunk oda, hogy nem sokára mindenki kicsekkolna. Szép. Itt van a játékosunk, Anna?
4: Igen.
1: Itt van. Halló, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hello!
1: Jó reggelt, hello. Hogy hívnánk?
5: Frida vagyok, sziasztok!
1: Hello, Frida!
2: Frida?
1: Honnan hívtál minket, Frida?
5: Frida. Bajáról.
1: Bajáról, jól
2: ilyen
1: van.
2: Ilyen menő neved van, Frida.
1: Az igen.
5: Hát nem hétköznap, úgyhogy szerintem most fél Baja tudja, hogy ki vagyok. Hello, sziasztok, Baja!
2: Hello, Baja!
1: Ja, te milyen kelendő vagy, Baján?
3: A Frida név miatt mindenki ismeri.
5: Nem, hát a Frida név miatt,
2: hát csak
5: hogy
2: szerintem nincs még
5: ritka.
2: Egy Frida Baján. Te
1: de miért egyébként, a Budapestben a kerületben ránézésre mindenkinek tudod a nevét? Érted? Elmegy melletted Lajos, te tudod, hogy ő Lajos? Tehát, hogy nem, Fridát csak az ismeri, aki tudja, hogy ő Frida, vagyis ismeri Fridát.
3: De bárki, aki ismeri Fridát, az, és Baján egy darab Frida van. Tehát aki ismeri Fridát, az tudja, hogy ki az a Frida Baján.
1: Na de azt hiszem nem a neve miatt tudja, hanem a hangja alapján megismeri, nem? Az anyádat se a neve alapján ismered meg, hanem a hangja alapján. Na mindegy, nem érdekes. Frida! Frida, Frida, figyelj ide. Miben foglalkozol?
5: Vállalkozó vagyok.
3: Miben?
2: S mit vállalkozol?
5: A férjemmel. Gázterveket készít, ez itt a reklámhelye. Gázterveket készítünk és energetikai tanúsítványt.
3: Abból akkor az egész
1: jó. Ja, ez energetikai tanúsítvány, az amit a közjegyző kijön, nem csinál semmit, elkér egy százast. Aha. Hogy zárnak az ablakok? Jól? Hány fok van? Aha. Milyen a szigetelés? Igen.
2: Hőhíd, az a titok szó a hőhíd. Az hőhíd.
1: Mivel fűtötök? Padlófűtés? Jó, megadom. Oké, okay, írjuk alá, adjátok el az ingatlant. Megadom az energetikai tanúsítvány. 80 ezer. Jól mondom? Nagyjából ez? Nem?
5: Nem.
1: Komolyan?
5: Nem, hát nem. A helyszín az gyakorlatilag hasonlóképpen működik. De egyébként azért a nagy része, az oroszlán része az számítógépen készül el, tehát hogy annyival nem vagyunk kész, hogy kimegyünk az ingatlanhoz, és akkor hú, milyenek a nyílászárok, meg hú, milyenek a falak, hanem azért az oroszlán része az a számítógépen készül el.
1: Energetikai tanúsítvány, közjegyző, ingatlanos, hasonló.
3: Szükséges
1: rossz, amit meg kell csinálni. Senki nem tudja, hogy valójában mire való. Energetikai nagyon fontos, van a lakáshoz, van, persze, nézzük meg, hogy zárnak az ablakok.
3: Ezt mikor vezették be egyébként? Mikor lett ez kötelező?
5: 2012-ben, azt hiszem.
2: Ott jött el a jó ott. Világ. Mondattok kezdve. Három bajai hallgatónk is írt, hogy fingom sincs ki az a Frida.
1: Abszolút nem tudják, nem fogják.
2: Ők nem fogják tudni.
1: Igen.
5: Majd bemutatkozok nekik az utcán.
2: Igen, Frida vagyok.
1: Kivel játszanál Frida?
5: Hát veled, Balázs.
1: Jó, oké, játszunk akkor. Jó, nem is kérdezek erről többet. Mehetünk? Feri?
2: Na figyelj! 3-2-1, tessék!
1: Na, itt vagyok. De jól mondom, kicsit olyan, mint az ingatlanos, nem? Vagy a közjegyző?
3: Nem.
2: Miért mondod,
1: meg
2: hogy
1: is vagyunk?
3: Ingatlanos
1: ennyi,
3: nem.
1: Csokor.
2: Frida!
1: Szabadulni akartam. Szabadulni akartam, megmondom, hogy én szabadulni akartam.
2: Így ledobta magáról.
5: Én pedig hívom átvédeni a férjem nevében is.
1: Nagyon helyes, ezt meg kell védeni. Ügyi vagy, illetve hát az voltál, de hogy én voltam, nem voltam a nem ügyi. Úgyhogy ki is mondtam, hogy van egy szép ajándékcsomagod. Jó?
5: Köszönöm szépen.
1: Üljük akkor neked. Megtisztelt,
5: Balázs.
1: Nagyon olyan rövid volt. Én rövidre zártam. Nem adtam esélyt, hogy kibontakozzál.
5: Hát nem. Köszönöm szépen. Vagy
1: egy...
5: nem
1: tudom,
5: ne köszönjem.
1: De,
2: ne nyugodtan. Egy bajai kérdezi Frida, hogy jeromos-e a férjed?
5: Nem.
2: Akkor ő se ismer.
3: Akkor azt mondja, hogy van még egy Frida.
1: Igen, de írt Peti, aki Erzsébetel lakik,
5: van, hogy tud... Van, biztos, hogy van egyébként.
1: Erzsébetel lakom, de tudom ki ez a Frida. Ez Peti küldte neki.
5: Jó.
1: Na jól van, küldjük az ND-csomagot. Köszi a játékot, ciao.
5: Köszönöm szépen. Hello. Napot mindenkinek. Sziasztok.
1: Ciao.
2: Gyorsan eldobtad magadtól ezt a szarit.
1: Ez Ricsi Mappás volt, írja valaki. Abszolút, igen.
3: Balinak kellett ez, mint Varga Viktor hajába a madárszat. Tényleg megvan neki még a madara?
1: Én most láttam egy... Nekem ma reggel följött megint, és láttam, hogy most boxol a szem talán. Várjál, most dobta fel az Insta.
3: A madárra?
1: Igen, ha egyszer megnézed az oldalát, akkor utána ugye feldobálja, és várjál, megnézem, itt volt a videó. Én szerintem ott volt a madár a hajába, igen.
3: Úgy boxol, hogy ott van a madár
1: igen.
3: A hajába.
1: Igen. Él a zöld küllő, ott él vele, vagy visszajött. És még azt is megnéztem reggel, hogy hány órás a videója, és azt hiszem, ilyen 11 órás volt, tehát nem egy hetes videója volt, tehát most tette ki. Boxol! Boxol, és ott ül a madár a hajába.
2: A madarat? Hogy földrútozta a hajára?
1: Zseni ez a sztori. Ez a sztori, hogy beköltözött egy madár a hajába. Ezt imádom, ezt a történetet.
3: Szerintem ez már egy halott madár, ami ki van tömve.
2: Ezt mondom, és oda van drótozva, hát szóljon.
1: Na igen, tényleg jó. Hú, gyerekek, nyári szünetes SMS, várjatok, hát álljunk már meg
2: na,
1: egy pillanatra.
2: Azért
1: ez nem maradjon el, legyen már rend. Mikor köszöntünk ma be? 6 óra?
3: 16.
1: 17-kor, 18-kor, mikor költöztünk be? Ez nem maradhat el, gyerekek. Hát azért az anélkül ne forduljunk rá hírekre. Mi van? Eltűnt?
2: Lehet, hogy megvan. Meghalt.
1: Zöldezed, vagy mit csinálsz?
3: Barnázom. Jó, és akkor biztos, hogy megtalálod.
1: Barnázom. Figyelj, minden van. 22 nap, gyerekek. 19 óra, 45 perc. És nyári szünet, 6 óra, 15-kor jött az SMS, úgyhogy így vagyunk. Igen, ő mindig a beköszinél küldi. Amikor...
2: Igen, mert abban reménykedik, hogy akkor pont ránézel az SMS-re, de már abban sem tudsz reménykedni.
1: De nem, de hogy a hallgatók se szólnak, gyerekek, szóljatok, hát ne csináljátok, szóljatok, hogy Bali nyári szünet, SMS, ne maradjon. Ne maradjon.
2: Elvitte, hát elvitte Juli ragyogó sztoria.
1: Ja, igen, a szardiniás történet.
3: A teljesen érdektelenségbe fulladó szardiniai
1: sztori. A napsütés, a naplement és a fehér homok az teljesen elvitte. Jól van, gyerekek, ha 4 perc, pontosan 7 óra, ha van friss közlekedés, akkor küldjetek. Mi pedig akkor elindulunk, jó?
2: Jó, lesz ma BL?
1: Egy kicsit BL-ezünk, igen. Trollfocit hívjuk?
3: Igen.
1: Trollfocit hívjuk 8 után.
3: 8 után.
1: 8 után hívjuk a trollfocit, úgyhogy abszolút lesz ma szerintem BL. Kicsit azért ezzel kell foglalkozni.
2: Jó, persze. Kicsit kell foglalkozni. Taxisok is lesznek.
1: Hát az inkább sztoriba beszéljünk róluk. Zsenik, nem?
2: Szerintem nem
3: mikor? Legjobb reggőzítesz.
1: De ez most lesz, vagy nem? Vagy,
3: Én nem tudom elképzelni. Ne hülyeskedjetek. Tehát, hogyha valamikor lehet pénzt keresni, az most van. Hát ki az a hülye, aki inkább kiáll és sztrájkol ilyenkor?
2: Mert nekik elveik vannak.
3: Ja.
1: Az a hülyésnek az van, igen.
2: Igen, a 30-en meccs előtt 2 órával azt mondják, hogy most sztrájk!
3: És majd a hősök terére állnak ki?
2: Persze. Vajon?
1: Én még úgy olvasom, hogy nem biztos a sztrájk, de szerintem az jó, egy BL döntőt megküldeni egy taxi sztrájkra, szerintem az menő. Szerintem az megint csak, az egy magyar, azt mi tudjuk. Tehát az egy olyan hungarikum, hogy az nincs más. Igen, igen.
2: Ja, és hogy egyáltalán lesz-e BL döntő, ugye? Az is kérdés.
1: Na jó, akkor vegyük ezt előre. Összeszedjük,
2: hogy mi sztori lett ebből.
1: Hogy mit tudunk erről, mert ez megint kezd egy kicsit ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon magyar sztori.
3: Dobjuk össze a fellépő pénzt.
1: Összerakjuk. Jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
8: Hogy darabolom neked a zenéket?
9: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorszám!

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szori!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
6: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
7: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
8: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
11: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
12: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
13: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
3: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Ha több fronton kell helytállnod,
15: le kell adni a prezentációt.
3: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
16: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
18: Well Hello koncert péntek este a Kecskeméti Ifjúsági Fesztiválon. 9 óra, főtér. Gyertek minél többen, a rendezvény ingyenes.
19: finom étsz.
20: Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg.
19: Finom étsz Drive, a Szőlőfürtnél.
21: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
22: Gyereknapi játékvásár a Régió játéknál. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes Régió játék áruházában és a régiójáték.hu webáruházban. Régió játék. Minden nap gyereknap.
23: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi egyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az AquaWorld Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
24: Szokitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szokitex lakástextil és Szemiramis kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
25: Gyereknapi vásár szombatig az Alföld áruházban. Sportjátékosztályunkon 2000 és 7000 forint közötti kosárértéknél 15%, 7000 forinttól pedig 20% engedményt adunk minden teljes áru játékra. Könyvosztályunkon 1000 forinttól 20%-kal olcsóbban vásárolhat minden egy éven túli mesekönyvet. Gyereknapi vásár egész héten az Alföld áruházban.
19: Reklámot hallottak.
26: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
27: Burkolatfelújítás kezdődött az M5-ösön Kecskemét térségében. Balesetmegelőzési előadást tartanak Izsákon. Zápor is jöhet. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Burkolatfelújítási munkákat végeznek az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Kecskemét térségében. A munkák miatt június 6-áig az 57-es és a 64-es kilométer szelvény között ideiglenes forgalom elterelést vezettek be, közölte az Alka ZRT. A kivitelezés ideje alatt irányonként továbbra is 2 sáv használható, azonban átmeneti korlátozásokra számítani lehet. Állásbőrzét rendeznek holnap a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályán a Klapka utcában. Az eseményen a látogatók számos állás és felnőtt képzési lehetőség közül válogathatnak, és több új cég is bemutatkozik, hívja fel a figyelmet a hivatal. A kiállítók a többi között az autóipar, az elektronikai ipar, a szállítmányozás, az egészségügy és az élelmiszeripar területéről érkeznek. Megrázó videókkal és valós történetekkel hívták fel a figyelmet a közlekedés veszélyeire az Izsáki Művelődési Házban. Az előadáson autós és motoros balesetek felvételeit mutatták be a résztvevőknek, számol be róla a baon.hu. Pintér József főtörzs zászlós, aki több mint 30 éve dolgozik a rendőrségnél, saját tapasztalatain keresztül beszélt a közlekedési hibák következményeiről. Kiemelte, sok tragédiát okoz a gyors hajtás, a figyelmetlenség, az alkohol vagy éppen a vezetés közbeni telefonhasználat. Az est során külön hangsúlyt kapott a biztonsági öv használatának fontossága is. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel viszont a védett állatok megmenthetők, hívta fel a figyelmet rádiónkban Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
28: A nőstények több száz méter vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes erről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős feje áll. Arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba.
27: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében. Sárga riasztás van érvényben, zivatarra, Bács-Kiskun vármegyében is jöhet zápor, zivatar, magas lesz az UV-sugárzás, és a kánikulai napok után ma már csak 25 fok lehet, a legtöbb éjszakára pedig 15 fokig hűl le a levegő, jelentősebb, komolyabb zápor jövő héten várható.
19: A
3: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók!
2: Jó reggelt!
1: Után 11 perccel, és ja, szóval mindegy. Igen.
2: Mit láttál?
1: Nem érdekes, nem mondom. Amit viszont akartam mondani, hogy hiába küld el valaki többször egy SMS-t, vagy Viber üzenetet, az ettől azért nem biztos, hogy, beolvasásra kerül. Jó? Tehát,
2: megint van egy kitartónk?
1: Vannak itten kitartó hallgatóink, igen, de hogy nem tud minden. Nem tud minden bekerülni a műsorba. Na, itt vagyunk. Szerintetek... ám ez árulás, hogy átnyergeltem hozzátok, vagyis, hogy visszatértem? Fantás Duci kérdezi. Most ez mit mond? Várj, a Duci jött.
3: Hát a Duci nem, Duci itt volt.
1: Duci itt volt.
3: Régen.
1: Elment a retróra.
3: Elment, és akkor most ugye visszaszokott egy kicsit, és itt ragadt.
1: Ja, értem, tehát az árulás, hogy átnyergelt hozzátok, vagy hogy visszatért.
3: Aha. Hát most ő tette, figyelj csak, Duci, haver, dupla árulásban vagy.
1: Duci nagyon nem állsz jól.
3: Egyszer meg elárultál minket, most elárultad a bocsit.
1: Igen, nem
3: állsz.
1: De örülünk, hogy itt vagy. Ugye mondtad, hogy maradsz már, nem mész vissza. Miért? Kérdez egy hallgató négyszer. Igen. Claudia megint aktív? nem Claudiáról van szó. Valamilyen fiatalok megnyertek valamilyen rádiós versenyt, tök jó. És most már harmadszorra vagy másodszorra küldi el a srác ezt, hogy akkor olvassuk be.
2: És látod, be is került.
1: És ennyit be tud kerülni, de hogy nem, tehát hogy értem, hogy ő saját magát futtatja ráadásul, tehát ő elküldte azt, hogy ők nyerték a rádiós versenyt, úgyhogy ő lett az első, aki küldi a Viber SMS-t, hogy olvassuk be, és ő az első. Tehát ő magát promózza. Pláne nem fogom beolvasni. Tehát, hogy ott van, egyébként nézd meg, szórakozott az SMS, de hogy
2: igen.
1: Biztos nem olvasol.
2: De milyen kis élelmes.
1: Nagyon élelmes, de egyébként így kell, hogy promózza saját magát, és egy kicsit önmenedzselésre elküldeni százszor az üzenetet, hogy hát, ha beolvasom akkor, hogy itt aztán mi történik. De én meg olyan vagyok, hogy dafkenem. Tehát, hogyha látom, igen, hogy valaki nagyon nyomul, már csak azért se. Úgyhogy ez így nem fog.
2: Én gratulálok a díjhoz.
1: Puncsoska.
3: Megalkuvó.
1: Puncsos. Claudia férje? Kérdezi valaki. Igen, Claudia férje folyamatosan idogat, igen. Na, gyerekek.
2: Nem is igaz az apja.
1: Már kinek az apja? A Claudiának?
2: Nem. Aki megnyerte a díjat, annak az apja írt.
3: Milyen díjat?
2: Ja. Érted?
3: Egy büszke apuka.
1: Ja, várjál.
2: Egy büszke apuka.

0: nem tudom, a rokonoknak, a sógorának, igyanak rá egy pálinkát, de ezzel engem ne nyomasszon.
1: Nem? De nagyon jó, mert reggel elküldte tegnap, hogy Csá Balázs. Aztán elküldte 10 óra után, hogy szia Atis.
0: Persze,
1: ugyanazzal a hírrel.
0: Ugyanaz, tehát ő mindenhova be akarja. Aztán elküldi délután, aztán elküldi megint ma reggel. Biztos, hogy nem. Annyit, csak a testemen keresztül fog ez már bekerülni.
1: Annyit mondjál már, hogy Atis beolvasta?
0: Tegyük át a Klaudia mappába, kérlek benneteket. Igen. Ezt olvasd be! Ha nem, akkor nem púziót.
2: Figyelj, Fantás Ducit megnyertük, őt most veszítettük el. Igen, ebben a pillanatban szegét.
0: Igen, amennyit beszéltél, be is olvashattad volna. Nem, gyerekek nem, elveim vannak. Úgyhogy nem. Büszke lehetsz a fiadra, mit is csinált? Na, ez megy a Redditre. Érdekesen beszélt a Fantás Duci. Igen, ne legyél népművészeti cseréped, én írják nekem. De tudjátok, hogy én ezt nagyon szívesen vállalom. Tehát, hogy ez nincsen valószínű, ez a típus igazán a hallgatónak, ez a típus, aki ugyanezt üzenetet elküldi a Bocskoréknak is.
1: Igen,
0: tehát, hogy neki
1: igen,
0: mindegy, melyik rádióba, hogy kerül be, csak valahova kerüljön be. És valahol legyen róla szó.
2: Egy kicsit se érzed szar embernek ilyenkor magad. Nincsen egy picit se lelkiismeret furdalásod, hogy így, egy ilyen megszólalás után, hogy nem olvasol be egy ilyen SMS-t.
0: Tudod, hány ilyen döntést hozok meg én egy nap ebben a 4 órában, amit nem is tudtok, hogy én ezt a döntést meghoztam? Tehát, hogy ennek csak ez a jéghegy csúcsa.
2: Egyek édes reggelit, vagy ne egyek édes
0: reggelit. Ja, nem úgy, nem a műsorral, a hallgatókkal, az SMS-ekkel reagáljak, vagy ne, betegyem-e beolvasondók közé. Nagyon sok ilyen döntésem van. Nagyon sok ilyen döntésem van. Nem vagyok hajlandó ebben senki kedvére tenni. Csak a műsor számít, és az, hogy ez olyan legyen, ami mindenkit érdekel.
2: Eljön majd a pillanat, amikor ő fog neked munkát adni. Amikor majd ő dönt a sorsodra.
1: Amikor majd bocsánat kéréssel kezdesz.
0: Szarom, mit nyert, írja valaki. Igen. A Bocskor beolvasta tegnap.
1: Mert ő egy jellem, egy rendes ember.
0: Lelkiismeret furdaláshoz lélek is kell szárni. Nem, ezt csak azért jelzem, hogy ne erőlködjön tovább. Ne erőlködjön tovább. Na, gyerekek, kinek milyen félelme van, ami nem valósult meg, de fél, hogy egyszer megtörténik. Ez egy jó téma, és erről még nem beszéltünk, hogy van-e valami olyan félelmed, ami konkrétan még soha nem történt meg veled, de valamiért attól rettegsz, hogy egyszer meg fog és el akarod kerülni.
2: Potenciázavarajod vannak?
0: Hát valami konkrétabbra gondolok, a potenciázavar azért nem áll fel, de nem tudom, hogy láttatok-e, vagy néztek-e ilyen ringlispilles videókat, amikor valamilyen hullámvasút, vagy ringlisfil, vagy pirát, vagy körhinta, amikor az nehezebben, megáll úgy a levegőben, hogy fél órát, egy órát, három órát lógnak fejjel lefelé, ugye a kedves delikvensek, akik fölültek a, nem tudom, tiszacsegei, nem tudom milyen. Tornádóra, ugye hülye neveik vannak, igen. Tornádó, meg Twister, meg pirát, meg ilyenek vannak, igen. És hát ugye ez Magyarországon történt, ugye, hogy fejjel lefelé lógtak a hintáról percekig. Na most képzeld el, hogy mondjuk tériszonyos vagy fölülsz egy ilyenre, mert rádumáltak, nagy nehezen, sírógörcsel felülsz, majd beszarik ez a cucc, amit egyébként valószínűleg nem újítanak föl, csak kettő imbuszkulcsal, próbálják a szezon előtt egy kicsit meghúzogatni ezeket a csavarokat.
1: És képzeld el mindezt úgy, hogy ez az életet parálja, és rászánod magad, hogy
0: na most fölülök.
1: Most tényleg itt a haver, ittunk egyet, gyerünk, most legyőzöm.
0: Itt van a Wursley, lőttünk egyet célba, dodzsemeztük, már csak fölünk a tornádó nevezetű szörnyetegre, ami szarul is néz ki. Tehát önmagában azt látod, hogy ez a cifra, furakék, meg rózsaszín cuccok, ezek úgy omlanak össze, hogy nagyon gyorsan. Persze nyilván fölültek, megállt a tetején, hogy a hullámvasút is megállnak, és fejjel lefelé lógsz. Ahol fogalma nincs, hogy kioldódik-e az a cucc, ami fogja, tart-e az öved, elektronikusan így az öledbe hajlik valamilyen vas, ami tart téged, függőlegesen lógtak a hintáról lefelé.
2: Áramszünet volt.
0: Nézd meg azt a hintát!
1: Maga a bizonytalanság.
0: Akit szeretszerre nem ültetsz föl. Maga az összeomlásra váró fura szerkezet.
2: Ti szeretitek az ilyen cuccokat?
0: Meghalok ezekről.
1: Nincs az a pénz, hogy fölüljek.
0: Nem. Én komolyan mérlek hintán is képes vagyok elhányni magam. Tehát, hogy olyan szaragyomrom, hogy egy repülős ülje 10 métert, és azonnal 3 biszkit kérek még. Tehát, hogy én ezeket abszolút, tényleg nem szeretem, nem bírom. Én nem is tudom, hogy annó, hogy ültem ki a gépszárnyára.
1: Meg nem bírás miatt, hanem mert tudom, hogy ez benne van a pakliban, hogy ott fogsz lógni nyomorultan úgy, hogy a saját szarod folyik a nyakadba, mert összecsináltad magad, érted? Pont a múlt héten dobott föl egy ilyen videót a valamelyik platform, ott hullámvasút volt, gyerekek, de az a típus, tehát nem a miénk, ez az aranyos fa, hanem tényleg, hogy 60 méteren vagy, két ilyen vas megy rád, és ott lógtak órák óta, ment

0: fel a tűzoltó csávó egy karabinerrel, amit közelről mutatta ilyen fejkamerával, hogy rácsattintotta a csajra, aki üvöltve már hófehérek voltak
1: az ujjaiból. De gondold el,
0: érted? Hát ezt én nem akarom.
1: Pánik, persze, iszonyat pánik. Ha nem vagy tér, és azt mondod, oké, egy jó kalap.
0: Akkor sem
1: de,
0: lóksz.
1: Amikor fejjel lefelé lóksz egy ilyen hullámvasútról, úgyhogy látod, hogy ez a műszaki cuccot alattad, az megkotlott. És nem tudod, hogy ez fél óra, fél nap, egy óra összeomlik-e, lefordul-e. Szerintem ez el sem tudjuk képzelni. Szerintem ez annak is, aki egyébként szereti az ilyen cuccokat, egy ilyen jellegű műszaki hiba az a teljes klaustrofóbia és a teljes halálfélelem.
2: Hát szerintem lehet, hogy emlékeztek rá, meséltem, hogy akkor, mielőtt bezárt a Vidám Park, hát akkor már nem nagyon fordítottak pénzt a különböző eszközöknek a karbantartására. És nekünk akkor még abban az évben bérletünk volt a gyerekekkel, és elvittük a szomszéd kislányt, aki 17 vagy 18 éves lehetett, és ő felült egy olyan hullámvasútra, ami fent egy ilyen box volt, ami pörgött, hogyha ha kanyart vett, és fent megállt. És volt egy ilyen 30 perces, hogy így mi rendről kiabáltunk neki, hogy nyugodj meg, ne
1: csináld, és ő meg fönt.
2: Ő meg fent ült, nagyon kapaszkodott lent, tudod, egy ilyen nagyon unott ilyen kertésznadrágos pasi, azt mondta, hogy ez áramlott, Józsikám, gyere már.
1: Na, ezek így néznek ki, áll egy kertészgatyás sávon lent, a Dodgemből jön, van egy ceruza a füle mögött, nyáron, és próbálja megszerelni.
2: 40 fokban ő ott ült fönt, és ráadásul még a tehetetlenség miatt még jó ideig pörgött ez a kis Dodgem-szerű valami, úgyhogy ült egy helyben, így forgott ez az egész szar, és a 17 éves kislány kezdett bepánikolni. Most te ilyenkor mit csinálsz? Fogod a két saját gyerekednek a kezét, akik voltak mondjuk 6 meg 7 évesek, és lentről kiabálsz, már nem tart sokáig, lehoznak. Igen. Ne ijedj meg.
1: Igen. Jó, az árában benne van egy kis extra. Tehát ugye tulajdonképpen így egyébként kaptak egy kis extrát.
0: De várj, és miután leszették, mi ahogy hívek a kárpótlás, kap még két jegyet.
1: Jó, kérdés. Mehet egyet a Dodgem-en és a cél. Igen. Lőhet egyet a cél lövöldével. Oké. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogyha ez megtörténik, az azonnali szörnyetalás. Tehát van-e olyan félelem, ami egy konkrét esemény, tehát nem az impotencia, vagy a, nem mm-hmm. tudom, a hüvelyszárasság, tehát nem erre gondolok.
2: Most itt elnéztem.
1: Igen, hogy a jelenkorról... Jelenkorról ne beszéljünk, hiszen vannak már akut problémák, hogy a múltkor beszélted. Maga vagy a góbi sivatag.
2: Hallod ezt a csikorgát? Kéne ide egy kicsi VD-40.
1: Érzem, megint nyikorog a puncid. Nem erre gondolok. Tehát ne olyan problémákról beszéljünk, ami már fennálló testi tünet. Nem erre gondolok. De van egy konkrét adott helyzet, ami konkrét félelem, hogy na, ha ez velem megtörténne, gyerekek, nekem ott a végem.
2: Csúszdapark. Csúszdapark.
1: Mármi, hogy beleragadsz a csúszd?
2: Be. Igen.
1: Hova?
0: A csőbe.
1: Meg ennél hülyébb félelmet nem tudok-e. Várjál, most azt hittem azt mondta, hogy tűzhalál. Megáll a sífelvonó, és egy vadászgép elvágja a kábelt, hogy lezuhan a repülő. Mi az, hogy a csúszdába?
2: Az egyik a csúszdapark, igen. Én azokban a csúszdákban, amik ilyen kerek, tehát amit
1: ez nem látom. Neked a félelmeid is viccesek, de tényleg, tehát nincs ilyen.
2: Tehát, hogy valahogy elfogy alólam a víz, és én
1: beleszorulok,
2: és
1: a magad követ... 43 kilójával?
2: Nem, és nem tudok tovább csúszni. Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
1: Ez a legnagyobb parád.
2: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
1: Na, azt értem. A csúszda az kicsit fura.
0: Hogy jön egy 120 kilós csávó, te pedig ott ülsz, és
2: én hiába kiabálok neki, hogy ne gyere,
1: és hanem hátulról telibe ver,
2: és kitöri a nyakamat.
1: Ja, ha ez történik, akkor kezdjen lefele mászni a csúszdán, minél gyorsabban.
2: Haló, álljatok meg!
1: De és akkor nem is csúszdázol? Nem. Tehát effektíve, ha látsz egy csúszdát, csúszdapark, nem tudom, Görögország, nem mész csúszdába.
2: Tehát az kizárt, nekem az ugyanolyan parám, mint ezek a ringlispilek. A másik pedig a lift leszakadás, egy időben, amikor kislány voltam, akkor mondták, hogy ezt meg lehet előzni úgy, hogyha ugrálsz a liftben, akkor ha esetleg leszakad, akkor zuhansz együtt a lifttel, és akkor nem halsz meg.
0: Mi van?
1: Azt elméletet mondja, hogy a zuhanás pillanatában, a becsapódás pillanatában
2: fel kell ugrani,
1: és ha felugrasz, akkor te ugye akkor a légüre, tehát a levegőben vagy, a lift alatt összeroncsolódik, de te túléled. Aha, igen. Ez jó nagy. De igen, tehát ugráljál már leszakadó liftbe. Igen.
0: Most fog lépni!
1: Zuhanó lift, fölnyom a mennyezetre, érted? Gravitáció, nem tudom, nem nagyon ugrász. Tehát neked a lift.
2: Lift, igen.
1: Na, és akkor ez minden liftbe menésnél eszedbe jut?
2: Van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
1: Tavaly nyáron.
0: Igen. Jó, de ő szerette.
1: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
2: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
1: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után. Megálltunk egy órára. Az egy élménydús este volt.
2: Egy darabig heherésznék veled, aztán én lennék az, aki a pánikrohamot kap.
1: Nem, elmondom, te mi lennél? Kifeszítenénk valahogy az ajtót.
2: Félig
1: emeleten állnánk meg, körbenéznénk, és aztán kimászik először, és miért pont a Juli? Helyet csinálnánk neked a liftbe. És aztán, hogy Juli mászol, és hogy kitennéd a kezed, és elkezdi mászni, hallanak egy kattanást, újraindítjuk, és abban a pillanatban a lift elindulna lefele.
2: Hallod azt a csikorgó hangot, hogy a kábel így pattan.
1: Újraindítjuk lefele, és mint az Alienbe, amikor a Bishopot így ketté szedték, a felső tested ott maradna, de a lábaid még ott lennének a liftben. És még kicsit rángatóznál, és csípőből lennél elvágva.
2: Igen.
1: Na, ez Julis.
2: Igen.
1: És én mondanám, hogy látjátok, hát igazából ezért félt a liftből.
2: És akkor kiabálnék, hogy toljatok.
1: És a felső tested még beszélne. Visszafordulnál. Juli még a kompon, jó, meg.
0: Közbali.
1: Jó, tehát neked akkor lift.
2: Igen.
1: És minden lift beszállásnál ez eszedbe jut.
2: Minden alkalommal, amikor belépek a liftbe, akkor van rajtam egy ilyen finom szorongás, hogy vajon leérek-e egybe. Leérek mindenképpen, csak nem biztos, hogy egybe, de hogy igen, van egy ilyen lift parád.
1: Lift. Neked bármi vezetés, motorozás.
0: Akkor nem csinálod a motorozást.
1: Repülé. Bármi, ami még nem történt meg, de konkrét félelem.
0: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
1: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
0: Vagy leszakad, az is, olyan is volt már.
1: Van, lesz beszakad de a csak padló.
0: Ott van, Anna, gyere.
2: Lekapja a nagy lábúj körmedet?
0: Hát nem, bedarálja az embert, érted?
1: Az azért van, mert a padló, amire kilépsz, az beszakad, és bedarálja a padló.
0: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfokot, a lehet, azt mindig átlépem, mielőtt fölér teljesen.
1: De ne a lépcsőfokot lépd át, hanem a kilépővel
0: azt
1: van mindig a baj.
0: Azt kell.
1: Tehát ott ugorjál nagyon-nagyot, mert az szakad be, akkor esel vissza a lépcső alá.
0: Jó, most már oda fogok rá figyelni, de az nekem például az konkrétan para, hogy így nézed a végét. Jó, most még ki tudok belőle jönni, ha még egy lépcső is ott szorul be, akkor véged van.
1: Anna, neked konkrét félelem?
3: Ja, félelem? Ja, még erre egy másodpercet, láttam ilyet élőben, amit a Feri mondta, tehát láttam ilyet. Hosszú szoknyát a csajnak bedarált, és ott állt egy szál bugyiba.
2: Még szerencsé, hogy volt.
1: Nem érzem ezt akkor a tragédiát.
3: Figyelj, azért nagyon kellemetlen volt. Megállt egyébként tőle a mozgó lépcső, hogy érzékel, hogy bekerül valami anyag. Hosszú szoknyája volt, és ledarálta róla a szoknyát. Szóval elszakadt a ruha, le tudott lépni, de rossz volt nézni a szegény ott állt egy szábugyiba.
1: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
3: Tehát a vakcinofóbia ez nálam.
1: Az oké, az oké.
3: Meglátok
1: egy injekciós tűt, nagyon ideges leszek. Nem történt meg, nem is biztos, hogy megtörténik, de valamiért az a flashet, hogyha az megtörténne, az a legdurvább félelem.
3: Én van egy, de nagyon vicces, de...
1: Júli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
3: Hát ez figyelj, van olyan.
1: Na?
3: Van egy olyan csótányfaj, ami eleventojó csótány.
1: Nem. Figyelj, most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobb kezestől.
3: Nem.
1: Helikopter rámzóan egy repülő.
0: Nem, látod, az apró dolgok félelmetesen.
1: Egy madagaszkári óriás csótány, ami tojásokat rak.
3: Nem rakta, ő eleven szülő. De a pete az anya állatba kifejlődik kicsi csótányokkal, és hogy ezek közé, tehát egyszer egy ilyet, tehát hogy ott lennék, és megszületnek a kis fületbe? Csótányok.
2: Mondjuk.
3: És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szül.
1: Na, ez viszont tetszik.
3: Nem.
1: Na, ez már annyira beteg, ami elkezd tetszeni. Egy
3: olyan, de most, hogy beszélek róla, nem, tudom, hogy itt vagyok egy stúdióban. Figyelj, ez az eleven szülő csótány.
1: De várj, és közben nem. A csótány megáll rád néz, és azt mondja, Anna, bocs, éppen szülök.
3: Nem, ha nem az lépzik.
1: Majd kijönnek a kis csótány, csak azt mondják, szia, Anna, mi újság?
0: Anya!
2: Sőt, anya, rád néz, és téged tekint anyukájára.
3: Érzem a súlyát, tehát azt érzem, hogy papucsba vagyok, ez a vízióm, és érzem, hogy ez a 7-8 centis anya állat átmászik a lábamon, és flip-flop van rajtam. Nem, figyelj Balázs, ez olyan szintű szorongás, hogy vannak ezek a bogár...
1: Zseniális. Ennél ma durvábbat nem hallunk. A szülőt félek attól, hogy egy csótány rászül a lábamra, érted? Rászül a lábamra.
3: Eleven szülő csótány. Nem,
1: mi a legdurvább félelmet, hogy egy csótány összeszüli a lábamat?
2: Létezik egyébként ilyen Magyarországon?
3: Nem, állatkertben van, azt mindig kihagyom. Nem, meg lehet nézni a vivárium, nem az én világom.
1: Meg lehet nézni, amikor szül. Basszus, mennünk kell, Zsűri, gyorsan. Ja, valami izgi promó. Na jó van, írjatok, drága hallgatók. Jó, tehát ami nem történt meg, de valamiért ez a legnagyobb félelmetek. Nézzünk ezzel szembe. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárja.

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
7: A magáé az Edwards Ranch.
8: Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
9: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
10: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
11: A béke még odébb van.
4: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
12: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
13: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással, csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
16: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
17: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tízszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
18: Volkswagen.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
19: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
3: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
12: Kecskemét, Napsugár utca 2.
4: Beszélsz ki autóbontó.
1: Éhes vagy? Hallod ezt? Ez nem csak burger, ez a Riz Burger. Is villámgyorsan kész. Brutál smash burger, izgalmas ízek, rozmaringos krumpli és korlátlan Coca-Cola refill. Próbáld ki ma! Rizburger, Csáky utca 18, a piac mögött.
8: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
18: Drága mennyasszonyok!
20: Sziszi, már nem csak a mennyasszonyokhoz szólunk.
18: Igaz, mert a Sofia Loretta esküvői ruhaszalonban 500 négyzetméteren minden, de minden esküvői ruha egy helyen.
20: Mennyasszonyi ruha, vőlegényöltöny, koszorús ruhák felnőtteknek, gyerekeknek és alkalmi ruhák örömszülőknek is. Minőség megfizethető áron, díjtalan ruhapróba. Sofia Loretta esküvői ruhaszalon.
18: Szeretettel várunk Kecskeméten a Szélkop mögött.
21: Egy nap, amikor a galaxis Kecskemétre érkezik, gaming, cosplay, Star Wars és legendás hangok, Anger Zsolt, Bogdányi Titanilla, találkoz youtuberekkel, szerez ritka cuccokat, és lép be a galaxisba. Június 13. Kecskemét, Ikona Neumann János Egyetemen, ott találkozunk.
22: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Sisi és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Kecskeméten, a Talfája utca egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
23: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
2: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Bemutatták a jövő sebészeti technológiáját Kecskeméten. Kecskeméti kórusok is felléptek a Kórusok Szabadon fesztiválon. Éjszakai permetezés kezdődik a városban. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. A világ egyik legmodernebb robotsebészeti rendszerét mutatták be a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház Skill laborjában. Az intézmény közleménye szerint a speciális technológia emberi kézmozdulatokat modellező robotkarokkal segíti a sebészek munkáját. A kecskeméti bemutatón sebészek, műtősnők és szakdolgozók is megismerkedhettek a technológiával. Hatodik alkalommal rendezték meg Szegeden a Kószát, vagyis a Kórusok Szabadon fesztivált, ahová az ország több városából érkeztek fellépők. Kecskemétet a Cantus Nobilis kórus és a Serzó vegyes kar képviselte a rendezvényen, írja a híres.hu. A szervezők elmondták, a fesztivál célja az volt, hogy megmutassa, Kodály Zoltán országában ma is élő hagyománya van a közös éneklésnek. Több héten át éjszakánként permetezik a platán és díszfákat Kecskeméten. A munkálatok már elkezdődtek és június 10-éig tartanak. A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a permetező autók este 10 és hajnal 4 óra között dolgoznak, ezért zajra is számítani lehet a város több pontján. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz. Tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
25: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult. Bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhész szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy héti virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
24: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében. Sárga riasztás van érvényben, zivatarra, Bács-Kiskun vármegyében is jöhet zápor, zivatar, magas lesz az UV-sugárzás, és a kánikulai napok után ma már csak 25 fok lehet, a legtöbb éjszakára pedig 15 fokig hűl le a levegő, jelentősebb, komolyabb zápor jövő héten várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Teljesen irreális félelmeket kapunk egyébként, nagyon szeretjük. Tehát Anna, ilyen csótányok szülnek a lábán című történet, az megindult. Ugye itt fejjel lefelé lógtak a hintáról percekig, ugye ez egy ilyen nagy körhinta, vagy valami borzasztóan néz ki, én utálom az összes ilyet. Én ránézek, mondom, atyaisten, tehát ez nem most nem konkrétan erről beszélek, de hogy szarul néznek ki, nincsenek megszerelve, mindjárt darabokra esik, tehát az összes ilyen cirkuszi dolgot a Dodge-em és a célövöldön kívül azonnali bontásra ítélném.
1: Mesehajó.
0: Odaadnám, odaadnám, vigyétek a vasat, ami kell, itt ne halljon meg senki, tehát ez szörnyen néz ki ez is egyébként, hogy ott pörög, forog. Persze megállt és lógtak lefelé. És vannak olyan emberek, akinek ez konkrét félelmük, ugye, hogy egyszer ez megtörténik velük, hogy a legtetején a hullámvasút, vagy ez a, nem tudom, fejjel-lefelé forgó szerkezet, ez úgy áll meg, hogy nyilván beragadsz. És arról beszélgettünk, hogy kinek milyen konkrét félelme van, ami nem valósult meg, és lehet, hogy teljesen irracionális, irreális, eszement, tehát nem is feltétlen valid dolgokat várunk, de valamiért te attól rettegsz. És hallgatunk, jó ráéreztek. Most nem arra gondolunk, hogy igen, nekem egy olyan félelmem van, hogy gyerek, mit tudom, felmászik az erkére, átesik az erkére. Tehát ezek ilyen valid dolgok, hanem ami kicsit irracionális, ami fura, ami nem tudod, hogy miért van, de mégis van benned ez a típusú félelem, és megmagyarázni se tudod, de te attól félsz, hogy.
2: Tehát cápa támadás a körúton például. Tehát, na,
0: például igen. Nekem fulladás a kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik búvárkodásba, ez megjelenik mélyvízbe, ez megjelenik tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Tehát nekem van egy ilyen vízióm, hogy vagy így ért már véget, vagy így fog, de hogy nekem valamilyen kapcsolódásom van a fulladáshoz. De gyerekkoromban is nagyon sokszor fulladtam
1: csak
0: meg.
1: A keratin tablettától.
0: Kreatin, tanuld már meg.
3: Keratin.
0: A keratin te teszed a hajadra, nem? Nem azon a samporokban? Vagy mi az Isten? Az más. Ez kreatin.
1: Te keratint is szedsz.
0: Kreatin. Ez a neve. Igen. Nekem az a parám, hogy a vasúti sínen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átvenni ezt. Síneken átvenni ezt, Erika írja. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóján a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na, én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz, eszedbe jut, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS-t, Roli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmeknek semmi oka. Autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt, hogy vezetsz, jól vagy, és egyszer csak valaki átszakítja a szalagkorlátot, és nem láttál ilyet, nyilván hírekben igen, nem volt ilyen tapasztalásod, de valamiért ott motoszkál az agyadban, hogy ez veled megtörtént.
2: És az van, a kamion, aki vagy csövet szállít, vagy hosszú fa anyagot,
0: és beléd szúrodik.
2: Egy, igen, a klasszik film jelenet.
0: Az nekem nem félelmem, csak eszembe jut, amikor mögötte megyek. Tehát igen, nem parázom ettől, csak előzés, úgy látom, gyerünk, hogy lógnak ezek a farönkök, és eszembe jut, hogy ez most így becsapódna ide a mellkasomba, valószínűleg nem tudnám levenni. Tehát utána a légzésem egy picit úgy...
2: Hiába van jó mellizom.
0: Igen, az egy kicsit lehet, hogy nehezebb lenne.
1: Amikor áthaladtok mondjuk a Körös-hegyi Völgyhídon, nincsen egy olyan rossz érzésetek, hogyha itt most egy kicsit elrántanám a kormányt, akkor így hús.
0: Az nincs, de a Völgyhídat sokan írták, hogy a Völgyhídon úgy mennek át, hogy nem mennek át, hanem lemennek előtte a településről, átmegy a Völgyhíd alatt, és visszamegy az autópályára, mert a Völgyhíd neki annyira félelmetes, hogy nem bír el fölhajtani. De az nincs, hogy balra rántanám, és ott leszakadok. Tehát azt nem szoktam érezni. Ha az anyós ülésen ülök, oké a Völgyhíd, de ha nekem kell vezetni, inkább lejövök az autópályán, és utána vissza. Na most mondd meg. Hát milyen irracionális, nem? Ausztriában van egy pókfajta, ami a napellenzőbe szeret elbújni. Ráadásul akkor, amikor mint a tenyered, és ha lehajtod, az ellenzőt beleugrik az arcodba.
2: Direkt erre arcra van ráállva.
0: Ebből van egy csomó baleset kint, mert félrerántják a kormányt, Kopi küldte nekünk.
2: Egyébként ő küldött képet, és tényleg ott van a napellenzőn, ahogy lehajtod a napellenzőt, ott van mögötte a pók.
0: De ezt miért nem gondolom, hogy ezt mondjuk a Fülöp-szigeteknél, Ausztráliában vagy Indonéziában él egy ilyen pók, de 120 kilométerre tőlünk van egy ekkora...
2: Nem, Ausztrália.
0: Ausztráliát
2: ír.
1: Hát ott van minden.
0: Ő Ausztriát ír, csak azért.
2: Ja, akkor viszont elcseszte.
1: Ausztráliára gondolt?
0: Jó, az rendben van, oké, csak mondom, azért én még azért ilyet, hogy Bécs környékén nem nagyon láttam, hogy pókok ugrálnak.
1: Átéped a határ.
0: Igen, de ha Ausztráliára gondoltál, és nem Ausztráliára, azt értem, az teljesen értem. Én a hajléktalanságtól félek így, irracionális módon. Egyedül nincs telenül éhesen fázva, kóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadnám nélkül. Olyan erős ez a nyomás rajtam. Nekem a legnagyobb félelmem, ami egy barátnőmmel megtörtént, lecsapok egy pókot, millió kis pók, akik vemhez szétszaladnak ezer irányba. Fanni küldte nekünk. Villámcsapástól fosok, megmagyarázhatatlanul, sokszor álmodom is, hogy belém vagy a közelbe csap. Na nekem ez például egyáltalán nincs. Simán bemegyek viharba fürdeni.
2: Annyira ritka egyébként is. De mondjuk van esélye.
0: Igen, igen, igen.
2: A legnagyobb
0: igen,
2: valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
0: Ezt szeretem. Valahonnan figyel egy kacsa. Ez jó. Mesélj róla. Mesélj róla, Artur.
2: Mit érzem közben?
0: Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó,
2: most
0: szeretem.
2: Most is itt van.
0: Az erdei gombák. Az a tévképzetem, hogy hozzáérek valamelyikhez, egy gyilkos galócához, mérkez gomba, az lerohad a kezem. Na, ezt magyarázd meg. Nem tudod. Felüljárókkal vannak gondjaim, fölötte is, alatta is. Ilyen érdekes dolgok tudnak beragadni embereknek, nem? Sokat búvárkodok, amikor elkezdtem kijelenteni, soha nem fogok barlangból merülni, ez szar, úgy lehet meghalni, hogy nézd, mennyi levegőd marad. Már megszoktam, hogy barlangokba megyek, de van bennem para, hogy beomlik, és ott maradok. Fejben felkészültem, hogy megvágom a csuklómon az artériát, és elvérzek, kicsit fájdalmasabb, mintha megfulladnék. Na, milyen.
2: Lépcsőházi fordulóban mindig nagyon figyelek, nehogy elcsúszak, és a korlát sarkába belevágjam a szemem, ami kifolyik.
0: Ez jó, zseniális. Na pont ezért kezdtük el ezeket a témákat, hogy a teljesen irracionális félelem. Tehát, hogy...
2: Mert ugye a nyílt vízes, a cápás, vagy
0: igen, azt megérted, meg autóban eseted lesz, elesel a bringával, bevered, ezeket megérted. De a korlátba esel el a fordulóba, és kifolyik a szemed, ezeket nagyon-nagyon szeretem.
1: MRI gép, az a legnagyobb félelmem, hogy valahogy beszorulok, és beszippant, és esetleg összenyom.
0: Igen. Attól félek mindig, hogy nem tudom belülről kinyitni az autót, és elfogy az oxigén, illetve tűzhalál.
1: Vagy megfősz. Igen, kint a napom.
0: Figyelj. Kata írja a következőt, ez is durva. Az a félelmem, hogy a buszon valaki mögöttem ül, és elvágja a nyakam.
2: Oh,
0: hát ez valószínűleg annak az a videó, igen, amikor azt az ukrán csajt New Yorkban ugye megkéselték, és ott vérzett el a híven, vagy a villamoson, a metrón, és mindenki azt nézte. Igen. Állandó rettegésem szex közben, hogy nem lesz több.
2: Hány éves vagy, ezt írd
0: meg? Azért jó sokan vannak hasonló helyzetben, hogy van valami teljesen irracionális félelmed. Nem? Én attól félek, hogy egy gombócos citromos fagyi helyett egy gombóc zsírt kapok. És értem, hogy mire gondol, sokszor a citromfagyi, a szorbi, az kicsit ilyen zsírszerű, igen, állagú. Igen.
1: Fehér csillog,
0: és furán úgy néz ki, mint a zsír lenne. Igen.
2: Cipőpara? Sokan írják.
0: Semmilyen cipőpara nincs. Hogy?
2: Hogy belelépsz, és van benne valami.
0: Nincs ilyen.
2: Belemászott egy állat például. Itt írja a Klári, hogy gumicsizma, kint tartja, és akkor a béka beköltözik, egy béka, vagy mit, egy csikló.
0: Semmi. Nem? Rám is rehatott. Csikló, béka, semmi. Pók, nem, abszolút. Semmi. A pók talán igen, de hogy beleköltözik, nem.
1: Attól félek, hogy télen korizás közben elesek, és egy korizó lemetszi az ujjaim.
0: Egyébként ez simán lehet.
2: Abszolút.
0: Ja, aztán ezért koriz kesztyűben, hogyha valaki átmegy a kezedem, akkor utána ne vágja le az ujjad. Ez mondjuk a műjégen azért ez így megtörtént. Milyen érdekes dolgokat táplál az agy, nem? Tehát, hogy milyen elbont félelmek vannak, aminek aztán tényleg semmi valóság alapja nincsen.
2: Vacsora készítés közben. A jobb kezem önálló életre kell, és nyakon szúrom magam.
0: Ezen én is szoktam gondolkodni.
2: Hogy elindult.
0: Hogy hirtelen kontrollálatlanul mi van, ha elindul úgy egy testrészet, hogy nem tudod megakadályozni, és kés van a kezedben, és mi lenne most csak, hogy hirtelen beléd költözne az ördög, és hasba szúrnád magad. Ez nekem is egy visszatérő gondolat.
1: Nem mondani.
0: De ez csak valami.
1: Ez a kényszer gondolatok. Én nekem egy csomószor van, amikor mondjuk ilyen autópályán megyek nagy sebességgel, hogy jön egy ilyen pillanat, amikor azt
0: el kéne rántani.
1: El kéne rántani a kormányt, és egyszerűen nem fogok tudni.
0: És nem, csak ne én menjek szembe, csak ne én legyek az, aki ott van veled szembe. Vagy egy pici mozdulat, és meg is vagy egyébként. Igen. Na jó, gyerekek, köszönjük szépen az SMS-eket. Azért itt vannak érdekességek. Hogy aztán kell ezzel foglalkozni, vagy nem, azt nem tudom. De minden esetben jöttek jó.
2: Na most az, aki megírta, hogy fél a elszegényedéstől, ugye? Uh-huh. Emlékszel az SMS-re? Hogy ő neki annyira kényszeres, hogy két munkahelyet vállal, és éjjel-nappal dolgozik. Tehát ezzel mondjuk szerintem
0: lehet, hogy kellene valamit azért így kezdeni vele, igen. Lehet, hogy egyszerűbb lenne az élete, azért ez erre kicsit ránézne. Hogy ennek mi az oka, és ez honnan jön?
1: Legnagyobb para, Lidl kenyérszeletelő beindul, amikor szedem ki a kenyeret.
0: Egyébként ezek a kenyérszeletelők szarul néznek ki.
2: Nagyon.
0: Tehát én is úgy rakom be a kenyeret, berakom, és így visszaveszem, tudod. Valaki mondja biztos, meg, melyik gombot kell megnyomni, mert szarul néznek ki ezek a kenyérszeletelők, igen. Na jó, gyerekek, köszi az SMS-eket. Mi a helyzet a BL-el? Megrendezzük?
2: Na?
0: Lesz BL?
2: Jó kérdés.
1: A BL-t igen, lesz-e utána fellépő?
0: Lesz-e utána fellépő?
1: Leginkább most az a legnagyobb probléma.
0: Átfél az egész történet zseniális. Tehát vegyük át végig, aztán majd hívunk valakit 8 után a trollfocitól, hogy kicsit rendbe tegyük, mert azért sok minden érdekel bennünket. Miért lép föl Cseppelen Travis Scott? Ugye Cseppelen?
2: És miért nem lehet rá jegyet
0: lemondta
2: szerezni?
0: A másik fellépő, aki talán egy csajszi, Ő lemondta a fellépést, mert meghallott, hogy hol lesz az after, és hirtelen nem tudom, vagy beteget jelentett, vagy lemondta. Mi van a fővárosi taxis blokkáddal, lesz-e? És mi van a Balázsi cégeivel, akik most igazából az van, hogy mivel zárolták a bankszámlát, így nem tudják lebonyolítani a BL-t.
1: Igazából bármelyiket húzzuk be, óriási szóresz. Most féltek 300 milla ugye az, ami a Balázsi cége miatt ugye lóg a levegőben, amit most nem tudnak honnan lehívni. Ennyi idő alatt ezt összedobjuk, ezt a pénzt?
0: 300 millió. Igen. 300 millió nem tud összedobni a Balázsinak a cége.
1: Az alvállalkozókat nem tudják kifizetni, mert zárolták az összes számlát, igen. Aha. És hogy akik a színpadot építenék, meg a technikát odahoznák, azoknak nem adnak pénzt. És ők azt mondták, hogy hát gyerekek, mi meg ezt ingyen nem csináljuk meg. Tehát ilyenkor mi van? Ezt honnan elkasztják le ezt a pénzt? Vagy hát elkasztják egymást?
2: Ilyen tételező
0: 300 millió. Szerintem a csomagtartójában kicsit jobban körbenéz. Egy Louis Vuitton táskában nagyjából ott van.
2: Nem akar körbenézni.
0: 150
1: kes. A mekizacskó alatt.
0: A mekizacskó van még egy 100-as kes, és a kesztyűtartóban még egy 60-as, és az ki is fizeti. De és most van itt, hogy a taxisok tényleg sztrájkolnak, vagy itt most azért ez egy picit erős, és nem fognak
2: hát
0: blokkádot csinálni?
2: Voltak kéréseik, és az történt, hogy egy 27%-os
0: emelés
2: szeretnének. Abba állítólag belementek, de a tervezetben volt egy olyan, hogy nem fix emelés van, hanem hogy hívják ezt, mikor így az appok generálják? Tehát, ha nagyon nagy az igény, akkor följebb viszi az árat.
0: Aha.
2: Tehát, ha egyszerre 500-an hívunk taxit, akkor drágább lesz a taxi. Ha csak egy ember van, akkor olcsóbb lesz. Az
0: dinamikus árazás? Az,
2: dinamikus árazás, és ezt valaki egyszer papírra írta, hogy lehet, hogy el kéne ezen gondolkozni, hogy dinamikus árazás legyen a taxizásban, és ez valamelyik taxis komolyan vette, és most azért tiltakoznak, hogy ez ne legyen. De ez állítólag nincs, és a 27%-ot megkapták.
0: Aha.
2: Na most mi van? Na, akkor most kell tüntetni, vagy nem kell
0: tüntetni? Zseni lenne még egy blokkád a BR-re.
2: Az
0: zseni lenne. Tehát, hogy még egy blokkádot bedobunk a BR-re, az zseniális. Egyébként a taxisok azért most tudnának pénzt keresni, tehát hülyék lennének most sztrájkolni, vagy blokkádot csinálni, nem? Hát tehát még nem tudom, mekkora biznisz elvinni 3 Arzenál szurkolót, akik szétvágják a kocsidat, összehánynak mindent, és izé ütik a plexit elől, és...
2: Hát és, ha és, sok hídon viszed át, akkor nagy.
0: Ha 6-szor mutatod meg nekik a Dunát, akkor igen.
1: De egyébként mikor lehet igazán nyomást gyakorolni bárkire, ha nem most? Tehát, hogyha most tényleg megcsinálnak egy blokkádot, akkor itt most mindent aláírnak nekik. Nem? Hát ilyenkor
0: igen,
1: kell.
0: Itt megállapodás közeli helyzet az van. Tehát, hogy itt ők meg akarják adni nekik az emelést, úgy olvastam. Tehát, hogy valószínűleg nem lesz semmi. De egyébként igen, hát ilyenkor kell csinálni. Tehát ez...
2: A legjobb.
0: Ez egy jó döntés.
1: Szanaszét fogják magukat keresni a következő néhány napban. Szerintetek ki fognak elsőnek felgyújtani?
0: Fel fognak-e valamit gyújtani?
1: Fel.
0: Szerinted igen?
2: Figyelj, én nézegettem képeket az eddigi a francia szurkolók ilyen nagy volumenű sporteseménynél való viselkedéséről. Ott semmi nem szent. Semmi. Tehát ha végigvonulnak a városon...
0: Tehát ha nyernek azért, ha vesztenek azért.
2: Igen. Akkor örülünk.
0: És ott van még 200 000 Arzenál szurkoló, vagy 150 000 Arzenál szurkoló. Figyelj. És a franciák se pitik azért. Na, szóval, hogy azért tudnak autókat borogatni, meg gyújtogatni.
1: Azt ők elvileg nem a magas biztonsági kockázatú besorolású csapat egyik sem a PSG, sem az Arzenál.
0: Szurkolói szempontból?
2: Igen. És ki az, aki az?
1: Hát szerintem a szerbek.
0: Azok úgy fog égni az éttermet, mint a tábort.
2: Jó, de jó, köszönjük, zárunk.
1: De hogy én már olyan pletykákat is hallottam, hogy állítólag már megvannak a helyszínek, ahol ezek majd verekedni fognak.
0: Jó, de jó, illegálban lesz ilyen fight club.
1: Már le vannak szervezve ezek a helyszínek, ahol ezek majd egymásnak.
0: Zseniális.
2: Olyan, mint a Fradi Újpest gyerekek. Ott is az volt, hogy a szurkolók a meccs előtt, vagy előtte való napon kijelöltek valami városon kívüli környezetet. Tehát találkozunk a kis erdőnél, nem tudom hol. Agyabugyálás, fejbe verték egymást, és aztán elmentek a meccsre.
0: Hát ugye itt az a nagy kérdés, hogy itt nem csak az a 80 000 vagy 60 000 ember jön, akiből mit tudom, 10-10 000 a szurkoló, meg az UEFA gyerekeket, meg mit tudom, egy nagy biznisz, hanem itt ide tényleg megérkezik még 150 000 Arzenál szurkoló, és 150 000 PSG. Tehát ez akkora esemény, hogy ugye itt a szurkolók és a rajongók azt mondják, hogy nem baj, hogy nem jutunk be a meccsre, de mi azt akarjuk átélni, hogy abban a városban vagyunk, ahol a csapatunk BL döntőt játszik. Tehát, hogy neki elég, hogy a szurkolói helyszínen, ugye lesznek ilyen kijelölt szurkolói zónák, ahol PSG Arzenál szurkolóval, ők ott vannak. Tehát, hogy ez téves információ, hogy majd 70 ezer ember érkezik ide. Ide most megjön 200-300 ezer turista erre a két napba.
1: Hát a PSG központja, azt hiszem, az MTK sportklub, vagy tehát az atlétikai területen lesz majd. Aha. Az Arzenálnak is van kijelölt területe, azok úgy középen valahol összetalálkoznak. De egyébként, hogyha csak azt gondolod, hogy
0: ők szeretik egymást, az angolok és a franciák?
4: Nem, nem, nem, nem, nem,
0: de most úgy értem, hogy azt mondja, Arzenál, figyelj, PSG, nem. Most másodjára nyertek, nem verünk meg benneteket. Jó, Arzenálos vagy, ti még sosem nyertetek, ha megnyeritek, ünnepeljetek, mi nem bántunk titeket, mert mi tavaly megnyertük.
1: Nem is az a gond, tehát a két szurkolói klubot tök jól el lehet egymástól különíteni. Mi van akkor, amikor ezek betévednek mondjuk egy kocsmába, ott hogyan különíted el?
4: Sehogyan nem, de itt nem is róluk van szó, én Pétertől vannak az infóim, ő nagyon szereti a focit, tehát nem én akarok okoskodni. Az ultrák mindig hát hogy ugye a neccesek, tehát az ultrák is. A PSG ultrái az nem a besorolás, amit te mondtál. Ne? Ők nem. Tavaly Münchenben volt a BL döntő, ugye ott 5-0-ra ugye nyert a PSG.
0: A PSG-ben nyert, így van.
4: Hát nézd meg utána, én betettem nektek egy kis videót a közön. Hát gyakorlatilag örömükbe földulták kicsit. De ha kihagytak volna, akkor meg az itt az ultrákon van a hangsúly, nem a normál, szurkolók.
0: Normál, igen, mert hogy érkeznek azért normál.
4: Oké, de ha jönnek az ultrák, ők azért kemény arcok.
2: Valaki azt írja, hogy a Fradi Újpest az babazsúr. Az békés szombat délután is semmi.
0: Párizsban, meg te láttad, hogy azért, ha tényleg olyanok az ultrák, akkor mi van?
4: És azért ők érted egy BL döntőt, nem hinném, hogy kihagynak.
0: Igen. Azt mondja, hogy Balázs, akadj már le az Arzenál szurkolókról, ezerszer kultúrárabb, mint aki akár a magyarok, nézd meg, hogy ünnepelték a bajnoki címet ellentétben a PSG szurkolókkal.
4: Így van, aha. De ott is az ultrák. Tehát hogy nyilván nem egy átlag PSG szurkoló, hát ott is vannak a normál szurkolók.
0: Arzenál drukkerek öreg nyugdíjasok, írja valaki.
4: Egyébként tényleg, tehát Péter is ezt mondta, hogy szóval azért a PSG-sek azért sokkal keményebbek.
0: Igen?
4: Igen, na mint megnézzük. Az arzenálosok, igen.
0: Jól van, telefonálunk egyet, fölhívjuk majd a trollfocit, hogy kicsit segítsenek nekünk így eligazodni, de még mindig nem tudjuk, hogy mibe kerül ez. Ugye annak kérdésére. Hát, igen, mennyit kell csengetni az UEFA-nak zsebbe, és hivatalosan, hát ezek hogy BL döntőd legyen.
4: Ugye, ezek úgyis titkos adatok, szerintem.
0: Igen? Lehet, hogy hány embert kell megvesztegetni, hogy rendezhesse BL döntőt?
4: Ez 23-ban indult el a pályázat, 24-ben kaptuk meg, olaszokkal ugye volt közös pályázat.
0: Csomóan visszaléptek.
4: És mi kaptuk meg, hát ketten pályáztak, Olaszország és Magyarország, és mi kaptuk meg, 23-ban pályáztak. Itt nem is ez, tehát, hogy nyilván megéri, meg nyilván hoz turizmus, meg nyilván örülnek a taxisok, a vendéglátósok, minden egyebek, de hát nyilván, hogy ezeknek a dolgoknak azért ára van. Tehát én ezt nem hinném, hogy nem. Ezek úgyis titkos dolgok.
0: Ezt sosem tudjuk meg, hogy mennyibe került. Nem. Jó, lángol a főváros, vagy nem lángol? Tessék, ki mit mond?
1: Lángol.
0: Lesz gyújtogatás?
1: Lesz, persze.
0: Vagy kirendelik a Fogarasi úti rendőrös... és a gödülői rendőrös jön majd erősítésnek. Nem, az a 4000 rendőr lesz, meg jön erősítés.
4: Hát ugye, ez is azért erősítés. Költség, tisztázzuk. Tehát amikor egy város azt mondja, vagy egy ország, hogy rendez egy BL döntőt. Én erre akartam utalni tegnap, aztán vagy megértette valaki, vagy nem. Ezek hatalmas költségek.
0: Jó, de van bevétel is, gyerekek. Ha 20 vagy 30 milliárdos extra bevétele van ebből a fővárosnak, meg az országnak. Jó, turisztikailag, okay. Idegenforgalomban.
2: Jó, de ami egy szállodába befolyik, az nem jut el a rendőrséghez. Nem.
0: Gyerekek, BL döntőt rendezünk, azért na, örüljön már neki egy kicsit.
4: Jó, csak átlagember, úgyis otthon nézed a tévéden, bakker.
0: De a következő 50 évben nem rendezünk BL döntőt. Hát, gyerekek, azért ez egy nagyon nagy
4: neked
0: dolog.
4: Neked a közlekedési dolog, lezárás marad belőle.
0: Hát úgyis kivetítőn nézed. Hogy BL döntőt rendezünk, hát az tök jó. Na, mindjárt utána járunk, megkérdezünk egy-két információt, jó? Úgyhogy...
1: Ú, de nem vágjátok ezt a szurkolói szubkultúrát.
0: Azt nem. Gyerekek, miért vagyunk a focihoz, de ezért merünk kérdezni, úgyhogy jövünk mindjárt a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezető

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Stihl Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Stihl akkumulátoros gépek egyikét a Stihl Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
11: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
10: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
12: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
13: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Pünköst hétvégén is nyitva. Az UVR élmény aréna Kecskeméten. UV minigolf, kézműves foglalkozás, VR szabadulószobák és világító UV koktélok. Foglald le helyed még ma. www.uvrélményaréna.hu.
16: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
17: Zöld kéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöld kéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
18: Van valami jó befektetési tippet?
19: Persze. Kecskeméten a Homokbánya területén a Boróka lakópark negyedik üteme még idén elkészül. Többféle lakásból választhatsz. Ráadásul most 5% rozsdaövezeti kedvezménnyel.
18: Azt hittem már mindet megvetted.
19: Nézd csak körbe itt. borokapark.hu.
20: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
21: Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
20: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
22: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
23: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
24: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
25: Kavics felverődés, szélvédő csere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.
26: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüvegkampány, kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
27: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak.
28: Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára.
29: Kis városi cirkáló, közepes családi SUV,
28: benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel.
29: Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások.
28: Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100.
29: www.mgmotor.tormasi.hu.
30: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 gong. Reklámot hallottak.
31: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
32: Országos szakmai elismerést kapott a Kecskeméti Televízió, ismét lesz ingyenes virágosztás a városban. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébi. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. A Kecskeméti Hírös Hírek lett az év legjobb helyi televíziós híradója Magyarországon. A Helyi Televíziók Országos Egyesületének idei fődíját Hajdú Szoboszlón adták át. Számol be róla a hírös.hu. A zsűri kiemelte, hogy a Kecskeméti híradó hitelesen, sokoldalúan és közérthetően mutatja be a város életét és eseményeit. A díjat Kozák Polett ügyvezető főszerkesztő vette át, aki szerint az elismerés a szerkesztőség folyamatos megújulását is visszaigazolja. A díjátadón elhangzott a hagyományos híradózás, ma is fontos szerepet tölt be, ugyanakkor alkalmazkodni kell az új média fogyasztási szokásokhoz. A hírös hírek mostantól már élőben is követhető a YouTube-on. Idén is virágba borulhatnak a kecskeméti erkélyek és balkonok. A Városvédő és Városszépítő Egyesület a jövő héten ismét ingyenes virágosztást szervez több város részben. A virágos balkonok akció keretében muskátlikat és egynyári virágokat osztanak szét a lakók között. A szervezők tájékoztatása szerint egy ember legfeljebb 4 növényt vihet haza, 2 muskátlit és 2 másik virágot. Az idei virágosztások június 1-én és 2-án, valamint 3-án lesz különböző társasházaknál és lakótelepi helyszíneken. Konzerv csemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Superment a teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
33: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságokat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiologiai eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervben, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
32: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében. Sárga riasztás van érvényben, zivatarra Bács-Kiskun vármegyében is jöhet zápor zivatar, magas lesz az UV-sugárzás, és a kánikulai napok után ma már csak 25 fok lehet, a legtöbb éjszakára pedig 15 fokig hűl le a levegő, jelentősebb, komolyabb zápor jövő héten várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján

időőr Jules. A jobb felső sarokban a ne tudjátok meg minek a szakértője, Juli. Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle,

0: 10-es évek diszkóbuddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor,
1: Itt vagyunk, gyerekek, jó reggel, 8 óra után 11 perccel, itt a BL döntőről beszélgettünk, hát nem vagyunk nagy foci értők, azért azt el kell, hogy mondjuk. De azért ez mindenképpen izgalmas, hogy Magyarország BL döntőt rendez, került, amibe került, sose fog kiderülni, mennyi ment zsebekbe, borítékokba, Nokia-s dobozokba, és mennyi ment hivatalosan az UEFA-nak, mindenesetre BL döntőt rendezünk, azért most olvastam pont valahol, hogy nem is tudom, akkora dolog ezt, képzeljétek el, hogy ugye Barcelona most már 20 vagy 25 éve próbálja visszaszerezni a BL döntő helyszínt, hogy rendezhessen BL döntőt. Tehát, hogy ezt így kell a helyén kezelni, ami egy ilyen, hát oltár, egy szentély maga Barcelona, meg az ottani stadionok. És azért örül az UEFA annak, hogy most már vannak ilyen jó minőségű stadionok, mert néhány pár országnak tudták odaadni a BL döntőt, mert ott voltak csak ilyen stadionok. És az a szerencse, hogy az utóbbi 5-10 évben lettek olyan országok, ahol lettek olyan stadionok, mint például a Puskás, ami képes arra, hogy lebonyolítson méretileg, technikailag, technológiai mindenhogy egy BL döntőt. De hogy tényleg 20 éve dolgoznak rajta a spanyolok is, hogy visszamenjen a BL döntő Barcelonába.
2: És valahogy hogy nincs stadion?
1: Hát nem kapják meg, nem pályáznak, nem nyernek, nem jók a kapcsolatok, nem fizetnek eleget zsebbe, nem ül valakiuk az UEFA-ba, mit tudom én, nem tudom, rosszul vesztegetek, rossz ember, nem tudom, tényleg nem tudom.
3: Nagy az utalás.
1: De mindenesetre azért ez tényleg egy óriási dolog, tehát ez körülbelül tényleg mint a Super Bowl, tehát ez idegenforgalomban is, médiafigyelemben, sportturizmusban, konferenciaturizmusban, destinációként, mindenhogy nagyon nagy dolog. Én örülök az ilyennek. Én nem csak azt hiszem, hogy mostok az mennyibe került nekünk, biztos horror drága volt, de közben egy ilyet azért Magyarország vagy Budapest meg tud rendezni, azért ez iszonyatosan menő, nem?
4: Akkor vajon az UEFA-nak van egy nagykövete, aki eljön Magyarországra, például megnézi, hogy a repülőtértől hogyan lehet bejutni a városba.
2: Akkor visszafordul volna.
4: Tehát, hogyha bajba vagyunk. A Ferihegyi gyorsforgalmi végigjött-e egyetlen egyszer is bárki.
1: Ez egy jó kérdés, hogy a gyorsforgalmira ráfordult még 10 év. Ne a gyorsforgalmi vigyétek, mert 50 évig nem kapjuk meg. Vigyétek a nulláson az M3-as felé, és az Andrássy úton jöjjön be a városba.
4: Értem a Puskást, meg értem a Hősök terét, meg értek egy csomó mindent, ahol ez a tömeg ez eloszlik majd, de például, hogy a túróba fognak bekeveredni a városba.
2: Taxival.
4: Én értem.
1: Hát bejönnek busszal, bejönnek taxival, bejönnek mindenféle.
4: Valahol
1: repülnek. Oldják meg, hát hogy jusson már be egy Arzenál szurkoló, vagy egy Paris Saint-Germain szurkoló. Én nagyon kíváncsi.
2: És még egy érdekes felvetés, hogy ugye gyereknap, vasárnap, hogy a Városligeten
1: fáradt rendezvények azok, engedd el.
2: Oké, de egy csomóan mennek rá, és akkor ott látod még a részegen fekvő szurkolókat, az égő kukákat.
4: Keresik a battacukorárust. Nézitek majd?
2: Hát megnézni, azért ezt meg kell szerintem is. Van, aki nézhette volna a helyszínen, de van tartása.
1: Még mindig nézhetném. Felhívtak tegnap is, hogy welcome.
4: Egyetlen egy hely van már.
1: Welcome. Még vajudom.
2: Még kérjenek szemben.
1: Még egy kicsit kéretem magam. Hezitálgatok. Döntögetek meg.

0: ki, az Arzenál szurkolók úgy meg fognak verni.
1: Úgy agyon vernek azt, hogy PSG szurkoló, csak megkülönböztetek egy PSG szurkolótól.
2: Nagyon későn nem megy, mert 6 órakor indul a meccs.
1: De miért hozták el egyébként, ez is érdekes, miért hozták 6-ra? Ez általában ezek 8-kor, 9-kor kezdődnek. Közvetítési okok, idegenforgalmi okok, turisztika, miért kezdődik ez a meccs náluk 6-kor?
0: Nem megkérdezik a trollpocit. Hogy jobban legyen családi esemény, hogy ugye este 9-re már gyerekkel nem mész ki, nem tudom, hogy egyébként ide gyerekkel kimész, de hogy ez jobban elérhető legyen.
1: Aha.
0: A 6-os kezdése miatt.
1: Lehet, hogy a közvetítést nézed, akkor is jobban elérhető, vagy akkor is családi. Na mindjárt megkérdezik a trollfoci alapítóját, Szabó Leventét. Hello, Levi, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, hello, jó reggel.
0: Hello.
1: Jó reggel. Na, mi újság, lázban vagytok? Azért ez egy nagy dolog, nem? Hát mi nem értünk a focihoz. De azért ez nagy, óriási dolog.
3: Óriási láz vagyunk, igen. Hát ugye 71 év után basszus, tehát hogy itt rendezik Budapesten az Európai Kupának a legnagyobb döntőjét. És ugye ez a zseniális, tehát hogy tavaly is ugye 148 millióan látták ezt a sporteseményt, tehát ezt rakjátok össze, hogy tényleg nem azt mondom, hogy a fél világ, de azért nagyon sok ember szemben Budapesten van.
2: Van-e jegyed, és hogyha igen, akkor mennyiért adod el?
1: És hányat adtál már el, ami volt, és nem kellett?
3: ugye pont amikor múltkor kerestetek, éppen Isztambulban jelentkeztem, amikor Balázs szétfirkált, hogy alig kapok levegőt, mikor ez a rohantam fel egy metróból. Igen, és ugye én akkor kint voltam pont egy Galatasaray Liverpool meccsen, amire engem kiküldtek, hogy onnan kellett beszámolnom így a szurkolókról, a stadion atmoszférájáról. Ez egy játék volt, és négy ilyen tartalomkészítő indult ezzel a játékon, és hál' Istennek nekem sikerült a legjobban ezt abszolválnom. Ezzel ugye azt nyerhettem meg, hogy nem is a nézőtéren, hanem a kapu mögött ülhetek majd a BL döntőn, és így mindent láthatok, így a szupersztárokat, a játékosokat, mindenkit.
1: Azért az jó, azért az jó. Hány turista érkezik, azt tudjuk nagyjából? 250-300 ezer a szurkolókkal együtt nagyjából milyen számok hangzanak el?
3: Hát 100 ezer turista érkezik. Azt mondták, hogy még a Feri egyen az egyes terminált is megnyitják, ami nem tudom, hogy volt-e mostanában, hogy megnyitva. 4000 rendőrt vezényeltek ki, ahogy néztem a hírekben, 70 tévétársaság tudósít, tehát azért rengeteg ember fog érkezni, és nyilván ugye, hát itt van egy, nem tudom, 74000-es stadionkapacitás, de nagyon sokan fognak úgy eljönni, hogy Budapesten nézik így szurkolói zónákba, bárokba, éttermekbe a mérkőzést.
2: Ugye felmerült annak a kérdése, hogy mennyire békések vagy nem békések a PSG meg az Arzenál szurkolók, tehát hogy mire lehet készülni?
3: Hát igen, ugye olvasom én is, hogy a magyar médiát, hogy egy közhirdelem az úgy teljesen elszállt. Ők is, tehát hogy itt 96%-ban ezek ugyanolyan rendes, becsületes futballszurkolók, akik eljönnek a mérkőzést megnézni. Nyilván nem azt mondom, a városban biztos, hogy lesz egy-két ilyen kisebb csatapati, de szerintem itt nyugodtan ki lehet menni családokkal, itt akár itt a programokra, amik lesznek itt Budapesten.
1: De miért az nem igaz, hogy a Paris Saint-Germain szurkolók tavaly fölgyújtották mindjárt?
3: Dehogy igaz, de most is volt, hogy ilyen képsorok bejártak.
1: Vagy az ultrák legalábbis, hát nyilván nem a normál szurkolók.
3: Még azt sem mondanám, hogy az ultrák, tehát hogy ez Párizsban egy sima kedd, amit csinálnak ott általában, tehát hogy nem innen, hogy itt ez lenne.
0: Hát már a bejutást is úgy ünnepelték Párizsba, hogy ment a móka. Most szerinted, ha nyernek, mi lesz? Vagy ha veszítenek, tök mindegy.
3: Biztos vagyok benne, hogy nem lesz semmi Én azt mondom, és azt mondom, hogy legyen igazam tényleg, de szerintem ilyen biztosan nem lesz Budapesten. Szerintem itt a magyar rendőrök meg fogják oldani.
1: De tavaly akkor ezt nem tudták? Tehát, hogy tavaly miért lángolt München? Vagy azt nem értem? Vagy nem lehet elmondani, hogy a Paris Saint-Germain szurkolók néha felgyújtanak dolgokat? Vagy ez kicsit idealizáljuk a futballt, hogy ez egy békés sport és családszető rendezvény, miközben azért ezek közben felgyújtják fél Párizs, általában kikap a csapatuk. Tehát, hogy azért ez nem mindig ilyen egyszerű.
3: Azok az emberek, akik ezt csinálják Párizs utcáin, biztos vagyok benne, hogy ezek már rögtön mérkőzés után kezdik meg az ilyen dolgaikat. Tehát a maradék fele úgy benn van a stadion, ami ki se ért, amikor ezek már kocsikat gyújtogatnak föl. Úgyhogy nem hiszem, hogy az a réteg fog eljönni, biztos vagyok benne. Hát itt is ugye itt a klubok körülbelül 16-17 ezer jegyet kaptak, hát itt is ugye ezt a fan first jegyértékesítési módszert használták, ugye, hogy csak azok a szurkolók jöhetnek el, akik már nagyon-nagyon régóta bérletesek, akik ott vannak minden meccsen, szóval nem hiszem, hogy ők ezzel kockáztatnák így ezt a jogukat, hogy itt nem tudom, autókat gyújtogatnak fel Budapesten.
0: Oké, nem is a meccsre érkező, hanem,
1: nem róluk beszélünk.
0: Igen, hanem az, aki te is mondtál, hogy van egy csomó olyan ember, aki nem fog bejutni szurkolói zónából, meg kocsmából nézi.
1: Akinek van jegye, az nem kockáztatja, mert örökre eltiltják, de itt jön velük 100 000 másik francia.
3: Hát 100 000 másik francia nem fog jönni, de mondom, ez kicsit túl van lélegve. Szerintem ez a rész a dolog.

0: fognak.
1: Jó, zavargások Párizsban 127 embert állítottak elő a BL elődöntő után. Jó, ez csak egy a cikkek közül.
2: Mennyi rendőr van kivezényelve?
0: Nem elpárjátok. 4000 rendőr. Kivezényelve. Ezek tökös magyar rendőrök szerintem meg fogják oldani a dolgokat.
1: Úgy legyen. Na, beszéljünk már arról, ugye, amiről már mi próbáltunk beszélni, de nem értünk hozzá. Hogy lehet megnyerni magát a jogot? Mennyibe kerül ez? Vagy mit lehet vele pénzügyileg nyerni?
0: Fú, hát ugye ezt az UEFA dönti el, hogy kikapja meg a rendezési jogot, és ugye itt mi a szánszíróval, az olasz, ugye a milánói szánszíróval versenyeztünk, hogy a jogot elnyerhessük. Most azt, hogy konkrétan...
2: Mondhatod
0: hogy
2: nyugodtan, ha nem tudsz valamit, hogy, nem ciki.
0: Hogy mi nekem megfelelni, azt nem tudom. Mivel viszont ugye a régióban már elég régóta, 2018 voltam volt Kijevben, előtte volt
2: itt Bécsben. Oké, tehát megnyerünk egy BL döntőt, de nem tudjuk, nincs hivatalos UEFA tájékoztatás arról, hogy ezt ki, hogyan, milyen itinerek, pályázat alapján kapja meg. Hát egy milliárdokat érő sportrendezvényből nem tudjuk, hogy ez hogy nyeri meg valaki. Ez nem transzparens, ez nem nyilvános.
0: Fogalmas, de tényleg erre a kérdésre nem tudom válaszolni, viszont ugye volt itt már Európa Liga döntő, Szuperkupa döntő,
2: az oké, nem, hogy... nem kell most, értjük, tehát nem kell, mi nem a futballt akarjuk bántani, folyamatokat akarunk megérteni. Tehát van egy milliárdokat hozó sportrendezvény, van egy 20-30-40 milliárdot érő idegenforgalmi rendezvény BL döntő, amit néz sok százmillió ember, szponzorok kiemelt rendezvény. És a mai napig nem tiszta az, hogy egy város ezt hogy pályázik, hogy nyeri meg, és ez neki valójában mennyibe kerül?
0: Ez egy jó kérdés, mert én sem tudom a válaszba.
2: Mindig is tudtam, hogy a futball azért egy olyan sport, hogy az öltözőbe dől el sok minden, meg igazából a VIP klubokban.
0: Lehet, hogy a futball azért embereket van a főébinet, nem engem.
2: Tök jó, hogy nem tudod, és nem az mennyibe kerül. Én tök örülök, hogy van, jöjjön sok turista, legyenek világrendezvények, tök menő, hogy ilyet csinálunk. Csak szeretném érteni, hogy dől el, mi a pályáztatásnak a lényeg, mit kell ahhoz nekünk magyaroknak teljesíteni, hogy mi azt mondhassuk, hogy BL döntőt rendezünk, azon kívül ott ül a Csányi, és azt mondja az UEFA elnökének, hogy
3: na gyere, ígyunk meg valamit.
2: Az elmének hátrasztott, beszélnek valamiről. Valahogy.
0: Általában erre a kommentelők tudják a választ. Tehát kérdezitek meg, és biztosan pár nagyon kis választ fogtok kapni.
2: Tényleg?
0: Ami nyilván hülyeség lesz, de legalább lehet rajtuk jót szórakozni. Tehát.
2: De titeket ez nem érdekel, mint troll foci, mint szakmaiság? A gyerekek, azért egy nem olimpiát is tudjuk, hogy van 5 pályázó, megnézik a feltételeket, nyilván ott is vannak csúszópénzek, zsebbe, stb. De mégis nagyjából értjük a pályázási folyamatot. De tetszik csak azt, hogy Budapest! Tessék, eldőlt, ott van, csináljátok! Budapest! És tök örülök, hogy van, de hogy?
0: Mi azt látjuk ebben az egészben, érkezik ide két gigacsapat, tényleg így a világszeme rajtunk van, itt van a PSG, itt van az Arsenal, két olyan csapat, akiket abszolút nem szeretünk, nyugodtan lehet őket fikázni, tehát mi tök örülünk ennek az egésznek.
2: Most kicsit olyan vagy, mint egy régi kormányinfó, de nem érdekes. Én meg mint egy telexes újságíró, de nem...
0: Hát igen. Miből, hogyan, mennyiért?
2: Na mit tudom én, csak azt mondom, hogy figyelj, Balázs, van egy pályázás, 5 stadionból maradt 2, a 2-ből pedig az dönt, hogy nem tudom, idegenforgalmi, vagy itiner az, hogy az elmúlt 20 évben te nem rendezhettél, csak azok pályázhatnak, vagy van egy időbeli korlát, mit tudom én, van valami alapszabály, ami alapján tudunk mi dönteni arról, hogy miért mi. Van egy kiválasztási rendszer, van egy pályázási rendszer, hát nem tudom, ezek úgy érdekelnek engem, hogy akkor hogy ez hogy dölt el, de akkor ez úgy dölt el, ahogy gondolom. Gyere, ígyunk valamit.
1: És utalok.
2: És itt van nálam, hogy ez hosszatjon. És a jó kapcsolatok. Igen, Hankó Balázs vagyok, tudok rá megmondani. Na jó van, ez egy, akkor tulajdonképpen visszatérve arra, azt tudjuk, hogy idegenforgalmi, én azt hallom, hogy 20-30 milliárdos bevétel. De azért igen, az elképesztő.
0: Nem tudom, láthatok-e, hogy itt már 2 hete úgy fölmentek a hotelárak, hogy az apartman árak, tehát én csináltam is erről egy videót, hogy ilyen 2 napra körülbelül 8-9 millió forintokért adták ki. Viszont volt egy zseniális történet, mert volt egy Arsenal szurkoló, aki már szeptemberben lefoglalta ilyen minimális, ilyen tényleg pár euróért a szállás a Budapesten, annyira bízott a csapatban, és ezt körülbelül egy ilyen 3 hete ki is tette az X-re, ugye, és ott ugye már kiírta, hogy mennyire bízott a csapatban, viszont rajta hagyta a foglalási számot. Erre jött egy Tottenham Hotspur szurkoló, és lemondta a szállását neki, úgyhogy tehát jó kis sztorik vannak itt.
1: Most foglalhat újra, ugye? 500 ezerért.
0: Hát körülbelül, igen.
2: De ugye, mert erről beszéltünk mi is, hogy olyan hotelek, kétcsillagos hotelek 5-600 ezer forintért, oda bejön egy Arsenal szurk, az nem fogja elhinni, hogy mit kap 600 ezer forintért. Linoleumot, műanyagot a fürdőkádban, hideg vizet, igen, és poloskás ágyat. Nagyjából ilyen 20 ezeres szobárak mentek föl 5-600 ezerre per éjszaka.
0: Mondjuk én inkább arra kíváncsi, aki eldöntötte azt, hogy a két tábot hogyan szeparálják el, hogy az egyik fele ott lesz kint az MTK pályánál, ahol ne tovább szörőzőbe később meg tudnak inni, másik fele meg a Városligetbe. Tehát, hogy a PSG-sek kint, az Arzenások bent a városba. Tehát, hogy ezt sem értem, hogy ezt ki kidöntötte el, de gondolom itt az lehetett, hogy nem tudom, PSG szurkolók nem igazán akartak beengedni a városba, nem úgy is be fognak jönni, úgyhogy tök mindegy.
3: Miért? Mert gyújtogatnak.
0: Na, igen, kocsikat, nem tudom, garázsba rakjátok le, még garázsokba.
2: Na jó, hát meglátjuk, hogy mi lesz. Mit csinálnak az ultrák, mit csinálnak a PSG szurkolók, az egészen izgalmas lesz. Egyébként tippelni szerinted inkább párizsi győzelmet vártok?
0: Fú, hát én mindig az esélytelen csapatnak szurkolok, hogy itt a legtöbb gólt rúgó csapat találkozik a legkevesebb gólt kapó csapattal, és én azt mondom, hogy én egy nagyon minimális 1-0-ás Arzenál győzelemet tökéletesen elégedett lennék.
3: Arzenál győzelem.
2: Igen. Itt valaki kérdezi, hogy Mbappénak készítsünk-e travikat, de akkor le van esve kicsit a vonatról. Tehát mióta nincs ott Raffaello, azóta nagyon megy a PSG, az ott a Neymar, a Messi, az Mbappé, azon nem értek el semmit, mert nincsenek, és közben címvédők
1: lettek. Hát egy milliárd eurót azért elszórtak játékosokra, ugye, meg fejlesztésre.
2: Ja, brutál, amit építettek.
1: Még egy kérdés, hogy miért van 6-kor a meccs? 9-kor szokott.
0: Ez most van először, amúgy, ugye mindig 9-kor szokott, ez nem tudom, ez egy családbarát időpont lehet, hogy nem tudom, mindenki érjen haza, hogy a világosban leszen kocsikat gyújtogatni, fogalmas. De szerintem így kell kb. Ezért.
2: Jó, valami, hát nem voltál túl konkrét, de jó, örülünk, hogy hívjuk. Én nem tudom, lehet, fogalmam, hogy talán ezért. Egyébként nem gyújtogatnak, nem csinálnak semmit, nem jön 200 000, csak 100 000, de nagy dolog, hogy jön az arzina. Jó, Levi, haszló, jó, örülünk, jó, hívunk még.
0: Nem fontos.
2: Igen, hát így én is tudok beszélni a fociról. Na jól van. Köszi, Levi, vigyázz magad a jó szurkolást, akkor lehet, hogy hétfőn megcsörgetünk. Ciao. Zsül, hétfőn felhívunk téged. Én kértem a Juli, tehát én kértem, mondom, én nekem a focitról, így a troll focisok, azok mindent tudnak.
3: Nem, összeszedtük, hogy hol lesznek a szurkolói zónák, mennyit ér a csapat, igen, hogy kik jönnek, hogy az öreg focisták, hogy igen, akik egy nappal előtte játszanak, hogy kik lesznek azok. Hát gondoltam, ilyen közszolgálati típus, hogy olyatok, hogy belekérdezel ilyen dolgokba.
2: Ruf Bálint nem kérdez úgy, mint te. De titeket nem érdekel? Nem izgi. Nyilván nagyon sok pénzt kell ide-oda pakolni, nyilván tudom, hogy ezért ez pofára megy, ott van, kik vannak az UEFA-ba. Ne legyenek azért, illúzióink, mind az UEFA, mind a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, tehát a korrupció melegágya. Itt aztán pofára, borítékba, szatyrokba dőlnek el eurómilliók. Nincsenek illúzióim, az egész futball így működik. Na de mégis érdekes egy pályázati rendszer. Egyszer csak itt van egy 30 milliárdot érő sportrendezvény, hogy az Istenbe kerül ide. Nem? És tök jó, hogy itt van, de hogy értsük már meg a folyamatot.
3: Amit tök érdekes, hogy például az olimpiai rendezési jogot, az sokkal transzparensebben így
2: Hát ott igen, is már annyi vesztegetés, annyi volt rá, hát a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak korruptabb szervezet a világon nincsen. Talán az UEFA. Úgyhogy, na, hát azért ne legyenek illúzióink igazából. Olyan innás volt ma a trollfoci kicsit.
1: Igen, jó, igen. Nagyot vártunk, nagy durranás.
2: Igen, nem jön gyerekek, jön a Levi itt, most aztán kifújja a szakmórát, dől az info, elmond minden, mindent tud, a Pali megfoghatatlan. Ja.
1: Hát van valamiben megfoghatatlan, de ez most igen, nem az volt.
2: Jó, most a taxis blokkát kapcsán hívjuk, akkor taxis Józsit, aki a múltkor
3: iratkozott. Ó, megvan, de tényleg megvan.
2: Tényleg megvan.
3: Meg.
2: Hát jöttem most erre az adásra, még rá kéne dobni, fejjük a Józsit. Józsi, aztán mi a helyzet a blokkáddal, te hogy vagy? Aztán sztrájkoltok-e itt most a hétvégén, vagy mi a helyzet? Igen, most már értem a focit, írja valaki. Na jó van, jövő mindjárt 2 perc, pontosan 8:30, itt vagyunk rögtön a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
6: Hogy darabolom neked a zenéket?
7: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
8: Indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
5: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
9: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
11: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
12: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
13: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
15: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
16: Volkswagen.
17: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
18: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
5: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Szinszé és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Kecskeméten, a Talfája utca egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
19: A jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola, Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
20: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malomközpontban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malomközpontban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
21: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
22: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tiéd. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu/matrica gyűjtés oldalon.
0: Idén július 9 és 11 között vár téged is Lakitelek Tősfürdőn az Alpárfest, a térség legegyedibb underground zenei fesztiválja, ahol jobbnál jobb zenekarok csaptak a húrok közé a színpadon. A rendezvényen több mint 30 fellépő húzza a talpalávalót. Igazi buri hangulat és közösségi élmény az autós kempingben. Szerezd meg a bérletet minél hamarabb! Irány az Alpárfest! Varázsolt felejthetetlenni a nyarat!
1: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Kárglásznál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
23: Kárglász javít, Kárglász cserél!
24: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
25: Miért hallgatják egyre több?

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Burkolatfelújítás kezdődött az M5-ösön Kecskemét térségében. Balesetmegelőzési előadást tartanak Izsákon. Zápor is jöhet. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Burkolatfelújítási munkákat végeznek az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Kecskemét térségében. A munkák miatt június 6-áig az 57-es és a 64-es kilométer szelvény között ideiglenes forgalom elterelést vezettek be, közölte az Alka ZRT. A kivitelezés ideje alatt irányonként továbbra is két sáv használható, azonban átmeneti korlátozásokra számítani lehet. Állásbőrzét rendeznek holnap a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályán a Klapka utcában. Az eseményen a látogatók számos állás és felnőtt képzési lehetőség közül válogathatnak, és több új cég is bemutatkozik, hívja fel a figyelmet a hivatal. A kiállítók a többi között az autóipar, az elektronikai ipar, a szállítmányozás, az egészségügy és az élelmiszeripar területéről érkeznek. Megrázó videókkal és valós történetekkel hívták fel a figyelmet a közlekedés veszélyeire az Izsáki Művelődési Házban. Az előadáson autós és motoros balesetek felvételeit mutatták be a résztvevőknek, számol be róla a baon.hu Pintér József főtörzs zászlós, aki több mint 30 éve dolgozik a rendőrségnél, saját tapasztalatain keresztül beszélt a közlekedési hibák következményeiről. Kiemelte, sok tragédiát okoz a gyors hajtás, a figyelmetlenség, az alkohol vagy éppen a vezetés közbeni telefonhasználat. Az est során külön hangsúlyt kapott a biztonsági öv használatának fontossága is. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel viszont a védett állatok megmenthetők, hívta fel a figyelmet rádiónkban Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
3: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkel. De nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes erről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős fej áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba.
2: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében. Sárga riasztás van érvényben, zivatarra, Bács-Kiskunvár megyében is jöhet zápor, zivatar, magas lesz az UV-sugárzás, és a kánikulai napok után ma már csak 25 fok lehet, a legtöbb éjszakára pedig 15 fokig hűl le a levegő, jelentősebb, komolyabb zápor jövő héten várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk, 3.9 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, időjárásunk, ami a helyzet, Ferenc. Régen mondtál valamit, mondjál valami bíztatot. Köszönjük szépen!
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Jó, már a YouTube-on megjavult, jó? Volt valami kis problematika, de megjavult. Úgyhogy, aki eddig küzdött, az most már ne küzdjön, mert hogy meg vagyok. Na, hova küldted, Gyuli?
3: Hova és mit és miért?
1: Hova küldted, Viber mit és miért? Viberbe küldted, jó, nem találtam egy pillanatot csak. Hogy valaki, egyrészt ezt ne felejtsük el, várjátok, hogy indul a Babóti Fesztivál, egy mondatra majd térjünk erre vissza, mert hogy itt közben nagy dolgok történnek. Tehát várjál, itt egy további szintet lépett a Babóti Fesztivál.
3: Erről azt hittétek, azért... hogy nincs több benne.
4: Van-e VIP passzunk? Az a kérdés.
1: Felhívjuk a trollfocit, hogy nyilatkozzon nekünk a Babóti Fesztiválról. Ugyanannyit fognak tudni mondani, mint a BL döntőről. nagyon jó volt levi interjúra. Na de, mielőtt azért ebben belemenném, mert még van időnk, azt mondja, 9 után meg lesz játék is. Azt küldte itt el Gyuli, és azt nézem, hogy találtunk egy olyan érdekes cikket, ami arról szól, hogy mi az a 15 jel, ami megmutatja neked, hogy neked középkori életkrízised van. Ha bármelyiket elkezdted csinálni a 15-ből, akkor egész biztos, hogy benne vagy. Az életközepi válságba, ugye? Erről szól ez az életközepi krízis, az életközepi válság. Ő azt mondja, hogy ez 30 után is eljöhet már egyébként.
3: Tehát nem kell, hogy 50 legyél?
1: Nem kell, hogy 50 legyél. És hogy mi olyan pontok vannak, amiket elkezdünk csinálni, hogy enyhítsük az életközepi válságot. Akartok ebből egy-kettő pontot hallgatni, hogy meg kell hallgassátok, vagy rágyertek arra, kedves hallgatók, hogy van-e életközepi válságotok így 30 után. 30 és 50 között. 15 pontot szedett össze.
3: Adj egy tollat, Júli, hogy tudjam strigulázni.
4: Magatokra ismertek.
1: Magatokra ismertek el. Bármelyiket elkezdted, akkor érintett lehetsz. Az első, ami azt mondja, hogy arról árulkodik, hogy életközepi válságban, hogy doterra nagykövet leszel. Ki lett már doterra nagykövet?

0: Na.
1: Lette valaki, használ-e valaki doterát, és lette dotera nagykövet.
0: Nem, ez kimaradt.
1: Nem vagy dotera nagykövet. Jó. A másodikra azt mondja, hogy szintén egy életközepi válságnak az első jele, ha megfogadod, vagy elkezded azt mondogatni, hogy leszoksz a dohányzásról.
2: Most kezdek csak igazán.
1: Most kezdek igazán rászokni. Itt pont. Tulajdonképpen mindenki leszokóban van. Közületek már, aki dohányozza. Ugye, Viki nem dohányzik, Anna nem dohányzik, Zsül nem dohányzik. Én nem, de nektek a leszokás, nem szokás az van.
0: Így van.
1: Az állandóan
0: az egy
1: van.
0: Folyamatosan benne vagy ebben a dologban. És tulajdonképpen ez 40 körül jött el.
1: Ez 40 körül megérkezett neked. A harmadik, amit sorol a cikk, azt mondja, hogy ha pánikbaba projektbe próbálsz kezdeni, biztos, hogy életközepi válságod van. Ki gondolkozott már el azon, hogy szeretne még egyet?
0: Én ezt sose engedtem el.
1: Én tudom, hogy te ebbe kicsit benne vagy. Hogy de jó lenne még egyet.
0: Hát, most belökné a békei, mondanám, hogy gyerünk!
2: De nem, a pánikbaba projekt az nem erről szól.
0: Hogy kell egy gyerek.
1: Hát, hogy még akarsz egy gyereket.
0: Vagy akarod az elsőt.
2: Vagy azonnal csinálni valakinek.
1: Vagy azonnal csinálni valakinek, igen, vagy akarni még egyet. De az azonnal csinálni valakinek is jó egyébként.
0: Hát, sőt, én ebben már öntől kapaszkodni.
2: Kicsit az időben.
1: Jó? Következőbe belekezdhetek-e már, akkor tudjátok, hogy életközepi válság vagytok, osztálytalálkozó szervezést. Nagyon tetszik. Ki az, aki elkezdte, vagy rámozdult, hogy osztálytalálkozó szervező lett? Tavaly meg volt Zsülnek.
2: Nálunk rendszeres, de ilyen kerek évfordulókat ünneplünk, tehát hogy azért nem minden évben, de összejövünk.
1: De nincs, igen, aki szervezi, de hogy az osztálytalálkozó azért az megtörténik.
2: Hogyne, persze, aha, igen. Ami nekem nagyon tetszik, 16 évesnek öltözni.
1: 16 évesnek öltözni?
2: Uh-huh. Na, ez vagyok én.
1: Néha én is szeretek.
0: Igen, tornacipő, lazák vagyunk.
1: Na de attól életközepi válságod van, hogy fiatalabbnak akarsz öltözni, vagy hogy szereted a sportos jó cuccokat? Ez életközepi válság, igen?
0: Igen, hát persze, ugye nem korodnak, bár ez a korodnak megfelelő ma már nem állja meg a helyét, nyilván föl lehet venni bármit, de azért, amikor így nagyon lazába tolod a kis felemás sportcipődbe, az most nincs rajta, Júli, nem. Igen.
1: Nyomsz felemás cipőt, amikor felemás cipőbe vagy,
0: persze,
1: tényleg?
0: Nem, van egy olyan konverze, az egyik piros, a másik fehér.
1: Lehet, hogy akkor észrevettem és konstatáltam, de nem emlékszem.
2: Van egy ilyen,
1: és ebbe tolod? Aha. Az mondjuk ebben tényleg van valamiféle ilyen elmúlástól való félelem.
2: Kicsit szánalmas.
1: Kézműves vállalkozás, bármilyen kézműves vállalkozás, amit elindítottál, vagy gondolkoztál rajta.
2: Hát amikor elkezdesz például sajtot csinálni, amikor elkezdesz kenyeret sütni, amikor elkezdesz főzőtanfolyamokra járni.
0: Könyvfűzőtanfolyamra.
2: Tűzdománc készítés, igen, új szakmák tanulása, úgyhogy azért ebben szerintem van potenciál.
0: Ez jó, ez a része jó.
2: Ami nagyon tetszik, podcast indítása.
1: Podcast indítás.
2: Szerintem ez abszolút megy, tehát amikor hirtelen úgy érzed, hogy akkor te vagy az évszázad vloggere, és elkezdesz teljesen semmit mondó tartalmakat gyártani. És remélhet, hogy idő után felfut.
1: Podcast indítás, így van.
0: És azt gondolod róla, hogy ez a jövőképed, tehát hogy meg is fogsz belőle élni.
2: Hogyne, persze, mert egyébként ebben nagyon sokan szépen megélnek, és akkor azt gondolod, hogy itt az idő, és akkor elkezdesz okoskodni bizonyos témákban, de kutya se nézi.
1: Vörös fényterápia, ebben benne vagyok. Ha vörös fényterápiára akarsz bármikor menni, mert keveset napozol, mert nem napozol, mert napfényhiányod van, vagy azt gondolod, a bőröd megfiatalodik, akkor...
0: Ez te vagy, jó, köszönjük, és akkor egy pont nálad.
1: A vörös fényterápiát viszel, többet viszek ebből egyébként, de a vörösfényterápiát is.
2: Kriokamra?
1: Az is. Tehát az is ebben van. Igen.
2: Hidegvízterápia?
1: Igen. A dísznövényeket mondtuk?
2: Még nem.
1: Dísznövények.
0: Az Júli. Anna.
1: Vettél, foglalkozol vele, elkezded ápolni, el akarod tanulni, elmész egy tanfolyamra, valahogy növényekkel kezdesz foglalkozni, akkor szintén.
2: És brutál pénzeket adsz ki egy-egy palántáért. Tehát, hogy vannak ilyen designer palánták, például pálmák, ahol egyetlen szád, ilyen nem tudom melyik ezek a monstrák például, ilyen 20-30-40 ezer forintokért kapsz egyetlen ilyen gyökeres akármit, ami utána nem biztos, hogy megmarad, de azért, mert foltos, azért ez egy ilyen designer növény, és hajlandó vagy kiadni érte hatalmas pénzeket egyébként, óriási piaca van.
0: Na, mi van?
1: Nem csinálom. De honnan de tudod ezt ilyen nem. Jól?
2: Azért, mert benne vagyok én.
0: És benne van csoportban is, jó?
1: Dísznövény csoportban benne vagy. Tényleg teljesen megbolondultál? Hát, tényleg elment az eszed?
2: Figyelj, félelmetes.
1: Dísznövény csoportban.
2: Igen. Ilyen mutáns pálmákat árusítanak. Nem teljesen zöld, hanem mondjuk van benne
1: senki egy kis... Senki nem normális ebbe a csapatba, gyerek.
2: Rózsaszín vagy fehér folyba.
1: Senki nem normális.
2: És licitálnak rá, de nem úgy, hogy 2-3 ilyen eltévedt ember, hanem 10-esével, 20-asával jönnek rá.
0: Oké, hányat vettél, Juli?
2: Egyet sem, mert nem akartam kiadni ilyen
0: még

0: 100-200 000 forintokat egy-egy palántányt, mert nem, minden
1: de ott vagy benne.
0: De mindig figyelem.
1: De jó a felsorolás, mert egyébként egy csomó mindenben ott vagy. Egyébként a 15 pontból egy csomó mindenben ott vagy.
0: Én már benne
1: vörösvény terápia, dísznövények. Jó, tőzsde, tessék, tőzsde. Aki középkorban kezd el vele barátkozni, kis pénz fölpakol a családi kasszából, elkezdi, nem az, aki régóta csinálja, hanem aki ott, most nyit a tőzsde felé. Júli Estefem részvényei szintén szerintem egy életközeti válságból.
2: Én 35 évesen mentem el egy tanfolyamra, és a BKV kielégítését buktuk el, ott abba hagytam. Ezt meséltem akkor.
1: Fölraktad még... az egészet.
2: Így van.
1: Valamit meg csináltál. De akkor ez is abból ered, hogy majd most megtanulok a pénzzel bánni.
2: Így van.
1: Pedig nem sikerült. Nyugdíjas leszek. Meg akarok.
2: Jaj, milliárdok, kicsi, milliárdok.
1: Legyen az öregkora valami.
2: Julus, te is.
1: Ez is az életközepi válság. Tőzsde szintén. Oké? Azt mondja, még nagyon tetszik, fermentálás.
2: Csinálom, azt csinálom.
1: Mennyire klasszik, hogy így elkezdesz otthon valamivel molyolni.
2: Zsül, most kezdte el.
1: Most kezdtél fermentálni. Mindenki meghűlt. Fermentál. Fermentál. Érted? Dísznövényeket tanulmányoz, fermentál. Hát,
2: a fontos dolgok előjönnek, tudod? Fermentálás nélkül nincs élet.
1: Felfoghatatlan, de tényleg.
0: Félelmetes mennyiségű táplálék kiegészítő vásárlása.
1: Azt nem írja, hát az... Jó, oké, elviszem én is. Oké, vittem a vörösfény meg a táplálékkiegészítőt, jó. Oké, de kell a BTL...
2: És ilyeneket nem is írnak bele, hogy motorozás, kabrióvásárlás...
1: Nem, ez most nem tehát ez most pont nem arról szól, tudod, ez a középkori életkrízis, ezek a nagy klasszikusok, hogy mit tudom én, motorozás, vállás, szerető, Porsche, tehát nem ilyen hülyeség, de, hanem inkább
2: kicsi,
1: nem őrülsz meg teljesen, csak kicsi dolgokat kezdesz el csinálni, de a megbolondulás jeleit aki soha nem foglalkozott dísznövénye, elmegy dísznövény tanfolyamra, és az élet, hogy kell valami új. Micsoda? Dísznövény. Irány. Érted? És ő ezeket szedte össze, és egyébként tényleg jók, mert hogy betalálnak, mert egy csomó mindent csinálják, Zsül fermentál. Érted? Fermentál. Tehát, hogy...
0: Főző tanfolyam.
1: Szerintem a főző tanfolyam ugyanez. Kettő van még, amit fölírt, nagyon szeretem, drónozás.
2: Meg vagyok.
1: Újra fiatal vagy. Tudok én még drónozni. Nem megyezdék. Csak a derek. Nagyon klasszik. Nagyon klasszik. Engem a Benny az nem, hogy megver drónozásban, hanem úgy tud mindent a drónoktól, hogy sansztalan vagyok. Néha odaállok, elveszem tőle a távirányítót, és rájössz, hogy nem, hogy fény évekkel vagy lemaradva, hanem a gyerek az úgy drónozik, és annyi mindent tud róla, hogy már megtanulni, és már nem érdemes. Ja. Mondom, Veni, vigyázz, ne essen be valakom.
0: Borzasztó sok pénzt lehet elcsapni rá.
1: És úgy repül vele, és olyan ügyes, és úgy drónozik, és úgy tudja, és úgy ismeri, hogy és akkor megpróbálsz ott hülyén leszállni valahova, és érzed, hogy nem. De kicsit azért megpróbálsz te is drónozni, hogy érezze a gyerek még, hogy azért honnan fúj a szél.
2: Meg vagy verve. Bal kéz kis ujjal csinálja meg azt, amivel te évekig szenvedsz.
1: Meg vagy verve. És ide sorolja érdekes módon az idegen nyelv tanulást is, ami szerintem ugyanakkor nem egy rossz dolog.
0: Duolingo.
1: Duolingozol.
2: Sehova nem jutsz vele.
1: Na de várjál, 40-50 évesen nem lehet megtanulni. Miért ne lehetne? Egy spanyolt, egy angolt, egy amikor németet nem, mert olyan ronda, hogy azt hagyjuk, de hogy az is egy kapuzárási dolog, hogy...
2: Szerintem igen. Hogy eddig halasztottad, de nem tanultad, meg nem foglalkoztál vele. Na majd most elérkezik a pillanat, előveszed a telefonodat, letöltöd ezt a szart, csinálod minden este, és amikor ott állsz a szituációban, hogy egy pohár vizet kérje a külföldön, akkor...
1: Rájössz, hogy a Duolingo az... a Duolingóban 30 pontod, 40 kincsed, és a családi csoportod, amit 100-szor megnyertél a Duolingóban, az semmit nem segít.
2: Így van, te leszel a legnagyobb pontküldő a haveroknak és ismerősöknek, meg a gyerekeidnek, tudod, lehet küldeni széria befagyasztó 20 gyémát, ezeket így nyomod, mert neked van, marhasokat csinált, és amikor a hasznos tudás kéne, hopsz!
0: Az elszáll. Amit itt írnak hallgatók is, és magamra ismerek, kovászos uborka készítés.
1: Na, szerintem ugye? Nagyon klasszik.
0: Csodálatos.
1: Tehát elkezdesz így otthon művelni bizonyos dolgokat, ahogy Zsül kis klotgatyával otthon fermentál, érted? Fermentál. Ki kovászos uborkát tömköd egy 5 literes befűtés üvegbe, kenyérrel, és nem tudom, érted? De hogy
0: ez ugyanakkor
1: tök
0: be.
1: Jó, tehát hogy nincs ezzel baj, csak azt mondja, hogy ezek a jelei ennek a fajta ilyen életközepi. Nem mondom, hogy krízis ez, mert miért lenne krízis?
0: Nem tudom.
1: De hogy egy ilyen változás, ami zajlik benne.
0: Az is érdekes, hogy egyébként milyen tartalmakat dobál fel újabban nekem a telefon. Ilyen bütyökkrém. Perimenopauza tünetek. Hüle és szárasság.
1: Baszki, eddig örültem, hogy nem vagyok benne, de 35 évesen elkezdtem olaszul tanulni. De jó a nyelvet elkezdeni tanulni. A soha nem késő.
3: Ne, csak mutatom, engem szórakoztat egyébként ez a Duolingo.
1: Csinálod?
3: 1621 napos szériában.
2: Ne!
1: És megdicsérjük,
3: hogy ez angol? Angolul. Szórakoztat, meg kell, hogy mondjam, és csinálom. És a másik ilyen dilim, az életközepi válsághoz csatlakozva, bonsai.
1: Ugyanaz, mint a pálma, ugyanaz, mint a ugye itt írja, hogy a dísznövények. Az igen. Akkor te benne vagy a dísznövényekkel,
3: nagyon
1: ott vagy.
3: Nagyon féltem tőle, és gyerekek, ezt olyan felelősségnek érzem, hiszen egy 8 éves fát kaptam, egy borágófát, és ezt gondozom, most már lassan egy éve, már minden volt betetvesedett, leestek a virágok, helyrehoztam, átültettem. Nagyon-nagyon-nagyon bonyolult dolog ez a bonszályozás.
1: Jó, Balázs írja a pizzasütést.
0: Egy pizza kemence.
1: Egy jó dolog, de otthon a családnak valaki megcsinál egy pizzát, ez egy tök jó dolog alapján véve, de oda sorolódik, hogy elkezdett
0: otthon. Akkor már a komposztálás.
1: 20 évesen mi volt, rendeti 2-3-at, berendeted, megetted, adtad a futárnak, elment. 35-40 évesen jól érzi, jó, és egy kicsit tevékenykedni a konyhába, és elkezdesz pizzát sütni. Igen, basszus, kenyeret sütök, főlegvárt, egy szörpöt főzök, uborkát kovászolok, 38.
2: 38?
1: 38, így van, Nikó, igen.
0: Madár megfigyelés?
1: Igen.
0: Az vajon csinálom. Mennyire gyakori?
3: Ja. Én abszolút. Tehát én ebben benne vagyok, teljes mértékben. Nem vagyok függve a batarakra.
1: Madár megfigyelés?
3: Madár megfigyelés, igen, igen. És ezt tökére fejlesztettem. És a zöld külővel már én is barátkozom, csak hogy tudjátok.
2: Hát, ha beköltözik.
3: Van nálunk, és már figyelget engem is. Hát, ha.
0: Figyelj, kézműves sörfőzés otthon.
1: Szerintem ez ugyanaz. Pizzasütés, kovászolás, fermentálás, tehát hogy ez valószínűleg ugyanaz.
2: De miért az időrabló dolgokat emeljük be? Unatkozunk már? Tehát, hogy érted? Ami sok időt igényel, hogy megtanuld a pizza készítés, hát egy jó tésztet 2-3 napig csinálsz, babusgatod akármicsoda. Andának a bonszája, tudod, mennyi meló van ott, azt lekötözni, vágni, hogy miért ilyeneket vállal? Unatkozol? Azt mondod, 40 éves vagyok, vagy 50 éves vagyok, már egy csomó mindent megcsináltam, gyerek nagy, vagy mit én már ki is repült.
1: Valószínűleg új impulzusokra válsz, és ezek az impulzusok, ezek úgy megadják neked azt, hogy kicsit önidőd van, hogy azt csinálsz, amit szeretsz, mered már azt csinálni, nem kell annyi helyen megfelelned. Ez az se rossz, hanem hogy van időd egy kicsit, és ezt megpróbálod hasznosan eldönteni, és elkezdenek új dolgok érdekelni, mert lett egy hely, amit be kell tömnöd valamivel.
0: Meg a fókuszált figyelem szerintem az. Ez
1: kialakul, ami igen, korábban nem volt.
0: Igen, és hogy relaxáló. Tehát, hogyha egy dologra kell csak koncentrálj, egy dologgal kell csak foglalkozz, tehát, hogy letépkeded a bonszájadról az elszáradt leveleket, az úgy egy ilyen, ad egy ilyen flót, egy ilyen nyugalmat. Biztos, hogy így érkezel ezekbe az állapotokba.
2: A tökéletes pázsit. Szelélése.
1: Én szeretem ezt a
2: gaz belőle.
3: Körömollóval vágod.
1: Én szeretem ezt az összeállítást. Jó, Dotera nagykövetek írjanak, jó? Tehát, hogy ők mennyit vettek még magukra, és mennyit ismertek meg ebből. De jó összeállítás, van benne egy jó igazság.
0: Vajon a nőknek van tipikusan ilyen?
1: Amit szerintem nők kezdenek el? Uh-huh. Hát szerintem ebből nagyon sok. Tehát a dísznövény, a vörösfényterápia akár, a fermentálás, a dotera nagykövetség, az osztálytalálkozó szervezés, ebből egy csomó tipikus olyan dolog van, amit sokszor a nők indítanak, nem?
0: Szerintem a buliba való járkálás az is egy ilyen történet, hogy hosszú ideig kimaradt az életedből, nem jártál mulatni, és egyszer csak jön egy ilyen új, hogy újra eljárok koncertekre, újra eljárok fesztiválokra, 45-50 évesen, ott vagyok a 20 évesek között elősikoltozom.
1: De ez egy valós igény, hát ez nem életközepi, nem? Vagy ez nem az van, hogy ezt akarod, hogy kicsit járjon újra, és hogy mész.
0: De hogy van egy ilyen nagy pauza.
1: Jó, van egy nagy szünet.
0: Igen, aha, és utána tesz. Újra generálod.
1: Igen, befekszel kamionnak alá itt. Igen.
3: Én két gyerekes sállanya vagyok.
1: Takarjatok be. Igen. Na, jövő mindjárt. 2 perc, pontosan 9 óra. Ha van közben közlekedésetek, küldjetek, jó? Igen. Írjatok, hogy mi van. Jó, jövő mindjárt, itt vagyunk rögtön a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
7: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
1: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
8: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
9: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
10: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
1: Na, búmerek.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
13: A csirke szárnya legjobb a grillen.
14: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
15: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibén csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
16: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
17: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
16: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz!
18: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
19: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 grammos többféle Knoppers csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
20: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
21: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatásunk keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
22: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
23: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
5: Társadalmi célú reklám hangzott el.
15: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
24: Lámpát keres otthonába, vagy a kertbe? Filippi, ahol fény születik. Igen, igen, igen, Filippi, ne keresse tovább. Filippi Lámpa Áruház, hogy minden világos legyen. Kecskemét, Szolnoki út 10, az aluljáró után balra.
25: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
0: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, sprétöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
3: Kecskemét, Napsugár utca 2.
2: Beszélsz ki autóbontó.
4: Fáj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál! Június 10-13, Szeged, Florida, Timberland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
6: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány, kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
7: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
26: Velhello koncert péntek este a Kecskemét Ifjúsági Fesztiválon. 9 óra, főtér. Gyertek minél többen. A rendezvény ingyenes.
27: A Plazma Centerben a májusi jótett aranyat ér, sőt, ha egészen pontosak akarunk lenni, felbecsülhetetlen értékű időt, amit a rászorulóknak ajándékozhatsz. Jótettet helyébe pedig te is jót várhatsz. Májusban 4 plazmadással 68 000 forintot zsebelhetsz be, ha pedig áprilisban 3-szor is adtál plazmát, egy kis bónusszal is meglepünk. Részletek a plazmacenter.hu-n.
28: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és július 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az AquaWorld Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
29: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
30: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
31: Bemutatták a jövő sebészeti technológiáját Kecskeméten. Kecskeméti kórusok is felléptek a Kórusok Szabadon fesztiválon. Éjszakai permetezés kezdődik a városban. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. A világ egyik legmodernebb robotsebészeti rendszerét mutatták be a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház Kill laborjában. Az intézmény közleménye szerint a speciális technológia emberi kézmozdulatokat modellező robotkarokkal segíti a sebészek munkáját. A kecskeméti bemutatón sebészek, műtősnők és szakdolgozók is megismerkedhettek a technológiával. 6. alkalommal rendezték meg Szegeden a Kószát, vagyis a Kórusok Szabadon fesztivált, ahová az ország több városából érkeztek fellépők. Kecskemétet a Cantus Nobilis kórus és a Serzó vegyes kar képviselte a rendezvényen, írja a híres.hu. A szervezők elmondták, a fesztivál célja az volt, hogy megmutassa, Kodály Zoltán országában ma is élő hagyománya van a közös éneklésnek. Több héten át éjszakánként permetezik a platán és díszfákat Kecskeméten. A munkálatok már elkezdődtek és június 10-éig tartanak. A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a permetező autók este 10 és hajnal 4 óra között dolgoznak, ezért zajra is számítani lehet a város több pontján. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz. Tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
32: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult. Bejött a hűvös, az éjszakai fagyok és az eső, a méhész szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy héti virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
31: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében. sárga riasztás van érvényben, zivatarra, Bács-Kiskunvár megyében is jöhet zápor-zivatar, magas lesz az UV-sugárzás, és a kánikulai napok után ma már csak 25 fok lehet, a legtöbb éjszakára pedig 15 fokig hűl le a levegő, jelentősebb, komolyabb zápor jövő héten várható.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
1: Anna, Júli, Zsülike,
2: Viki, Daci,
0: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
3: Itt vagyunk, jó reggelt, 9 óra után 13 perccel. Időjárást kell mondanod, azt mondja a Zsül, hogy mondjál valami időjárást.
4: Időjárás.
3: Köszönjük szépen, meg is támogatjuk.
4: Azt mondtad, hogy ezt mondja.
3: Persze, várjál meg.
4: Időjárás.
3: Nem indul el, Zsül. Mutasd még egyszer, várjál, mutatjuk.
5: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
3: Gyerekkori traumák, fóbiák, mindenféle iszonyok, életközepi válság. Megyek, megnézem, visszapattalok a tizedikről. Íratom, gyerekek, ezek ilyenek? Hát ez nem mindig a pisi kaki meg a nevetés. Vannak fóbiák, iszonyok, életközepi válságok, gyerekkori traumák, beragadt ringlis pilek közben, amik megállnak, trollfotis interjú, amit nem tudunk meg sok mindent, de nagyon szeretjük őket. Ezek ilyenben vagyunk, ezek minket nagyon foglalkoztatnak.
4: Ezek a mindennapjaink.
3: Sajnos nektek meg azt kell hallgatni, ami bennünket érint és foglalkoztat. Ez, ez,

0: találkozhatnak, nem?
1: Ez egy jó kérdés. Szerintem, ha jól mondtál, ezt tanultam kis gépvezetőin, de már nem emlékszem annyira. Amikor nagyon sekély a víz, akkor...
0: Nem férnek el egymás
1: nem mellett. Egy megy el, és akkor egy félre áll. Vagy
2: de, Juli, de attól Juli. Nem lesz kevésbé mély. Tehát, hogy
1: de ugye, nem kell kimenni a szélére.
0: Egy elfér középen, érted? De kettő, kettő akkor már ki kéne menni. De
2: Juli, nem, nagyon... Világos, értem.
0: De figyelj, csak nagyon érdekes, hogy a hajóvonták ugye nem találkozhatnak, de a hajó tolták, igen. És elgondolkozott rajta.
2: Nem, próbáltam összerakni a szót, hogy hajó van.
1: De egyszer már volt témánk, amit nem értett egy gyerekkorodban, az nagyon nagyot ment. Versek, minden
0: olyan dolog. Songoku pizza.
1: Songoku pizza, amit nem tudtál gyerekkorban, hiszen nem az anyádnál hallgatod a Kossuth Rádiót, és a hajóvonták találkozása az ugyanez. Hogy álltál gyerekként, és próbáltad a hajóvontákat elképzelni, és azt nem tudtad elképzelni, hogy mi az Istenben nem találkozhatnak. Hol nem találkozhatnak, miért nem találkozhatnak. Igen. Imádom az időjárás jelentéseket. Na gyerekek, akkor még egy Babóti hír így a végére, mert hogy a Babóti Fesztivál, hát ezen mi rajta tartjuk az ütőerén a kezünket, azért ez egy barokos túlzás, de hogy az van, hogy azt olvassuk most, hogy ugye Babótól lesz ez az általunk is nagyon érdekesnek tartott fesztivál, komolyabb a line-up, mint 20-okban, tehát konkrétan a strandfesztiválnak nincs ilyen line-upja. Ugye onnan találtuk meg Babótot, hogy ők a Maldív-szigetekre keresnek embert, aki elmegy hozzájuk tanítani, akkor ők elviszik a Maldív-szigetekre. Mi van? Tehát ez egy elég fura ajánlat volt. Tanárokat kerestek.
2: Igen, ez mikor volt ez innen idő?
1: Ez egy fél év, innen idő. Aztán találkoztuk Babót polgármesterével, aztán kérdezik, hogy Babót rendezvényt csinál, és iszonyatos fesztivált rendeznek, ahol olyan előadók vannak, hogy tényleg nagyon durva. Tehát nem is tudjuk, hogy a fesztivál az hogy termeli ki. És most egy legfrissebb hír, hogy ugye egyszerre van talán a BL döntő, meg a fesztivál maga.
2: Babóti Fesztivál, igen.
1: Babóti Fesztivál.
2: Hát, és akkor...
1: És hogy fellép ugye az after party majd a Beethoven-i talán, ugye?
2: Vagy Travis Scott.
1: Vagy Travis Scott is fellép, de hogy a Beethoven fellép. De hogy neki Babótra kéne érnie.
2: Hát hogy érni
0: hát, oda? És hogy kettőt egyszer.
1: Olvassuk, és ennek járunk akarunk utána járni, hogy igaz, hogy a Babóti polgár azt mondta, hogy semmi baj.
0: Ez nem lett akadály.
1: Itt fölülsz egy helikopterre, tessék mondani? Elrepülsz Babótra, letudod a koncertet, és ha akarsz, akkor még vagy visszamész az afterra, vagy mész, ahova akarsz. Helikopterrel viszi a Babóti Fesztiválra a fellépőket.
2: De most ezen mit vagy annyira meglepődve? Ott, ahol a tanároknak Maldív-szigeteki utazást ajánlanak. Ott minimum kijár Beethoven-nak.
1: Hogy azt mondja, hogy figyelj, ugorjál föl Pesten egy helikopterre. Gyere le Babótra, nem tudom hány kilométer üzemórában kell számolni, ugye, de meg gyorsan kiszámoljuk. Majd visszarepül, ahova a Beethoven-i menni szeretne.
2: Babót könyvelőjének a telefonszámát. Most azonnal szeretném elkérni.
1: Mi történik Babóton? Kitolja a babótiakat.
2: Hát,
1: vagy a Bogár Madonna, vagy a Beethoven-i. Valakit helikopterrel szállít a Babóti Fesztiválra. Mi van?
2: Miféle pénzből dolgoznak ezek
1: láttunk a srácok? Már helikopterre menni esküvőre embereket, ugye? De értjük, tehát az sem volt túl szerencsés, igen. Lehet, hogy írja valaki, hogy ezek a helikopterek most olcsón bérelhetők. Jóval olcsóbban, mint amikor még hadrendben állítottak.
2: Nagyon jó kérdés, Babóton, mikorra lesz kész a metró?
1: De tényleg egyébként, gyerekek. Te nem lehet, hogy ő nyerte az ötöst?
2: De akkor elköltenéd Babótra?
1: Hát nem költöd a saját, tehát figyelj, itt valami van. Nincs egy ilyen kis község, mikor egy helikopterrel szállítsa a sztárokat, oda-vissza, hagyjad már!
0: De lehet, hogy
1: mi
0: van
1: valami.
0: Miért ne lehetne a Polginak helikoptere? Na!
1: Ugye a Polginak van egy saját. Van egy saját, hát azért ez Magyarországon viszonylag ritka. Nem?
2: Kössük össze őket a sziget szervező irodába.
1: Hát szóljuk a sziget.
2: Hogy van itt egy tehetséges.
1: Igen. Ja, abszolút, de hogy ezért ez így érdekes, és ezen úgy fennakadtunk, mint hír, hogy ez nem volt jellemző azért a kisebb falvak meg városok fesztiválja, hogy helikopterrel szállítsák ezt a fellépőket. Na, de mindjárt megkérdezzük Gábor Babót polgárt, mert hogy itt van velünk Nyikos Gábor. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel, sziasztok!
0: Hello!
1: Na most várj, akkor előbb vannak BL döntő afteron, utána mennek hozzád, vagy előbb nálad vannak, és te elviszed őket a BL döntő afterről, hogy odaérjenek?
3: Hát az igazság, hogy Ádámnak több programja is van, de mivel nagyon várjuk, meg hát remélem, hogy ti is várjátok, ugyanis én ugye eljutottam hozzátok a Rádió 1-es karszalagokat, ami direkt nektek lett logóztatva.
0: Nagyon köszönjük,
1: de rendes vagy.
3: Figyeljetek, aranyszínű. Megsütettem a nyugdíjas klubbal a pogácsát, aranyporral beszórva, aranyozott tányérról lesz felszolgálva a vipben.
1: Jó, erre nekünk nem lesz szükség.
3: Már ilyenkor nem megy, hát az aranyfánk már nem megy.

0: ilyenkor.
1: Kérdezik, hogy van-e lányod, vagy akihez házasodni lehet? Vagy
0: van, hát van, van két lányom, hát felteszem nekik azért a lécet, de igen, igen, tehát van, van.
1: Na és akkor most kijön, ki megy, vagy ki jön helikoptere?
0: Hát, tessék?
1: Ki jön, vagy ki megy helikoptere? Mi a sztori?
0: Hát most az a sztori, hogy ugye Ádám vagy visszamondta volna a koncertet, mert ő minden ugyan a BL döntőn is akar szerepelni. És hát megegyeztünk abban, hogy akkor csináltunk mi már ennél nagyobb dolgot is áprilisban, hogy mondjuk akkor tartsa meg a BL döntőn is a koncertet, meg nálunk is, és akkor fel fog ülni a gépre. A Well Hello-val le lett beszélve a menedzserükkel, a két menedzser egymással leboxolta, hogy úgy csinálták az egészet, hogy akkor fel lett cserélve a kettő koncert, és így 8:30 a sportpályán az Ádámnak a gépe leszáll, gyorsan bevezetik a backstage-be, megvendégeljük.
1: Mi van? Micsoda? Tehát itt Pesten fölülteted egy helikopterre, lemegy Babótra, leszáll a helikopterre a sportpályán, lenyomja a koncertet, és utána még elröpül oda, hova akar.
0: Hát attól, hova akar, de vissza fog menni Budapestre.
1: Ja, mert jön, aha.
2: Visszafelé oda mész, ahova akarsz, drága barátom. Ki van fizetve?
1: Honnan van a helikopter? Te az bérled? Vagy ez saját?
0: Hát azt az meg lett beszélve, úgyhogy az ilyen közös kooperáció, úgyhogy megvan oldva. Nem saját, van akiknek saját van, nekünk még nincsen.
1: Tehát ez egy bérlő konstrukció akkor?
2: Vagy egy permetező gép?
1: Hát most látom a híreket, hogy azért sokan föld alattiznak inkább, tehát hogy azért ez akkor...
3: Olcsóbb.
1: Itt most felszabadult helikopterekről van szó? Mert látom, hogy most van, aki inkább föld alattival megy.
0: Hát van, akiknek el kell bújni, igen, lesznek olyanok.
1: Nem azon, hogy bujkál, csak hogy felszabadod a helikopter. Nos, mit jelent az, hogy ti áprilisban csináltatok egy nagyobbat? Közben megrendeztétek, húztok ott? Vagy ide hoztátok Elton John-t egy szál fehér zongorával? Vagy mi volt a nagyobb ennél?
0: Még egyszer, légy szíves.
1: Hát azt mondtad, hogy áprilisban is csináltunk már ennél nagyobbat.
0: Hát miért nem akkor voltak a választások?
1: Ja, bocsánat, én azt hittem, hogy nem tudom. Azt tudjuk, akkor voltak a választások, de azt hittem, hogy mit tudom, én érted, nem tudom, tényleg van.
0: Hát ennél azért mondom, mert ennél nagyobbat is alkottunk mi már, úgyhogy hát azért csak nyomon követitek az életemet.
2: És a szavazat számlálók is helikopterrel is megisztek.
1: Igen, figyeljenek, Babotot nem tudják még, hogy a Tisza nyert, így javarok. Na jó, és akkor és ő jön egyedül? Tehát akkor ez egy ilyen egyedüli helikopterezése lesz.
0: Hát annyi, hogy a menedzser is vele fog jönni, persze.
3: Tehát... Ingyen helikopter út, kipróbálod.
1: Azért, aki ismerős ez a sztori, csak a nevek tűnnek másnak.
2: És kik léptek még
0: fel? És nem hoznak magukkal puskát, és nem vadásznak szarvas a menet közben, igen.
1: Nagyon jó.
3: Na és hogy állunk? Kész a színpad? Kint vannak a sörpadok?
0: Hát sörpadokat azokat ma fogjuk kirakni, a színpad az készen van, hangtechnikát ma fogjuk próbálni, lesz 3 darab LED fal, egy 8 méter x 12-es és 2 darab 4 méter x 8 méteres kivetítő élőképnek. Jó kis buli lesz, úgy érzem.
1: Kérdezik, hogy a Forma 1-es díl az összejött? Jövőre van Forma 1 nálatok? Lesz? Állítólag Abu Dhabi kicsit vajudik, hogy megrendezze jövőre, hogy megcsináljátok Babóton?
0: Hát erről még nem tárgyaltunk, de így rajtatok keresztül szerintem bármi lehetséges.
1: Tetszik ez a történet. Fogalmam sincs, hogy mi történik Babotton, de egyre jobban tetszik. Ugye hát itt van a lány, hát ezt megnéztük. Hát igen, Rúzsa Magdi, Horváth Tamás, Lotfi Beki, Karszokoma, Well Hello, Betófi, Jamina, gyerekek. Hát itt mondom, olyan a line-up, mint egy strandfesztiválon. Tehát, hogy egészen durva, hogy mit hoztok ti össze.
2: Milyen bekészítés lesz a VIP sátorban?
3: Aranypogi.
0: Hát az a meglepetés. Nem mondhatom már, mert akkor nem jöttök el. Vagy túl sokan jöttök.
1: Vagy túl sokan jöttünk, igen. Na jól van, figyelj, mi szeretjük ezt a sztorit. Azt hittük, hogy már a Maldív-szigetekkel meg a fesztivállal nem lehet fokozni, de most elolvastuk ezt, hogy helikopterrel szállítod a vendégeket. Ez egészen extra.
2: Tényleg, ha már itt adunk, sikerült betölteni az állást? Megvan már, hogy kimegy a
0: Maldív-szigetekkel? Igen, megvan a hölgy. Megvan a hölgy, úgyhogy... Úgyhogy szeptembertől bizonyítésre tettjük.
1: Uh-huh.
0: Aztán, és a szerencséje lesz, akkor visszafele is jön.
1: A Mészáros csoport karácsonyi buli a Babóti Fesztiválhoz képest egy egyszerű szabolcsi búcsú, azt tényleg. Igen. Állítólag nálatok lesz a Super Bowl 2027-ben? Kérdezi egy hallgató, ez igaz?
0: Még nem tudok róla.
3: De átveszünk azt is. Jó.
1: Jó, figyelj, nagyon jó. Nagyon szeretjük, Gábor, bármiből is csináljátok ezt meg, bárhogy ez az egész babóti sztorit mi nagyon, nagyon kedveljük, úgyhogy nézzük még, hogy mi történik veletek. Jó, aztán meglátjuk a hétvégét, azért ezt nem ígérjük 100-ra, hazudta Balázs, de hogy tehát nem feltétlenül, azért ne számíts ránk nagyon, mert itt azért mindenki egy kicsit sűrűbe van.
0: Hát mi is sűrűbe vagyunk, de azért jó lenne, mert meg kellene beszélni, hogy a DJ OT jövőre hogyan lép fel.
3: De nagy álmok vannak!
1: Hát, hát most már hát nem igen. Merek akkor összeget mondani, mert azt gondolom, hogy alámondok. Tehát, hogy...
0: van még mit fokoznunk, úgyhogy igen.
1: Igen, tehát van a fejemben egy összeg, most letesszük a telefont, azt megszorzom 4-jel, és elküldöm neked egy fehér papírra fölírva, jó?
0: Jó, köszönöm szépen, bármi fogom az akár.
3: Ja, erre azt kell volna mondani, ki van fizetve.
1: Ki van fizetve, szorozd meg 6-tal gyökér, aztán azt küldeni.
0: És azért annyi, hogy euróba fogod írni?
2: Hogy?
3: Jó.
1: Abszolút. Igen. Ahogy Feri mondta, olyan leszek, mint az étterme a BL döntő idején. 1 font, 1 forint.
3: Ennyi. Egybe váltjuk.
0: Egybe váltjuk, jó. Igen.
1: Okay. Na jól van. Oké, Gábor, jó fesztiválozást nektek akkor.
0: Próbáljátok megjönni, várunk benneteket, várjuk Ádámot, és aztán további szép napot. Köszönöm szépen.
1: Jól van. Ciao, ciao.
3: Szevasz. Szevasz.
1: Fogalmam nincs, mi történik Babóton, de tetszik. A tanárok Maldív-szigetekre, a babótiak egy 3 napos olyan fesztiválra, hogy fogalmam nincs, hogy ezt miből termelik ki, a sztár fellépők helikopterrel a focipályán, mi van? Mi történik Babóton?
3: Állítólag Travis Scott, aki a Beethovenval együtt fogja tartani a, hogy hívják ott, a BL döntős záróbulit.
1: Igen.
3: Jelentkezett, hogy ő is lemenne.
1: Ja, mina után állítok egy fél órát még ott, ott még zenél. Egy óra után valamikor a nagy színpadon.
2: Nézem,
1: én bírom ezt a sztorit, nem látok rá.
2: Babóti ásványkincs. Nem,
1: igen, sóderbánya, írják nekem, mi történik. Ja, Istenem, van még egy játékosunk gyorsan? Gábor, szia, jó reggel, te játszol velünk.
4: Sziasztok, jó reggel, csáosztok.
1: Ciao, ciao. Mutatjuk a dal részletet, jó? Hogy mit kell kitalálnod? Na, mondhatod is, ha megvan. Na, felbúgott a fűrész. Mi ez a dal szerinted? Vagy mi volt, mit hallottunk? Nagyon sokszor megy nálunk, szakállasa.
3: Egy nagyon egy nagy figura.
4: Láncfűrészek van a kezébe, igen. Egy pillanat.
1: Na, mit, mi a láncfűrész,
3: az nem a feladvány része.
4: Egy pillanat, a Teddy Sims.
1: Csak elküldte valaki, vagy valahogy csak megérkezett, valami volt, mindegy, nekem valami segítséget csak meg. Pillanat, még most a zenét hallgatom, pillanat. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj, ez a nyereményed.
5: Gratulálunk! A nyereményed egy 4 fő részére szóló belépő a júniusi Stihl Timber Sports World Trophy világbajnokságra, és egy Stihl akkumulátoros láncfűrész.
3: Ücsi!
2: Ez jó.
3: Na?
4: Szuper, jó, nagyon örülök, nagyon hasznos lesz ez.
2: Van fáj?
4: Hát sövény nyíróra pályáztam volna, de így lehet, hogy még könnyebb lesz így, mert akkor lehet kivágom tarra.
2: És
3: akkor megvadoldva.
1: Jó van. Használd egészséggel, küldjük neked, köszi a játékot.
4: Ebben, köszönöm.
1: Ciao, ciao.
3: Hát, ha lecseréli a Stihl. Jó igen. Fejek, rendesek, hát adnak egy ízét sövényírót.
1: Ja, mert hogy most láncfűrész.
3: Így van.
1: Igen. Láncfűrész komolyabb, tehát persze, azért az egy menő. Jobb.
2: Hát, hogy éppen mire van szükséged.
1: Egyébként igen, éppen attól függ, hogy mi
2: figyelj,
1: kell.
2: Én azt mondom, hogy a plázs és a sziget után egy babótot.
1: Babótot be kéne verni jövőre?
3: Az a csúcs.
2: Az.
1: Ott kell a baj.
2: Ott egy szűk elit klub.
1: Egy szűk elit klub a babóttal. Babóttal befejezzük. Na, jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk a nap legjobb pillanataival mindjárt.
6: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek

0: hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
6: Ez itt Texas, drágám.
5: Új föld.
7: Jó lesz itt élni, nem igaz?
6: Majd teszünk róla.
5: Új ellenfelek.
7: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
5: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
6: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
7: A béke még odébb van.
5: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
9: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
10: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
11: Önnek a Protexin kell.
12: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
13: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
15: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
14: Ébredjen!
15: Doktor úr, ez mit jelent?
14: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
15: Honnan tudja?
14: Én is imádom, ezek állati jó színek, leyer.hu.
16: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
11: Önnek a Protexin kell.
12: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
13: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: Na, ez volt az utolsó idegszálon.
18: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
19: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
21: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
22: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
23: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
24: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Gyulafehérváron. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
20: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány, kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
1: Milyen otthonra vágy, szerelmem?
3: Legyen kertes, vagy legalább teraszos, közel a természethez.
1: Ne is mondd tovább! Kecskeméten a Homokbánya területén a Boróka Lakópark 4. üteme idén elkészül, és még vannak szabad lakások. Ráadásul most 5% rozsdaövezeti kedvezménnyel, és akár 3%-os otthonstart hitellel is a miénk lehet.
3: Rákerestem, meg is van! borokapark.hu.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
4: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
0: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
6: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Országos szakmai elismerést kapott a Kecskeméti Televízió. Ismét lesz ingyenes virágosztás a városban. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébih. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. A Kecskeméti Híres Hírek lett az év legjobb helyi televíziós híradója Magyarországon. A Helyi Televíziók Országos Egyesületének idei fődíját Hajdú Szoboszlón adták át. Számol be róla a híres.hu. A zsűri kiemelte, hogy a Kecskeméti híradó hitelesen, sokoldalúan és közérthetően mutatja be a város életét és eseményeit. A díjat Kozák Polett ügyvezető főszerkesztő vette át, aki szerint az elismerés a szerkesztőség folyamatos megújulását is visszaigazolja. A díjátadón elhangzott a hagyományos híradózás, ma is fontos szerepet tölt be. Ugyanakkor alkalmazkodni kell az új média fogyasztási szokásokhoz. A híres hírek mostantól már élőben is követhető a YouTube-on. Idén is virágba borulhatnak a kecskeméti erkélyek és balkonok. A Városvédői és Városszépítő Egyesület a jövő héten ismét ingyenes virágosztást szervez több város részben. A virágos balkonok akció keretében muskátlikat és egynyári virágokat osztanak szét a lakók között. A szervezők tájékoztatása szerint egy ember legfeljebb 4 növényt vihet haza, 2 muskátlit és 2 másik virágot. Az idei virágosztások június 1-én és 2-án, valamint 3-án lesz különböző társasházaknál és lakótelepi helyszíneken. Konzerv csemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
25: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságokat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiológiai eltérés, vagy pedig nehézfémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervbe, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
8: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében. Sárga riasztás van érvényben, zivatarra, Bács-Kiskunvár megyében is jöhet zápor, zivatar, magas lesz az UV-sugárzás, és a kánikulai napok után ma már csak 25 fok lehet, a legtöbb éjszakára pedig 15 fokig hűl le a levegő, jelentősebb, komolyabb zápor jövő héten várható.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: vagyunk 9 óra után 39 perccel. Decibel, azt mondom, hogy 3-4-10 lesz, pontosan 5 perc van, de bonyolítok. Sokkal. Sokkal.
1: Na,
0: nem kell.
2: Számoljatok.
0: Igen. És mutatjuk, hogy milyen foglalkoztunk ma reggel. Ugye megállt egy, nem is tudom mi ez, nem ringlispír, hanem egy ilyen pörgő.
1: Hát ilyen egykarú forgó,
0: egykarú forgó.
1: Vásári szórakoztató termék.
0: Igen, alapjából olyan rosszul néz neki, és
1: hát, mi... legalábbis bizonytalan.
0: Bizonytalan, hát. Igen. Ember legyen a talpán, aki erre felmerülni. És ugye megtörtént, ami általában ilyenkor megtörténik, hogy legtetején megállt, feje lefelé lógtak valamelyik vidéki városban, szerencsétlenek egy jó 20 percet, amíg nem mentették ki őket. És arról beszéltünk, hogy kinek milyen irracionális félelme van, ami még nem történt meg vele, de valamiért fél tőle, hogy ez egyszer megfog. És nem is arról volt szó, hogy most féltem a gyerekemet, vagy féltem, hogy elveszítem a munkámat, nem erre gondolok, hanem egy konkrét olyan félelem, amit nem tudsz megmagyarázni, hogy miből jön, de valamiért ott van a fejedben, és ugye, mint valaki írt, hogyha valamikor iszom a csapból nyilvános helyen, attól félek, hogy hátulról beleverik a fejem a mosdóba. Milyen érdekes dolog, nem? És soha nem történt meg. Nagyon jó dolgokat küldtek a hallgatók, és a BL-ről is beszélgettünk, mert a Puskás Arénában rendezik meg a BL döntőt 2026-ban. Mi nem értünk a focihoz, de nagyon izgat bennünket ez a rendezvény, és kicsit átbeszéltük a legfrissebb dolgokat, amit tudunk, vagy amit tudható a BL döntőről.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
2: Szerinted ki fognak elsőnek felgyújtani?
0: Fel fognak-e valamit gyújtani?
1: Fel.
0: Szerinted igen?
1: Hát figyelj, én nézegettem képeket, az eddigi francia szurkolók ilyen nagy volumenű sporteseménynél való viselkedéséről. Ott semmi nem szent. Semmi. Tehát ha végigvonulnak a városon...
0: Tehát ha nyernek azért, ha vesztenek azért.
1: Igen. Akkor örülünk.
0: És ott van még 200 000 Arzenál szurkoló, vagy 150 000 Arzenál szurkoló.
2: Elvileg nem a magas biztonsági kockázatú besorolású csapat egyik sem, sem a PSG, sem az Arzenál.
0: Szurkolói szempontból?
2: Igen.
1: És ki az, aki az?
2: Hát szerintem a szerbek.
0: Azok úgy fog égni az éttermed, mint a tábort.
1: Jó, de jó, köszönjük. Zárunk.
0: Ide tényleg megérkezik még 150 000 Arzenál szurkoló, és 150 000 PSG. Tehát ez akkora esemény, hogy itt a szurkolók és a rajongók azt mondják, hogy nem baj, hogy nem jutunk be a meccsre, de mi azt akarjuk átélni, hogy abban a városban vagyunk, ahol a csapatunk BL döntőt játszik. Tehát, hogy neki elég, hogy a szurkolói helyszínen, ugye lesznek ilyen kijelölt szurkolói zónák, ahol PSG Arzenál, ők ott vannak. Tehát, hogy ez téves információ, hogy majd 70 000 ember érkezik ide. Ide most megjön 200-300 000 turista erre a két napba.
2: Hát a PSG vagy központja, azt hiszem, az MTK sportklub, vagy tehát az atlétikai területen lesz majd. Aha. Az Arzenálnak is van kijelölt területe, azok úgy középen valahol összetalálkoznak. De egyébként, hogyha csak azt gondolod, hogy
0: ők bemennek... szeretik egymást, az angolok és a franciák?
4: Nem, régi barátság az övék. Tavaly Münchenben volt a BL döntő, ugye ott 5-0-ra nyert a PSG.
0: A PSG megnyert, így
4: van. Betettem nektek egy
0: mit kis videót.
4: Örömükbe földulták kicsit Münchent. Mert nyertek, de ha kihagytak volna, akkor meg az itt az ultrákon van a hangsúly, nem a normál szurkolók.
0: Normál, igen, mert hogy érkeznek azért normál. Aha. Még mindig nem tudjuk, hogy mibe kerül ez. Ugye annak kérdésére. Igen, mennyit kell csengetni az UEFA-nak zsebbe? És hivatalosan, hát ezek hogy BL döntő legyen.
4: Ezek úgyis titkos adatok, szerintem.
0: Igen? Lehet, hogy hány ember kell megvesztegetni, hogy rendezhessé BL döntőt?
4: Ez 23-ban indult el a pályázat, 24-ben kaptuk meg. Ketten pályáztak, Olaszország és Magyarország, és mi kaptuk meg, 23-ban pályáztak. Nyilván hoz turizmus, meg nyilván örülnek a taxisok, a vendéglátósok, de hát nyilván, hogy ezeknek a dolgoknak azért ára van. Tehát én ezt nem hinném, hogy nem. Ezek úgyis titkos dolgok.
0: Sosem tudjuk meg, hogy mennyibe került. Mindenesetre azért ez tényleg egy óriási dolog, tehát ez körülbelül tényleg, mint a Super Bowl. Tehát ez idegenforgalomban is, médiafigyelemben, sportturizmusban, konferenciaturizmusban, desztinációként, mindenhogy nagyon nagy dolog menő, nem?
2: Akkor vajon az UEFA-nak van egy nagykövete, aki eljön Magyarországra, például megnézi, hogy a repülőtértől hogyan lehet bejutni a városba.
1: Akkor visszafordul volna.
2: Tehát, hogyha bajban vagyunk. A Ferihegyi gyorsforgalmi végigjötte egyetlen egyszer is bárki.
0: Ez egy jó kérdés, hogy a gyorsforgalmire ráfordul még 10 év. Ne a gyorsforgalmi vigyétek, mert 50 évig nem kapjuk meg. Vigyetek a nulláson az M3-as felé, és az Andrássy úton jöjjön be a városba.
2: Értem a Puskást, megértem a Hősök terét, megértek egy csomó mindent, ahol ez a tömeg ez eloszlik majd, de például, hogy a túróba fognak bekeveredni a városba.
1: Taxival.
2: Én értem.
0: Hát bejönnek busszal, bejönnek taxival, bejönnek mindenféle.
2: A két sávon.
0: Valahol
2: repülnek.
0: Oldják meg, hát jusson már be egy Arzenál szurkoló, vagy egy Paris Saint-Germain szurkoló. Nagyon, én nagyon kíváncsi.
1: És még egy érdekes felvetés, hogy ugye gyereknap, vasárnap. hogy a Városligeten
0: fáradt rendezvények azok engedelmet.
1: Oké, de egy csomóan mennek rá, és akkor ott látod még a részegen fekvő szurkolókat, az égő kukákat.
2: Keresik a battacukorárust. Nézitek majd?
1: Hát megnézni, azért ezt meg kell szerintem is. Van, aki nézhette volna a helyszínen, de van tartása.
0: Még mindig nézhetném. Felhívtak tegnap is, hogy...
1: Hogy da...
0: Welcome.
2: Na. Egyetlen egy hely van.
0: Welcome.
2: Csak.
0: Még vajudom.
1: Még kérjenek szemben.
0: Még egy kicsit kéretem magam. Hezitálgatok. Döntögetek. Megnézem, hogy mi lesz szombat este.
2: Kicsit rájuk
0: délután voltam. Körbe telefonálok. Nem lesz semmi, kimegyek. Csak mondjátok meg, hogy milyen színben ne öltözzek, hogy ne verjenek agyon. Melyik stadion ez? Puskás, ez hol van?
2: Tudod, ott a Népstadionnál próbálj meg leszállni.
0: Kivennék és egy végarcos kolom, azért kikátszanak? Mi ez?
2: PSG, az valami spanyol?
1: Pirosba és kékben ne ölt.
0: Pirosba és kékben ne ölt. Semleges fehérbe
1: jelenek meg. Ahogy most nézel ki, az Arzenál szurkolók úgy meg fognak verni.
0: Úgy agyon vernek, azt hiszi PSG szurkoló. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogy ez megtörténik az azonnali szörnyetalás.
2: Csúszda parkén.
0: Mármi, hogy beleragadsz a csúszda.
2: Igen.
0: Hova?
2: Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
0: Ez a legnagyobb parád.
2: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
0: Na, azt értem. A csúszdac kicsit fura. Na, és akkor ez minden liftbe menésnél eszedbe jut?
2: Igen, van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
0: Tavaly nyáron.
1: Igen. Jó, de ő szerette.
0: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
2: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
0: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után, megálltunk egy órára. Neked bármi, vezetés, motorozás.
1: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
0: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
1: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfogot, a lehet, azt mindig átlépem.
0: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
4: Én van egy, de nagyon vicces, de...
0: A júli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
4: Hát ez figyelj, van olyan.
0: Na?
4: Van egy olyan csótányfaj, ami eleventojó csótány.
0: Nem. Figyelj, most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobbkezestől.
4: Nem.
0: Helikopter
4: nem.
0: Rám.
1: Kijönnek
2: a kis
4: igen,
2: csótányok.
4: Benne a pete az anyaállatba kifejlődik kicsi csótányokkal, és hogy ezek közé, tehát egyszer egy ilyet, tehát hogy ott lennék is, megszületnek a kis csótányok.
2: Mondjuk.
4: És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szül.
0: Na, ez viszont tetszik. Mert és közben nem. A csótány megáll rád néz, és azt mondja, Anna, bocs, éppen szülök.
2: Azt mondja, nem, ha nem az nézés.
0: Majd kijönnek a kis tocsán, csak azt mondják, szia, Anna, mi újság?
4: Anya!
2: Sőt, anya, rád néz, és téged tekint anyukájára.
4: Érzem a súlyát, tehát azt érzem, hogy papucsba vagyok, ez a vízióm, és érzem, hogy ez a 7-8 centis anyaállat átmászik a lábamon, és flip-flop van rajtam. Olyan szintű szorongás, hogy vannak ezek a bogár.
0: Zseniális. Ennél ma durvábbat nem hallom. A szülőt a félek attól, hogy egy csótány rászül a lábamra, érted? Rászül a lábamra.
4: Eleve szülőcsótány. Nem, kikészülök tőle.
0: Nekem fulladással kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik. Búvárkodásba ez megjelenik. Mélyvízbe ez megjelenik. Tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Nekem az a parám, hogy a vasúti sínen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átvenni ezt. Síneken átvenni ezt Erika. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóján a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na, én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz eszedbe, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS, Roli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmekemnek semmi oka. Autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt.
2: Amikor áthaladtok mondjuk a Kőröshegyi Völgyhídon, nincsen egy olyan rossz érzésetek, hogyha itt most egy kicsit elrántanám a kormányt, akkor így hús.
0: Az nincs, de a Völgyhídat sokan írták, hogy a Völgyhídon úgy mennek át, hogy nem mennek át, hanem lemennek előtte a településről, átmegy a Völgyhíd alatt, és visszamegy az autópályára, mert a Völgyhíd neki annyira félelmetes, hogy nem bír el fölhajtani. Igen, de az nincs, hogy balra rántanám, és hogy leszakadok. Tehát azt nem szoktam érezni. Ha az anyós ülésen ülök, oké a Völgyhíd, de nekem kell vezetni, inkább lejövök az autópályán, és utána vissza. Na most mondd meg, hát milyen irracionális, nem? Én a hajléktalanságtól félek így, irracionális módon. Egyedül nincs telenül éhesen fázva, kóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadnám nélkül. Olyan erős ez a nyomás rajtam. Igen,
1: a
0: igen,
1: legnagyobb
0: igen,
1: valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
0: Ezt szeretem. Valahonnan figyel egy kacsa. Ez jó. Mesélj róla. Mesélj róla.
1: Mit Artur. Érzem közben?
0: Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó, ezt szeretem.
1: Most is itt van.
3: Balázsi! A Rádió Egyen!
0: Na, itt vagyunk, gyerekek. Holnap péntek. Nekem az a négy nap, ez teljes zavar. Tehát most akkor nem péntek van, a csütörtök van.
1: Azzal rendbe tudnánk hozni, hogyha holnap se jönnénk. Tehát hétfén nem voltunk meg a
0: az egy keretes ügy lenne.
1: Keretes szerkezet, de bejövünk, itt vagyunk.
2: Indulj el egy órával korábban.
0: Hova?
2: Be.
1: Minek?
0: Ja, minek? Ja, azt hittem a
2: BLD-től. Holnap már kezdődik szerintem az Őrültek háza.
0: Ja, hogy holnap már Őrültek háza van? De ma még azért közlekedhető a város, nem?
1: Ma már lesz már lezárás.
0: Igen?
1: Aha.
0: Ma már indul a rakendról.
1: Azt ne kérdez, hogy hol, már fogalmam nincs.
0: Erekek! Zárjanak! El kell menekülni hétvégére. Jó, rendezzünk BLD-től. Szerintem ez iszonyatosan menő. Jól van, akkor jövünk holnap 6 után. Jó, mindenki, élje túl még ezt az egy délután, aztán
1: Juliska,
0: holnap itt vagyunk.
1: Juliska, vigyázz magadra. Óvatosan. Tudod, ez egy veszélyes csütörtök. Bármi lehet.
2: Jól van.
0: Puszi mindenkinek. Sziasztok. Ciao, ciao.
3: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
7: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
8: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
10: Van. Micsoda aroma?
11: Olyan, mint Olaszországban.
10: Ez az igazi kávé.
12: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
13: Shell. Go well.
14: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számláv június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
15: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
16: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
0: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
17: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
18: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
17: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az Aqua World Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
19: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
20: Csak figyelmetlen, majd kinövi. Ha te is úgy érzed, hogy gyermeket kilóg a sorból, és a hagyományos nevelési receptek nem működnek nála, gyere el június 4-én este 6-kor Kecskeméten az Otthon moziba, a Hello Szülő Roadshow ingyenes estjére. Élményszínház vár Hegyi Barbarával és színésztársaival, majd szakértők adnak tanácsokat a békésebb családi hétköznapokhoz. Regisztrálj a rendezvényre a hellószülő.hu oldalon.
21: Gyereknapi játékvásár a Régió Játéknál. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes Régió Játék áruházában és a régiójáték.hu webáruházban. Régió Játék. Minden nap gyereknap.
22: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
23: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
22: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
24: Csobbanj az idei strand szezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázz egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
25: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüvegkampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trend Optikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió 1 Gól.

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek, Faragó Miklós a mikrofonnál. Csütörtök van, május 28-a, és folytatódik a gyerekszál játékunk, így hát ebben az órában is jöhet a nyerni szeretnék üzenet, és itt vannak gyerkőceink, akik közismert dolgokról mesélnek a gyerekek nyelvén, illetve az ő saját elgondolásukban. Fogalmakat, állatot, ételeket írnak körül, nektek pedig csak annyi a feladatotok, hogy ezt kitaláljátok, és hogyha sikerül, akkor már is meg lehet az esély a nap nyereményére, ami ma is egy 20 000 forint értékű Lego, valamint cukormentes csoki csomagot is nyer majd a nap nyertese. 16 és 17 óra között sorsoljuk a napi nyereményt. Holnap pedig már a gyermektáborról szóló belépőt is nyerhettek napnyereményeként a VR Expert jó voltából. Most pedig Teddy Simsz énekel, ez az a dolog.

0: A Netpercek támogatója, a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok, és átalakul, képzeljétek el, a Google legsikeresebb terméke, a kereső, mely teljesen szakít a linkek felsorolásával, a keresés helyette egy jóval interaktív információgyűjtő folyamattá változik majd. Az újonnan bemutatott új intelligens kereső a tavaly megjelent, a kiadók által élesen bírált AI Overview továbbgondolásaként, továbbfejlesztéseként jött létre. Az új kereső mező mérete ennek megfelelően dinamikusan változik azért, hogy a komplexebb szöveges lekérés elférjenek, illetve képes legyen videókat, képeket, fájlokat, vagy akár megnyitott Chrome böngésző füleket is bemenetként használni. A fenti képességek egy része már korábban elérhetővé vált a nagy közönség számára. A keresőbe szintén tavaly integrált AI mód révén. A megújuló AI alapú kereső abból a szempontból is teljes változást hoz a megszokott rendszerhez képest, hogy egy-egy kérdésre adott válasz esetén újabb releváns kérdéseket lehet feltenni a motornak, mely így még pontosabb, személyre szabottabb válaszokat adhat. A koncepció az, hogy a kereső végezze el az információ keresést a háttérben, melyen leveszi az időigényes információ gyűjtés terhét a felhasználó válláról. Na, az ügynökök komplex többlépcsős munkafolyamatok elvégzésére is képesek lesznek, így például szállásfoglalásra, ár összehasonlításra és közvetlen vásárlási folyamatok intézésére is befoghatók lesznek a Google tervei szerint. A Netpercek rovatunk után pedig fókuszálunk a gyerekszájjátékunkra.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A Hírös Agóra háromnapos gyereknapi programmal készül péntektől vasárnapig a Deák téren és a Szent István szobor környékén zajlanak majd a programok. Nagykörösön szombaton a Cifra kertben lesznek gyereknapi programok. Dénus Kis Jenő gyűjteményes kiállítása nyílik meg ma délután 5 órakor a főtéri Art Kontakt galériában. Vasárnap pedig a Kecskeméti Énekeskör 17 órakor ünnepli fennállásának 10. évfordulóját és az ünnepi hangverseny helyszíne a Kecskeméti Kodály iskola lesz. És elkezdődött a Kecskeméti Ifjúsági Fesztivál. Holnap este 9 órakor a Well Hello ad majd koncertet a főtéren, előtte fellép még Bíró Csongor Vitéz is. A részletes program egyébként a Kecskeméti Ifjúsági Fesztivál Facebook oldalán olvasható. Kellemes időtöltést kívánunk valamennyi programhoz. Gyerekszájátékunkra, amíg jelentkeztek, most Meghan Trainor énekel közben, ez az All About the Bass.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok, írja az útinform, hogy az M5-ös autópályán Budapest felé Lajosmizs és Örkény között a 64-es és 56-os kilométerek között kiépítettek egy újabb terelést, a belső sávot lezárták, és a külső, valamint a leálló sáv is ugyancsak lezárásra került. De az 5-ös főúton Dabas térségében, majd kicsit távolabb Örkénynél aszfaltoznak a 43-as, 45-ös kilométerek között, illetve az 52-es kilométernél mozgó terelés mellett a félútpályát zárták le. Az 52-es főúton Fülöpszállás Solt között pedig útépítők dolgoznak mozgóterelés mellett, az aktuális munkaterületnél a félútpályát tartják zárva. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, ha bármi rendkívül látok, tapasztaltok, akkor kérlek benneteket, hogy jelezzétek SMS Viber számunk a 29 414 020-as. Jön Ray Dalton! Szeretnék üzeneteket is, várom még a gyerekszáj játékunkra, hiszen legót és cukormentes csoki csomagot lehet ma is nyerni a nap végén.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola, Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmanautosiskola.hu.
5: Éhes vagy? Hallod ezt? Ez nem csak burger, ez a Rizburger, és villámgyorsan kész. Brutál smash burger, izgalmas ízek, rozmaringos krumpli és korlátlan Coca-Cola refill. Próbáld ki ma! Rizburger, Csáki utca 18, a piac mögött.
6: Hány óra?
7: Hajnal 2.
6: Megint nem alszol?
7: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
6: Próbáld ki te is a Sedakurt.
8: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Alszol.
8: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
10: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
11: Éhes vagy? Pizza? Vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. localepizza.hu.
12: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
13: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában.
14: Az UVR élmény arénában.
13: Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabadulószobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvrélményaréna.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most!
3: Rádió!

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

A Rádió 1 Gong sportíreivel folytatjuk. A kapus Szabados István és két védő Szépe János, illetve Szilágyi Zoltán után középpályást is igazolt a labdarúgó MB2-ben bronzérmes Kecskemét. A korábbi utánpótlás válogatott Nyári Patrik Szent Lőrincről érkezett a lilafehérekhez. A 25 éves játékos a mögöttük hagyott idényben 27 mérkőzésen 4 gólt szerzett és 2 gólpasszt adott. A Crystal Palace a francia csatára Jean-Philippe Mateta góljával 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecanót a labdarúgó konferenciliga lipcsei döntőjében. Az angol klub története harmadik trófáját és első európai kupagyőzelmét ünnepelhette. Meglepően sima mérkőzésen dőlt el az eddig rendkívül kielezett bajnoki döntő a férfi kosárlabda NB1-ben. A finálé 5. mindent eldöntő meccsén a Falco idegenben 113-82-re nyert a Szolnok ellen. A szombathelyi klub története 7. bajnoki címét szerezte meg. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok. A folytatásban pedig jön Sam Felt, Rosalind, valamint a Heart Like Mine, és mindjárt egy játékos is, aki akár nyerhet délután legót és cukormentes csoki csomagot. Gyerek száj.

0: Most kell nagyon figyelni. Nem csak a nyereményért lelkesedőknek ajánljuk. Mi magunk is remekül szórakoztunk, amikor ezek a tündéri felvételek készültek. Gyerekszáj a Rádió egy gongon.
1: Hello.
2: Hello, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
1: Ja.
2: Szia, hogyan szólíthatunk téged?
1: Anikó vagyok.
2: Anikó, jelentkeztél a játékra, hol hallgatsz minket?
1: Cegléden,
2: nagyon jó, hogy ott is szól a rádió egy gong, és mindjárt meg is szólal a gyerkőc itt a telefonba, és valamit körülír. Na figyelj csak!
3: Nagy, kerek, piros, gurul, és a lábamon tudom nagyon messze rúgni. Vannak rajta fehér facsak.
2: Hát ez könnyű.
1: Igen, ez egy piros pöttyös labda.
2: Pontosan. Gratulálok, Anikó, megvan az esély a nyereményekre.
1: Szuper, köszönöm szépen.
2: Délután sorsoljuk a Legót, meg a cukormentes csoki csomagot. Van nagy gyermeked, vagy kisgyermeked? Mekkora?
1: Igen, van kettő óvisom.
2: Két óvis, jó, hát akkor te a gyerekszájban edzett vagy, úgyhogy napi szinten hallod az ő kis okfejtésüket. Jól van, Anikó, kalabban a neved, maradj vonalban.
1: Köszönöm.
2: Ma is egész nap tart a játék, és vasárnapig, gyereknapig nyereményeket sorsolunk minden nap végén. Részletek a rádió1gong.hu-n, Purple Disco Machine Hearts és a Wonderful Life indítja majd a délelőtt utolsó óráját itt a Rádió 1 Gongon.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Gyerekszáj a Rádió 1 Gongon.
3: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
0: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a Rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibén csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
11: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
12: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
13: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
11: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az Aqua World Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
14: Gyereknap csoki nélkül?
15: Na, ezt mi sem gondoltuk komolyan.
14: Május 31-én egy gyereknapi csoki vásár a HMMMM csoki gyárnál.
15: Kukkancs be a gyárba, pattanj az ugrálóvárba, vagy nevezd be a palacsinta evőversenyre.
14: Lesznek kóstolók, nyeremények, akciós csokik és sok édes meglepetés. Részletek a HMMMM csoki Facebook oldalán.
15: Ez már csoki.
16: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
17: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
18: Finomic.
19: Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg.
20: Finomic Drive, a szőlőfürtnél.
21: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában. Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvrélményarena.hu.
22: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
23: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
22: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
24: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak. Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel. Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások. Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
25: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
26: Burkolatfelújítás kezdődött az M5-ösön Kecskemét térségében. Balesetmegelőzési előadást tartanak Izsákon. Zápor is jöhet. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Burkolatfelújítási munkákat végeznek az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Kecskemét térségében. A munkák miatt június 6-áig az 57-es és a 64-es kilométer szelvény között ideiglenes forgalom elterelést vezettek be, közölte az Alka ZRT. A kivitelezés ideje alatt irányonként továbbra is két sáv használható, azonban átmeneti korlátozásokra számítani lehet. Állásbőrzét rendeznek holnap a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályán a Klapka utcában. Az eseményen a látogatók számos állás és felnőtt képzési lehetőség közül válogathatnak, és több új cég is bemutatkozik, hívja fel a figyelmet a hivatal. A kiállítók a többi között az autóipar, az elektronikai ipar, a szállítmányozás, az egészségügy és az élelmiszeripar területéről érkeznek. Megrázó videókkal és valós történetekkel hívták fel a figyelmet a közlekedés veszélyeire az Izsáki Művelődési Házban. Az előadáson autós és motoros balesetek felvételeit mutatták be a résztvevőknek, számol be róla a baon.hu. Pintér József főtörzs zászlós, aki több mint 30 éve dolgozik a rendőrségnél, saját tapasztalatain keresztül beszélt a közlekedési hibák következményeiről. Kiemelte, sok tragédiát okoz a gyors hajtás, a figyelmetlenség, az alkohol vagy éppen a vezetés közbeni telefon használat. Az est során külön hangsúlyt kapott a biztonsági öv használatának fontossága is. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel viszont a védett állatok megmenthetők, hívta fel a figyelmet rádiónkban Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
27: A nőstények több száz méter vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes erről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős fej áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba.
26: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében. Sárga riasztás van érvényben, zivatarra, Bács-Kiskunvár megyében is jöhet zápor, zivatar, magas lesz az UV-sugárzás, és a kánikulai napok után ma már csak 25 fok lehet, a legtöbb éjszakára pedig 15 fokig hűl le a levegő, jelentősebb, komolyabb zápor jövő héten várható.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gól.

0: Ez a Rádió egy gonga, csak igazi mai sláger megy. 11 óra után 10 perccel a mikrofonnál Faragó Miklós. Folytatódik a gyerekszál játékunk. SMS-ben, Viberen tudtak jelentkezni a 29 414 020-ra. Közismert dolgokat hallhattok gyerekek nyelvén.
1: Sziasztok! A kecskeméti arborétumba szokott lenni ez a dolog, de nem a játszótér, hanem egy másik dolog. Nem biztos, hogy ki fogják találni a hallgatók.
0: Hétfő óta eddig minden feladványt egyébként kitaláltak a hallgatóink, úgyhogy nagyon ügyesek voltak. A nyeremények Lego a bogépfa jóvoltából és cukormentes csoki csomag a H&M csokinak köszönhetően. Egy-két nyeremény sorsoljuk tehát a nap nyertesének 16 és 17 óra között ma is. Lehet jelentkezni tehát a játékra. A lomtalanításról lesz szó ebben az órában, hiszen témacímű műsorunkban most a lomtalanítás témakörét fogjuk majd körüljárni. De addig is egy igazi mai sláger most itt a Rádió Gongon, ez az Overdrive.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma. Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Vendégünk Csongor Attila, a Duna-Tisza közi hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Ügyfélkapcsolati vezetője. Köszöntöm itt a stúdióban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Köszöntöm a Rádió egy gong hallgatóit.
2: Ahogy ígértük, a lomtalanításról fogunk beszélni, hiszen itt az elmúlt napokban többször a hírekben szó volt, és voltak cikkek, hogy ugye amikor valamelyik városrészben lomtalanítás van, akkor áldatlan állapotok ki is kialakulhatnak, és sajnos volt erre is példa néhány héttel ezelőtt, és arra gondoltam, hogy beszéljünk a lomtalanítás rendszeréről, hogy hogyan is lehet kérni, mert ugye kérni kell, mert a régi rendszerben még meg voltak határozva, hogy mikor van lomtalanítás, szóval kicsit frissítsük fel ezeket az információkat.
3: Igen, az utóbbi időben többször lehet hallani erről a témáról. Kecskemét megye jogúváros közgyűlésén is téma volt egyébként. Ennek a felülvizsgálatát kérték képviselők, és erről is döntött a közgyűlés, hogy ez felülvizsgálatra fog kerülni. De itt rögtön pontosítanék, amit ugye elhangzott, hogy amikor egy-egy városrészben nincs városrészben lomtalanítás már. Házhoz menő lomtalanítás van adott helyszínekre, tehát nem városrészre megyünk. Ez azonban nem azt jelenti, hogy adott helyszín egy helyszín van egy nap lomtalanítva, hanem bejelentés alapján történik a lomtalanítás. Probléma döntően a társasházaknál fordul elő egyébként. Ugye a magánszemélyek is családi házakhoz is kérhetnek lomtalanítást, és természetesen a társasházak is kérhetnek lomtalanítást. Ilyenkor ugye több lakásból történik egyszerre a lomok elszállításra.
2: Gyors egy kérdés, hogy kérhetnek. Ez ingyenesen kérhető, vagy ha valakinek van szerződése, ez egyébként hogy van?
3: A szerződéssel rendelkező ügyfelek évente kétszer jogosultak ezt igénybe venni. Lakásonként, ez társasházakra is értendő, 3 köbméter hulladék egy-egy alkalommal, amit ingyenesen elszállítunk. Amit én szeretnék itt elmondani, hogy ugye arról is szó volt, hogy hát nem nagyon tudják, hogy hogyan kell ezt igénybe venni a lakosok, milyennek a menete. Nagyon egyszerű, egyáltalán nem bonyolult, vagy személyesen a Csányi körút 14 szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban, vagy elektronikus úton is meg lehet ezt rendelni. Annyit kell tudni, hogy adott időpontra szól ez a egyeztetés, ebben az időpontban történik majd az adott helyszínről a lomok elszállítása. A lomtalanítás megszervezése a társasházaknál a közös képviselők dolga, ők kezdeményezhetik.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: Ebben az órában a Duna-Tisza közi hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Ügyfélkapcsolati vezetővel, Csongor Attilával beszélgetek. A lomtalanítás a témánk. Mennyire élnek egyébként a társasházak az évente a kétszerű lomtalanítási lehetőséggel? Egy pár számadattal is készült, akkor térjünk rá.
2: Igen, hát Kecskeméten közel 950 darab társasház szerződésünk van. Ez felhasználási hely szerint ez kb. 1550 darab felhasználási hely, tehát ennyi lépcsőházat akar. Utána néztünk mi is, az elmúlt években éves szinten a társasházak 90%-a szokott lomtalanítást igényelni. Elmondhatjuk, hogy igenis tudnak róla, és igénybe is veszik ezt a szolgáltatást. Ha pontosítani szeretnénk az idei adatokat, idén január-februárban nem volt lomtalanítás Kecskeméten, március 2-án indult meg ez a lomtalanítás a városban. Eddig a mai napig 374 darab társasház igényelt lomtalanítást nálunk. Azonban azt is el kell mondanunk, ugye itt időpontok vannak megadva, ezeket lefoglalják ebből a kapacitásunkat tulajdonképpen a társasházak, és sajnos az is előfordult idén már 40 alkalommal, hogy megrendelt lomtalanítási helyszínről nem tudtunk elszállítani lomot, tehát nem volt kihelyezve lom adott időpontban. Ez ugye annyiban kellemetlen, hogy ebben lefoglalják azt a helyet, amit esetleg mások igénybe tudnának venni. Utána néztem, jelenleg is ugye folyamatos a lomtalanítási időpontok kiadása. Ha valaki ma igényelne, akkor egy hónapon belül tud időpontot kapni lomtalanításra.
1: Milyen szabályok vannak? Oké, hogy reggel 5-ig kell kitenni. Ez ugye felvetődött, vagy akár mondta, hogy felülvizsgálják majd ennek a rendszerét, akár itt az időpontban is lehet. Ugye sokszor mondják azt, hogy hát nem hajnalban tudjuk kipakolni, ugye láttam, olvastam erről is.
2: Itt nagyon fontos, hogy a lakosok azt próbálják megérteni, hogy minél rövidebb ideig legyen kihelyezve a hulladék, hiszen annál kevesebb idő van arra, hogy ezt esetleg illetéktelen

0: személyek szét turkálják és szétszórják az adott területen. Nagyon fontos, hogy a lakosok a lomokat a szabályoknak megfelelően az apróbb darabosokat bezsákolva, a nagyobb darabosokat pedig elkülönítve helyezzék ki. Másik fontos dolog, hogy azokat a hulladék fajtákat helyezzék ki, típusokat, amik a lomtalanítási szabályainak megfelelnek. Tehát továbbra se tudunk veszélyes anyagokat, gumiabroncsokat, zöld hulladékot, építési törmeléket ennek az akciónak a keretében a lakosoktól díjmentesen elszállítani. Ha ilyen hulladék kerül kihelyezésre, azt a kollégáink a helyszínen hagyják, és ez a társasháznak a költségén lesz későbbiek folyamán elszállítva. Nagyon fontos, hogy miután a gyűjtőjárat elhagyta az adott helyszínt, gyűjtési napon, az ezután kihelyezett hulladékok szintén illegális hulladéknak minősülnek, tehát ezért kérnénk a lakosokat, hogy igyekezzenek a hulladékokat a megadott időpontig, jelenleg ez a szabály szerint reggel 5 óráig kihelyezni.
1: A lomtalanítással kapcsolatban bármilyen kérdésre, információra van szükségünk, akkor ugye a weboldalukon találunk erre elérhetőségeket, meg ugye itt beszéltük azt, hogy nem minden helyezhető ki a lomtalanításkor, ugye felvetődik bennünk a kérdés, hogy de tényleg mi számít lomnak, erre is választ kapunk, a honlapon van egy ilyen rész.
0: Igen, aki esetleg bizonytalan avval kapcsolatban, hogy a adott hulladéktípus kihelyezhető-e, az a dtkh.hu honlapon pontos információkat kaphat a lomtalanítás szabályairól és a kihelyezhető hulladék típusokról.
1: És arról, hogy éppen az adott társasházunkban, ahol élünk, hogy mikor van lomtalanítás, azt meg a fali újságon, illetve a közös képviselőtől tud információt nyerni.
0: Igen, a közös képviselőnek a feladata ennek a megszervezése és a velünk való időpont egyeztetés.
2: A legfiatalabbak nyelvjárásával megfogalmazott tárgyak fogalmak. A magyarázatért izgalmas nyereményeket kínálunk. Gyerekszáj!

0: Téma. A Rádió Egygon közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Ebben az órában a Duna-Tisza közi hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Ügyfélkapcsolati vezetővel Csongor Attilával beszélgetek. A lomtalanítás a témánk. Előfordulhat-e az, hogy említettük, hogy ugye a társaságok kérhetik a lomtalanítást, hogy mondjuk több társaság vagy több közös képviselő összefog, és akkor mondjuk az adott utcában ugye lomtalanítás lesz. Hát ott több lom is jelenhet majd meg értelemszerűen. Volt erre példa az elmúlt időszakban?
2: Igen, ilyen több példát is tudnék mondani erre. Ebben az esetben vagy egy közös képviselő, vagy több közös képviselő az adott területen található összes társasházat igyekszik összefogni, és itt egyszerre megszervezni a lomtalanítást. Ebben az esetben természetesen a problémák is hatványozottan jelentkeznek. Ilyen esetekben igyekszünk mi is bevonni a városrendészet kollégáit is, hogy az adott területen felmerülő esetleges anomáliákat próbáljuk csökkenteni.
1: A témáról hosszasan beszélgethetnénk, de ugye, mint hallottuk, ugye felülvizsgálatot kért az önkormányzat, ugye a közgyűlésen ez szóba került. Lesz akkor változás valószínűleg, várható, mit lehet erről tudni?
2: Elképzelhető, és azt ígérhetem, hogy ha döntés születik majd, akkor erről ismételten eljövünk és tájékoztatjuk a lakosokat.
1: És ugye a műsorunk végén, a beszélgetés végén csak maradék időben a biohulladék gyűjtési, hát mondhatni akcióról, morzsi programról, ugye ez a konyhai hulladék hasznosításáról van szó, láttam az oldalukon is felhívták a figyelmet, nem újdonság, de van, akinek lehet, hogy új dolog ez még. Mi is ez?
2: Igen, hát 3 évvel ezelőtt indult ez a program, mondhatjuk úgy, hogy egy ilyen pilot programként az országban, egy-két településen, köztük Kecskeméten is. Ez azt jelenti, hogy Kecskeméten minden társasház, egyelőre csak társasház számára biztosított a biohulladékgyűjtés szolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy június és október között heti 2 alkalommal, ezt kieső időpontban pedig heti 1 alkalommal kerül elszállításra a biohulladék a társasházaktól. A gyűjtéshez szükséges edényzetet a DTK Nonprofit Kft. Díjmentesen biztosítja. Ez egy társasházanként egy 120 literes közös gyűjtőedény, ami egyébként el van látva egy olyan gumigyűrűvel, hogy itt szagmentesen tudjuk tárolni benne a biohulladékot a szállításig. Ezen kívül minden lakás számára biztosítunk egy darab 5 literes zárható fedéllel ellátott gyűjtőedényt a lakáson belüli gyűjtéshez.
1: Mindezt hol lehet ugye igényelni, az is egy fontos kérdés.
2: Igen, vagy személyesen a Kecskemét-Csányi körút 14 szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban, továbbá írásban a Kecskemét ügyfélszolgálat @dtkh.hu e-mail címem.
1: És egyébként mit tehetünk ebbe a gyűjtőedénybe?
2: Igen, ez fontos kérdés, ez a legfontosabb, hogy miért is jó ez nekünk. Ebbe a zöldség, gyümölcs maradékok, főtt, nyers ételmaradékok, feldolgozott élelmiszerek, pékáruk, tejtermék, konzerv, tojásé, kávézac kerülhet bele.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és aktuális információkról tájékoztatta a Rádió Egygong hallgatóit. Köszönöm, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Ez volt a téma. Aktuális helyi közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió Egygongon.

0: A Rádió egy gongot hallgatjátok, 11:30 múlt néhány perccel, és kaptunk egy információt arról, hogy valaki elhagyott egy táskát, és egy becsületes megtaláló ezt a városrendészet ügyfélszolgálatán leadta. Úgyhogy megvan a táska, úgyhogy ha valaki magára ismer, vagy esetleg tudomása van arról, hogy egyik ismerőse elveszítette a táskáját, akkor a jó hír, hogy a városrendészet ügyfélszolgálatán a tulajdonos, a jogos tulajdonos átveheti, és kizárólag annak a tulajdonosnak adják ki, aki a táska külső megjelenését és tartalmát hiánytalanul majd beazonosítja. Úgyhogy találtak egy táskát Kecskeméten a városrendészet ügyfélszolgálati irodáján. Van ez a táska. Kamerád, Be Mine, mindjárt ezzel a dallal folytatjuk. Közben gyerekszáj játékunkra látom folyamatosan jelentkeztek, úgyhogy tart a játék egészen gyereknapig, azaz vasárnap délutánig. Be mine,
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
1: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
6: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
7: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
11: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
12: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában. Az UVR élmény arénában. Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvrélményaréna.hu.
13: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A rádiói gongot hallgatjátok, néhány közlekedési információ az M5-ösön, figyeljetek meg Budapest felé Lajosmizsés Örkény között a 64-es és 56-os kilométerek között kiépítettek egy újabb terelést. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es, 83-as kilométerek között sávelhúzással terelik a járműveket, mindkét oldalon le van zárva a belső sáv, a forgalom két szűkített sávon halad. Az 5-ös főúton pedig Lajosmizs átkelési szakaszán hídfenntartási munkák miatt a 67-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Irányonként váltakozva lehet áthaladni.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe.
2: Nálam állandóan nettó. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Rádió Egy Gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Most kell nagyon figyelni. Nem csak a nyereményért lelkesedőknek ajánljuk. Mi magunk is remekül szórakoztunk, amikor ezek a tündéri felvételek készültek. Gyerekszáj a rádió egy gongon.
1: A telefonvonal túlsó végén pedig Gyuri a következő játékosunk. Szia Gyuri!
2: Sziasztok!
1: Apuka vagy?
2: Igen.
1: Hány gyermekes apuka?
2: Kettő. Egy fiú és egy lány.
1: Fiú és egy lány. Milyen idősek?
2: 15 és 11. A fiú 15, a lány 11.
1: Na hát gyerekszáj játékunkra jelentkeztél, szeretnél nekik nyerni legót, meg cukormentes csoki csomagot.
2: Legót szeretnénk.
1: A legó, de jár mellé majd a csoki is, a cukormentes csoki, hogyha megnyered délután a napi fődíjat, jó?
2: Jó.
1: Úgyhogy igen, ez a nyeremény így együtt van. Mutatom, hogy akkor mit kellene kitalálni.
3: Ez egy épület, nem csak a Kecskeméti Arborétumban található, hanem más városokban is. És ha fölmegyünk, akkor sok dolgokat, például hegységeket is tudunk látni. Na, mi lehet ez?
2: Hú, hát szerintem kilátó.
1: Akartam kérdezni, hogy Kecskeméti vagy? Azt nem is...
2: Igen, Kecskeméti, persze.
1: Voltatok már az Arborétumban?
2: Voltunk.
1: És a kilátóban?
2: Igen.
1: És ott mit lehet látni?
2: Erdőket, meg ott van egy kápolna, és azt
1: hiszem. Igen. Jó nyomon jártál, valóban, ez bizony a kilátó.
2: Szuper!
1: Erre gondolt a gyermek, úgyhogy megvan az esélye, hogy legyen legó és a napi fődíj, hogy meglegyen délután 4 és 5 között sorsolunk. Alapban a neved, Gyuri?
2: Nagyon szépen köszönöm!
0: Ez volt a Rádió egy gong gyerekszájjátékának legújabb feladványa.
1: Akinek van kedve játszani, írjon üzenetet, hogy nyerni szeretnék a 20-9-414-020-ra. Nem is kell figyelni semmit, csak megfejteni a közismert dolgokat, amiket a gyermekek írnak körül. Na, mai Daily Mix pedig Tóth Abigail és Accent közös dalával indul. Ez lesz a Sugar Daddy.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Gyerekszáj a rádió egy gongon.
3: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
0: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, legó nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
4: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
5: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu
6: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
7: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
9: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
10: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
11: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
10: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az AquaWorld Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
12: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
13: Elegem van a belvárosból, de te nagyon hiányoznál, Erzsike.
14: Hallottad, hogy kecske?

0: rozsdaövezeti kedvezménnyel. És mi lesz veled? Mi már költözünk. Nézz utána te is. borokapark.hu. Finomítsz. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomítsz Drive, a szőlőfürtnél.
1: Well Hello koncert péntek este a Kecskeméti Ifjúsági Fesztiválon. 9 óra, főtér. Gyertek minél többen. A rendezvény ingyenes.
2: Szukitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szukitex lakástextil és Semiramis kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
3: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában. Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvrélményarena.hu.
4: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
2: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
5: Gyereknapi vásár szombatig az Alföld áruházban. Sportjáték osztályunkon 2000 és 7000 forint közötti kosárértéknél 15%, 7000 forinttól pedig 20% engedményt adunk minden teljes árujátékra. Könyvosztályunkon 1000 forinttól 20%-kal olcsóbban vásárolhat minden egy éven túli mesekönyvet. Gyereknapi vásár egész héten az Alföld áruházban.
6: Reklámot hallottak.
7: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Bemutatták a jövő sebészeti technológiáját Kecskeméten. Kecskeméti kórusok is felléptek a Kórusok Szabadon fesztiválon. Éjszakai permetezés kezdődik a városban. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. A világ egyik legmodernebb robotsebészeti rendszerét mutatták be a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház Skill laborjában. Az intézmény közleménye szerint a speciális technológia emberi kézmozdulatokat modellező robotkarokkal segíti a sebészek munkáját. A kecskeméti bemutatón sebészek, műtősnők és szakdolgozók is megismerkedhettek a technológiával. Hatodik alkalommal rendezték meg Szegeden a Kószát, vagyis a Kórusok Szabadon fesztivált, ahová az ország több városából érkeztek fellépők. Kecskemétet a Cantus Nobilis kórus és a Serzó vegyes kar képviselte a rendezvényen, írja a híres.hu. A szervezők elmondták, a fesztivál célja az volt, hogy megmutassa, Kodály Zoltán országában ma is élő hagyománya van a közös éneklésnek. Több héten át éjszakánként permetezik a platán és díszfákat Kecskeméten. A munkálatok már elkezdődtek és június 10-éig tartanak. A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a permetező autók este 10 és hajnal 4 óra között dolgoznak, ezért zajra is számítani lehet a város több pontján. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz. Tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
9: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult. Bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhész szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy héti virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
8: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében. Sárga riasztás van érvényben, zivatarra, Bács-Kiskun vármegyében is jöhet zápor, zivatar, magas lesz az UV-sugárzás, és a kánikulai napok után ma már csak 25 fok lehet, a legtöbb éjszakára pedig 15 fokig hűl le a levegő, jelentősebb, komolyabb zápor jövő héten várható.
6: A
10: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most! Rádió indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai is.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Elstartolt a Daily Mix, ahogyan már a gyereknapi játékunk is hétfő óta tart. Ma még napi nyereményként cukormentes csoki csomagot és 20 000 forint értékű legót sorsolunk, de pénteken, azaz holnap délután a napi fődíjunk majd egy 60 000 forint értékű VR Expert gyerektábori belépő. Játszotok velünk, és hát csak el kell küldeni a nyerni szeretnék üzenetet a 20 9 414 0 20-ra, aki pedig adásba kerül, kitalálhatja a gyereknapi játékunk feladványát, és már is esélyt kap a napi nyereményünkre. A Daily Mixben most Taylor Swift énekel, ez az Uplight.

0: Rádi vegy gong, csak igazi mai sláger megy. Nyerni szeretnék, üzenetet várok a 29-414-020-as SMS Viber számunkra. Íme egy feladvány.
1: A lányok haját ezzel a dologgal szoktuk befűzni.
0: Jelentkezzetek, bátran könnyűek a feladványok. És hát ez a hétvége elsősorban a gyermekekről szól mindenütt, de van még itt egy fontos sportesemény, hát persze a Bajnokok Ligája döntőjére gondolok, amit akár otthon is nézhetünk, de lesznek olyan közösségi helyek, terek, ahol akár közösen szurkolhatunk, és együtt nézhetjük az év mérkőzését. Mindjárt mondom a részleteket, de előtte még itt a Daily Mixben Lowe és a Get Lucky.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 25 fok van Kecskeméten, ma nem várható csapadék a délutáni órákban. Megjegyzem, tegnap is ugyanígy ebben az időszakban megnéztem, hogy milyen időre számíthatunk, és aztán tudjuk, hogy mi lett a vége délutára. Kaptunk egy kis záport is a nyakunkba, de a májusi első, tudjátok, aranyat ér. Hogy szombaton az év mérkőzése ide alatt milyen idő lesz, jelen állás szerint erősen felhős és hideg front is érkezik aznap. Viszont a Hunyadi Városi Közösségi Házban a Bajnokok Ligája döntőjét kivetítőn is meg lehet tekinteni. Úgyhogy így készülnek Hunyadi Városban a foci ünnepére majd szombaton. Mi pedig folytatjuk itt a Rádió egy gongon. Pár perc múlva két Iperi dalával ez lesz a Lifetimes.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
3: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
4: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
5: Egy nap, amikor a galaxis Kecskemétre érkezik, gaming, cosplay, Star Wars és legendás hangok, Anger Zsolt, Bogdányi Titanilla, találkozz youtuberekkel, szerez ritka cuccokat, és lép be a galaxisba. Június 13. Kecskemét, Ikona Neumann János Egyetemen, ott találkozunk.
6: Gyermeknap a Martfői Showmakers Outletben.
7: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
6: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kap.
7: Martfő Gesztenyesor 1 a cipőgyár területén.
6: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
8: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában. Az UVR élmény arénában. Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvrélményaréna.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermely.

0: rádió, egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ez a Daily Mix.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Az M5-ös autópályán munkavégzés miatt tolódás alakult ki a határ felé vezető oldalon. Örkény térségében az 54-es kilométernél sávzárás követel figyelmet. Történt egy baleset Üllőbel területén a 4-es főúton. Összeütközött egy személyautó és egy motoros. A 87-es kilométernél a főutat lezárták. Mentőhelikopter is érkezett egyébként a helyszínre, írja az útinform. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között pedig útépítők dolgoznak. A félút pályát zárták le, úgyhogy hosszabb menetidővel számoljatok. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at

0: Most kell nagyon figyelni. Nem csak a nyereményért lelkesedőknek ajánljuk. Mi magunk is remekül szórakoztunk, amikor ezek a tündéri felvételek készültek. Gyerekszáj a rádió egy gongon.
1: Itt van már velünk Orsi a vonal túlsó végén, aki a gyerekszáj játékunkra szintén jelentkezett. Szia, szia!
2: Szia!
1: Mit csinálsz éppen ma? Így szerda, vagy már csütörtök van? Mert azt sem tudom, milyen nap van.
2: Csütörtök. Azt hiszem. Már nekem is összefolynak a napok, hiszem vagyok a kisfiammal.
1: Beszél már?
2: Hát nem, gagyarás, itt még csak 9 hónapos lesz.
1: No, hát akkor kicsit néha nehéz megérteni még, igaz, hogy mit szeretne?
2: Az biztos.
1: Na de pár év és könnyebb lesz.
2: Oké. Okay.
1: Úgyhogy most egy kicsit a játékkal segítek. Na, meg nem mondom, hogy hány éves gyerkőc beszél éppen, de hallgassuk meg.
3: Tó mellett láttuk fölszínű és nyálkás. Brekeke.
1: Hát ő már igen nagyobb. Nagyon jól beszél, és szerintem kitalálható, hogy mire is gondolt ő most.
2: Igen, szerintem a békára gondolt.
1: Úgy van, még utánozta is, hát így nagyon-nagyon könnyű helyzetbe hozott téged, hogy bekerülj a sorsolásba. Úgyhogy be is kerültél, jó?
2: Jó, szuper, köszi.
1: 4 és 5 között lesz a fődíj sorsolásunk. 2 nyereményünk van, ugye a csoki csomag, ami cukormentes, és a 20 000 forint értékű Lego. Egy valaki viszi el tőlünk. További jó babázást, gyermek nevelést kívánok neked.
2: Köszönöm, szép napot nektek.
1: Ez pedig már Ed Sheerandal az Ázizám, ezzel indul a következő zenei óránk, és folytatódik a Daily Mix. Kellemes délutánt mindenkinek, köszönöm, hogyha minket választotok.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Gyerekszáj a rádió egy gongon.
3: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
0: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Well Hello koncert péntek este a Kecskeméti Ifjúsági Fesztiválon. 9 óra, főtér. Gyertek minél többen. A rendezvény ingyenes.
3: Finomít. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
4: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
5: Indul a Mind megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
6: Gyereknap csoki nélkül?
7: Na, ezt mi sem gondoltuk komolyan.
6: Május 31-én egy gyereknapi csoki vásár a HMMMM csoki gyárnál.
7: Kukkancs be a gyárba, pattanj az ugrálóvárba, vagy nevezd be a palacsinta evőversenyre.
6: Lesznek kóstolók, nyeremények, akciós csokik és sok édes meglepetés. Részletek a HMMMM csoki Facebook oldalán.
7: Ez már csoki.
8: Van valami jó befektetési tippet?
9: Persze. Kecskeméten a Homokbánya területén a Boróka lakópark negyedik üteme még idén elkészül. Többféle lakásból választhatsz, ráadásul most 5% rozsdaövezeti kedvezménnyel.
8: Azt hittem már mindet megvetted.
9: Nézd csak körbe itt. borokapark.hu.
10: Jó, óriási attrakció gyereknapon a Malomközpontban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malomközpontban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
11: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az Aqua World Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
12: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
13: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
14: Várod már a nyár legnagyobb dobását? Június 10 és 13 között Szegedre érkezik Florida, Timbaland, Bonnie Tyler és az Earth, Wind & Fire, és számos legenda a 90-es és 2000-es évekből. Deja Vu Fesztivál, ahol a világsztárok veled buliznak. 4 nap, 4 évtized. Szerezd meg a jegyed most a dejavufesztivál.hu.
15: Ha több fronton kell helytállnod,
16: le kell adni a prezentációt.
15: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
17: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO HOMA generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO HOME, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
19: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
0: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
13: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában. Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvrélményaréna.hu.
6: Lámpát keres otthonába, vagy a kertbe? Filippi, ahol fény születik. Igen.
20: Igen, igen, igen, Filippi, ne keresse tovább. Filippi Lámpa Áruház, hogy minden világos legyen. Kecskemét, Szolnoki út 10, az aluljáró után balra.
21: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
22: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
23: Gyereknapi vásár szombatig az Alföld Áruházban. Sportjáték osztályunkon 2000 és 7000 forint közötti kosárértéknél 15%, 7000 forinttól pedig 20% engedményt adunk minden teljes áru játékra. Könyvosztályunkon 1000 forinttól 20%-kal olcsóbban vásárol minden egy éven túli mesekönyvet. Gyereknapi vásár egész héten az Alföld Áruházban.
24: Reklámot hallottak.
25: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
26: Országos szakmai elismerést kapott a Kecskeméti Televízió, ismét lesz ingyenes virágosztás a városban. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébi. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. A kecskeméti Hírös Hírek lett az év legjobb helyi televíziós híradója Magyarországon. A Helyi Televíziók Országos Egyesületének idei fődíját Hajdú Szoboszlón adták át. Számol be róla a hírös.hu. A zsűri kiemelte, hogy a kecskeméti híradó hitelesen, sokoldalúan és közérthetően mutatja be a város életét és eseményeit. A díjat Kozák Polett ügyvezető főszerkesztő vette át, aki szerint az elismerés a szerkesztőség folyamatos megújulását is visszaigazolja. A díjátadón elhangzott a hagyományos híradózás, ma is fontos szerepet tölt be. Ugyanakkor alkalmazkodni kell az új média fogyasztási szokásokhoz. A hírös hírek mostantól már élőben is követhető a YouTube-on. Idén is virágba borulhatnak a kecskeméti erkélyek és balkonok. A Városvédő és Városszépítő Egyesület a jövő héten ismét ingyenes virágosztást szervez több város részben. A virágos balkonok akció keretében muskátlikat és egynyári virágokat osztanak szét a lakók között. A szervezők tájékoztatása szerint egy ember legfeljebb 4 növényt vihet haza, 2 muskátlit és 2 másik virágot. Az idei virágosztások június 1-én és 2-án, valamint 3-án lesz különböző társasházaknál és lakótelepi helyszíneken. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Superment a teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
27: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságokat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiologiai eltérés, vagy pedig nehézfémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervbe, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
26: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében. Sárga riasztás van érvényben, zivatarra, Bács-Kiskun vármegyében is jöhet zápor, zivatar, magas lesz az UV-sugárzás, és a kánikulai napok után ma már csak 25 fok lehet, a legtöbb éjszakára pedig 15 fokig hűl le a levegő.
28: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
29: És most, Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix, az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi.

0: ez a Rádió egy gomb, csak igazi mai sláger megy, és ez még a Daily Mix ebben az órában, a mikrofonnál pedig Faragó Miklós. Ha nyerni szeretnétek és játszani velünk a gyereknapi játékon, és a sorsolásba belekerülni, akkor a 29-414-020-ra írjátok, hogy nyerni szeretnék.
1: Ezzel szoktuk föloltani a szobával a villany.
0: Szerintem ezt is mindenki tudja. A Facebookon, Instagramon és a weboldalon ott vannak a részletek, sőt, egy videó is, hogy hogyan készültek ezek a feladványok. Nézzétek meg! Mindjárt beszélek a napi nyereményekről is, addig Martin Garrix most és az a Butterflies.

és dance slágerek Mixben. Ez a Déli Mix a Rádió 1-en. Minden délben. A Rádió 1 gong gyereknapi játéka. Gyerekszáj

legsima slágerek. Legsima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Rádió egy gong. Szuper.

szigeten. Pop és dance slágerek Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. 2 órán keresztül. Rádió 1 gong.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger, mert gyereknapi játékunk vasárnapig tart, és már említettem a héten többször, hogy a napi nyeremények között van egy gyerektábori belépő is, a VR Expert nyári gyerektáborába juthat el majd egy szerencsés Rádió egy gong hallgatójának a gyermeke, ugyanis holnap ezért lehet velünk játszani, ez lesz a napi nyeremény, ma pedig még a cukormentes csoki csomagot és a Legót nyerhetitek meg a nap végén, 16 és 17 óra között sorsolunk. A Daily Mixben pedig most jön Kygo!

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Autósok, figyelem, az M5-ös autópályán munkavégzés miatt alakult ki torlódás a Szeged felé vezető oldalon, Örkény térségében, az 54-es kilométernél sárás követel figyelmet. Hívja fel a figyelmet az Utinform. A mai napon egy becsületes megtaláló városrendészet ügyfélszolgálatára beadott egy gazdátlan táskát, úgyhogy ha valaki elhagyott egy táskát, jó hír, hogy megvan, és biztonságban van a táska is, meg a benne található értékek, a városrendészet ügyfélszolgálatát kell felkeresni. Sam Felt, Rosalind dalát pedig hallgatjuk, ez a Heart Like Mine, itt a Rádió egy gongon a Daily Mixben.

0: most kell nagyon figyelni. Nem csak a nyereményért lelkesedőknek ajánljuk. Mi magunk is remekül szórakoztunk, amikor ezek a tündéri felvételek készültek. Gyerekszáj, a rádió egy gongol.
1: Itt van már velünk a következő játékosunk, Andi a vonalban, aki Kecskemétről hallgat, ha minden igaz. Ugye? Jól tudom? Szia!
2: Igen, szia!
1: És munkában vagy ráadásul, úgyhogy nem is rabolom sokáig az idődet. Mutatom egyből a feladványt, jó?
2: Köszönöm.
3: Ezzel az eszközzel szoktunk fizetni a boltban, miután bevásároltunk.
2: Szerintem a pénzre gondolt.
1: Igen, elfogadom, akár lehet bankkártya is, mert az is egy fizetőeszköz, de a pénz is tökéletes. Úgyhogy egy nagyon könnyű feladvány volt, úgyhogy megvan az esély, hogy délután nyerj tőlünk egy legót és cukormentes csoki csomagot.
2: Ez szuper lenne, a fiaim nagyon örülnének neki. Hány,
1: kettő fiat van, vagy három, négy?
2: Kettő kis fiam van, egy 6 és egy 8 éves.
1: Ó, hát
2: és
1: akkor
2: nagyon szeretnek legótni.
1: Lehet osztozni. A csokin is, a legót meg akkor együtt használnák. Jó, oké.
2: Okay. Szuper lenne.
1: 4 és 5 között figyeld akkor is a telefont.
2: Rendben, köszönöm.
1: És látom már, itt van a stúdió környékén Király Andor 14 órától. Vele rádiózhattok és vele játszhattok még. És rögtön kezdi a következő órát Ray Dalton slágerével, pontosabban játsszak nektek a Blood Running című felvételt, én pedig holnap visszatérek 10 óra után pár perccel. További kellemes délután jó rádiózást, az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok, viszont hallásra, sziasztok!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Gyerekszáj! A rádió egy gongon!
3: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
0: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, LEGO nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj! A rádió egy gongon! A VR Expert gyerektábor!

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
4: Micsoda aroma?
5: Olyan, mint Olaszországban.
4: Ez az igazi kávé.
6: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
7: Shell. Go well.
8: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
9: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
11: Persze, vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek, egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia, mindenkinek jut.
12: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az AquaWorld Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
13: Csak figyelmetlen? Majd kinövi. Ha te is úgy érzed, hogy gyermeket kilóg a sorból, és a hagyományos nevelési receptek nem működnek nála, gyere el június 4-én este 6-kor Kecskeméten az Otthon moziba, a Hello Szülő Roadshow ingyenes estjére. Élményszínház vár Hegyi Barbarával és színésztársaival, majd szakértők adnak tanácsokat a békésebb családi hétköznapokhoz. Regisztrálj a rendezvényre a hellószülő.hu oldalon.
14: Finomíts. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
15: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról. Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13. Florida, Timberland és te. DejaVuFesztivál.hu.
16: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
17: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
18: Vajon benned is ott az életmentő varázserő? Derítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincsen szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazmadása után összesen 105 ezer forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu per Kecskemét oldalon.
19: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában.
20: Az UVR élmény arénában.
19: Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvrélményarena.hu.
20: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak. Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel. Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások. Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Reklámot hallottak.
15: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
21: Burkolatfelújítás kezdődött az M5-ösön Kecskemét térségében. Balesetmegelőzési előadást tartanak Izsákon. Zápor is jöhet. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Burkolatfelújítási munkákat végeznek az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Kecskemét térségében. A munkák miatt június 6-áig az 57-es és a 64-es kilométer szelvény között ideiglenes forgalom elterelést vezettek be, közölte az Alka ZRT. A kivitelezés ideje alatt irányonként továbbra is két sáv használható, azonban átmeneti korlátozásokra számítani lehet. Állásbőrzét rendeznek holnap a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályán a Klapka utcában. Az eseményen a látogatók számos állás és felnőtt képzési lehetőség közül válogathatnak, és több új cég is bemutatkozik, hívja fel a figyelmet a hivatal. A kiállítók a többi között az autóipar, az elektronikai ipar, a szállítmányozás, az egészségügy és az élelmiszeripar területéről érkeznek. Megrázó videókkal és valós történetekkel hívták fel a figyelmet a közlekedés veszélyeire az Izsáki Művelődési Házban. Az előadáson autós és motoros balesetek felvételeit mutatták be a résztvevőknek, számolt be róla a baon.hu. Pintér József főtörzs zászlós, aki több mint 30 éve dolgozik a rendőrségnél, saját tapasztalatain keresztül beszélt a közlekedési hibák következményeiről. Kiemelte, sok tragédiát okoz a gyors hajtás, a figyelmetlenség, az alkohol vagy éppen a vezetés közbeni telefon használat. Az est során külön hangsúlyt kapott a biztonsági öv használatának fontossága is. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel viszont a védett állatok megmenthetők, hívta fel a figyelmet rádiónkban Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
22: A nőstények több száz méter vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős fej áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba.
21: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskunvár megyében. Sárga riasztás van érvényben, zivatarra, Bács-Kiskunvár megyében is jöhet zápor, zivatar, magas lesz az UV-sugárzás, és a kánikulai napok után ma már csak 25 fok lehet, a legtöbb éjszakára pedig 15 fokig hűl le a levegő, jelentősebb, komolyabb zápor jövő héten várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Andorral. Csak igazi mai slágermegy.

Ez a folytatásban is a Rádió egy gong, ahol csak igazi, ma is láger megy. Üdvözlök mindenkit, Miki után a stúdióban a következő három órában. Király Andor, nézzük is, hogy mi vár ránk ezen a délutánon. Közeledik május 30, szombat a BL döntő. Ezzel kapcsolatosan van egy halom információ, főleg akik menni készülnek, mire is számíthatnak, illetve akik pont a hétvégén repülnének valahova, őket is érint néhány információ a Liszt Ferenc repülőtér forgalmával kapcsolatban. Úgyhogy nem sokára ezekről is beszélünk, na meg persze a játékról is, hiszen vasárnap gyermeknap, a játékunk pedig a gyerekszáj. 4-5 éves kis partnereink fognak jól körülírni valamit, saját szavaikkal beszámolnak valamiről, ha feladat annyi, ki kell találni, miről is beszélnek. Mindössze ennyi a feladat, jelentkezni már is lehet, és folyamatosan SMS, illetve Viber számunkon a 29 414 020. Hogy milyen megfejtések várnak hallgatóinkra, nem sokára egy példát be is mutatok. Addig viszont folytatódjék a lendület, amit Miki diktált. Már is indulunk Szigele kitűnő felvételével. Ez a Riptide. Ezzel kívánok mindenkinek további kellemes délután. Jó

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi, ma is sláger megy, mindjárt folytatjuk is a legnagyobb kedvencekkel, viszont most is, mint minden évben, május utolsó vasárnapja gyermeknap. Remek lehetőségek őket meglepni, hogy még inkább a középpontban érezhessék magukat. A Kecskemét Alsó Széktóért Egyesület szombaton rendezi meg az Alsó Széktói Családi és Gyermek Napot, a programok 10 órakor kezdődnek a Melinda Parkban. Nagykőrösön is szombaton tartják a Városi Gyermeknapot a Cifra Kertben. Kecskeméten a híres Agora 3 napos gyermeknapi programmal készül péntektől vasárnapig. A kecskeméti gyermeknapi programok a Deák téren és a Szent István szobor környékén zajlanak majd. És holnapig még tart az ifjúsági fesztivál itt Kecskeméten. Holnap este 9 órakor a Well Hello ad koncertet a főtéren. A részletes program egyébként megtekinthető a Kecskeméti Ifjúsági Fesztivál Facebook oldalán. Az idő jó lesz, hogy mennyire, arról is szó lesz. Úgyhogy bátran lehet tervezni mindenkinek. Kellemes kikapcsolódást kívánok. Remélem, hogy a délután további része is az lesz, hiszen jönnek sorban egymás után a mainstream nagyjai, és még nyerni is lehet velünk. Amivel pedig már is folytatjuk, Lady Gaga jól ismert száma, amely dal fő inspirációja egy szakítás volt, ezt maga Gaga mondta el a Netflixnek adott interjújában. A dal konkrétan arról szól, hogy a kapcsolat vége hogyan is ölheti meg az ember reményét a szerelemben. Mindeközben persze a fájdalomból új erő is születhet, a zene dinamikáját tekintve ez nem is kérdés. Úgyhogy

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi. Ma is láger megy, a ma délután folyamán is bízom benne, hogy ott vagyunk a háttérben. Nem hagyunk egyedül senkit. Azokat pláne nem, akik nyerni is szeretnének, és hogy mit lehet a mai alkalommal. Majd 5 óra előtt sorsolok egy több napra elegendő csoki csomagot, ami cukormentes. És egy doboz legót is oda lehet majd adni a csemetének. Mindössze csak jelentkezni kell SMS, illetve Viber számunkon a 29 414 020, és hogy milyen jellegű magyarázatra kell választ adni. Már is mutatom.
2: Nagy, kerek, piros, gurul, és a lábamon tudom nagyon messze rúgni. Vannak rajta fejfacsak.
1: Nem nehezek ezek. Ebben az esetben ez a pöttyös labda volt például, de természetesen majd a hallgatónak, akit felhívok, egy másikat mutatok meg, de nyugodtan lehet venni a bátorságot. Bár tudom, néha nehéz megfejteni, amit a picik mondanak. A lehetőség persze adott. Most pedig, amíg fel nem hívok valakit, ebben az órában már csak zene, és az egyik legnagyobb kedvencünkkel megyünk tovább. A Hörcek és Purple Disco Machine közös a következik, a Wonderful Life.

0: Most kell nagyon figyelni. Nem csak a nyereményért lelkesedőknek ajánljuk. Mi magunk is remekül szórakoztunk, amikor ezek a tündéri felvételek készültek. Gyerekszáj a Rádió egy gongon.
1: Hello, Király Andor vagyok a Rádió egy gongból.
2: Szia, Edith vagyok.
1: Szia, Edith, nem zavarlak?
2: Nem.
1: Miközben nem zavarlak? Mit csinálsz?
2: Hát a semmi közben.
1: Tényleg semmit teszel most?
2: Igen.
1: De jó, neked szabadságon vagy?
2: Nem, szabadnak.
1: Na, az sem rossz. Egy héten csak egyszer van?
2: Persze.
1: Jól van, nem faggatlak. Térjünk a játékra, ugye, mert nagyon szeretné nyerni.
2: Jó.
1: Oké, gyermekek vannak?
2: Igen.
1: Szám szerint?
2: 3.
1: Milyen idősek?
2: Hát 2 nagyobb, 1 meg 13.
1: És hogyha nyersz, a Legót ki kapja, melyik?
2: Hát a kicsi.
1: A többiek meg segítenek.
2: Mindenki.
1: Így van, a többiek meg segítenek neki, gondolom.
2: Igen.
1: Még a csokit is elfogyasztani.
2: Bizony.
1: Na jól van, ehhez csak meg kell nyerni. Na de, hogy mi a feladványunk, azt egy kis kollégánk mondja el. Figyelj nagyon.
2: Figyelek.

0: ha...
1: Borsóleves?
0: Akár az is, de a feladványunk csak annyi, hogy leves, de zöldséglevesnek is mondható. Amennyi mindent fölsorolt, kis cukiságunk, ugye?
1: Igen.
0: Na jól van, ne izgulj tovább. Persze, hogy a leves, és ez azt jelenti, hogy megvan az esélyetek nyerni.
1: De jó, köszönöm szépen.
0: Jó, na akkor további jó semmit tevés, de közben is hallgass bennünket.
1: Köszönöm, köszi.
0: Köszi, szia. De aki munka közben van, akár úton van, kihangosítóval tudunk beszélni. Bátran, tessék szíves jelentkezni. Látható, hallható, hogy nem nehezek ezek a feladványok, úgyhogy csak biztatni tudok mindenkit, mert a következő órában még egy valaki kap lehetőséget, hiszen 5 óra előtt már sorsolom is a napi fődíjainkat. Hogy kik segítettek nekünk ebben, már is mutatjuk, mondjuk. Én meg most csak annyit, hogy nekiugrunk a következő zenei órának, mégpedig egy nagy kedvencünkkel, Loival folytatjuk, és ez a Get Lucky, Jeremy Stewarttól függetlenül. Ezt játszom,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gyerekszáj. A rádió egy gongon.
2: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
1: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
3: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
2: Mondom, hogy a szárnya jó.
1: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
0: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
6: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
9: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
11: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
12: Éhes vagy? Hallod ezt? Ez nem csak burger, ez a Rizburger. Ízs villámgyorsan kész. Brutál Smash Burger, izgalmas ízek, rozmaringos krumpli és korlátlan Coca-Cola refill. Próbáld ki ma! Rizburger, Csáki utca 18, a piac mögött.
13: Gyereknap csoki nélkül?
14: Na, ezt mi sem gondoltuk komolyan.
13: Május 31-én egy gyereknapi csoki vásár a HMMMM csoki gyárnál.
14: Kukkancs be a gyárba, pattanj az ugrálóvárba, vagy nevezd be a palacsinta evőversenyre.
13: Lesznek kóstolók, nyeremények, akciós csokik és sok édes meglepetés. Részletek a HMMMM csoki Facebook oldalán.
14: Ez már csoki.
15: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az AquaWorld Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
16: Finom étsz. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
17: Elegem van a belvárosból, de te nagyon hiányoznál, Erzsike.
18: Hallottad, hogy Kecskemét

0: heti kedvezménnyel. És mi lesz veled? Mi már költözünk. Nézz utána te is. borokapark.hu.
1: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában. Az UVR élmény arénában. Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvrélményaréna.hu.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
5: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
4: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
6: Reklámot hallottak.
7: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Bemutatták a jövő sebészeti technológiáját Kecskeméten. Kecskeméti kórusok is felléptek a Kórusok Szabadon fesztiválon. Éjszakai permetezés kezdődik a városban. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. A világ egyik legmodernebb robotsebészeti rendszerét mutatták be a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház Kill laborjában. Az intézmény közleménye szerint a speciális technológia emberi kézmozdulatokat modellező robotkarokkal segíti a sebészek munkáját. A kecskeméti bemutatón sebészek, műtősnők és szakdolgozók is megismerkedhettek a technológiával. Hatodik alkalommal rendezték meg Szegeden a Kószát, vagyis a Kórusok Szabadon fesztivált, ahová az ország több városából érkeztek fellépők. Kecskemétet a Cantus Nobilis kórus és a Serzó vegyes kar képviselte a rendezvényen, írja a hírös.hu. A szervezők elmondták, a fesztivál célja az volt, hogy megmutassa, Kodály Zoltán országában ma is élő hagyománya van a közös éneklésnek. Több héten át éjszakánként permetezik a platán és díszfákat Kecskeméten. A munkálatok már elkezdődtek és június 10-éig tartanak. A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a permetező autók este 10 és hajnal 4 óra között dolgoznak, ezért zajra is számítani lehet a város több pontján. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz. Tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
9: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult. Bejött a hűvös, az éjszakai fagyok és az eső, a méhész szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy héti virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
8: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében. Sárga riasztás van érvényben, zivatarra, Bács-Kiskun vármegyében is jöhet zápor, zivatar, magas lesz az UV-sugárzás, és a kánikulai napok után ma már csak 25 fok lehet, a legtöbb éjszakára pedig 15 fokig hűl le a levegő, jelentősebb, komolyabb zápor jövő héten várható.
10: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét, Renault és Dacia márka kereskedés.
11: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogtak meg így, mint ti.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

Ez itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai slágermegyütt mindenkinek a mikrofonnál a következő két órában, még Király Andor. Most még nem hagyjuk abba a játékot, de ez az óra az utolsó, amikor jelentkezni lehet, hiszen a következő órában fődíj sorsolás. Úgyhogy senki ne késlekedjen, én azt javaslom, jelentkezzen SMS, illetve Viber számunkon a 2944-0-20-on. Gyermeknap közelettén gyerekszáj a játékunk elnevezése. Egy kis ovis definíciója alapján kell rájönni valamire, ő ír körül valamit. Néha nagyon cuki, néha teljes a káosz abban, amit mond. De pont ezért imádjuk, ezért különleges ez a játék, úgyhogy várom az üzeneteket. Már csak két nap és BL döntő Magyarországon. Ezt már szerintem azok is tudják, akiknek eszük ágában sincs oda menni vagy arra felé menni. Sokaknak nem is érdemes, akiknek nem ez a céljuk, nem sokára mondom, hogy miért. Addig viszont zenélünk egy picit, hogy még hangulatosabb legyen ez a csütörtök délután. Kato-val folytatjuk, akinek teljes neve Thomas Kato Witrup, és ő egy dán DJ és zenei producer. Hát persze, hogy a zene, amit most fogok játszani, Dániában lett. Legelőször a slágerlista élvonalában. A zene pedig egy flörtölős éjszakai buli hangulatot hoz. Két ember közötti vonzalomról és a gátlások elengedéséről szól. Na nézzük csak, hogy ezt zenében hogyan is fogalmazta ő meg. Jön a Turned Lights, és ez Kato most itt a Rádió egy gongó.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Ez továbbra is a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Mindjárt mutatom is, hogy milyen dallal segítek feledni a gondokat, és mik azok, amik mindig felrázzák az embert. Előtte viszont tehát fontos információ. A forgalommal, a megközelíthetőséggel kapcsolatban a szombati BL döntő gyanánt. A legfontosabb, hogy szombaton komoly lezárások lesznek az érkező hatalmas tömeg miatt a Puskás Aréna környékén. A stadion körül több utcát lezárnak. Több helyszín, például a Városliget, a Hősök tere és az MTK Sportpark csak gyalogosan lesz megközelíthető. A BKK persze sűríti a metrójáratokat és az éjszakai járatokat is, mert több tízezer Arsenal és PSG drukker érkezik Budapestre. A szervezők kifejezetten azt kérik, hogy senki ne autóval vagy taxival menjen a stadionhoz. Érdemes esetleg a külvárosban leparkolni, hiszen metróval akár 10 perc alatt oda lehet jutni. A reptéren is extra forgalom várható, érthető módon a londoni és a párizsi járatokkal kapcsolatban. Viszont akik máshova kívánnak utazni, vagy majd hazafelé utazni, a Liszt Ferenc repülőtéren egy újítást vezettek be, ami gyorsítja a bejutást a reptérre. Hogy mi ez, mindjárt megosztom. De hogy a délután ritmusa megmaradjon, már is érkezik Taylor Swift újdonságával, tavaly legutóbbi albumáról, mert hogy ő még ad ki lemezeket, még vinilt is. Nos, erről az albumról játsszuk egy olyan felvételt, ami a régi rossz kapcsolatok elengedéséről szól, majd az érzelmi gyógyulásról és az új szerelem megtalálásáról. Hangulatos kis dal, ezért játsszuk egyre többet, és ez lesz az Hoplite, úgyhogy indítom is!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
2: Jók a zenétek, és nagyon szeretem a műsoraitokat.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Ez a Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi. Ma is láger megy, már csak 3 nap és kezdődik a meteorológiai nyár, bár a hőmérséklet tekintetében már érezhetjük. Itt volt azért már az ideje. Ez azt is jelenti, hogy nem csak a BL döntő, hanem a nyaralások miatt is egyre többen kelnek majd útra repülőgéppel, de van egy nagyon fontos hírem, ugyanis a Liszt Ferenc repülőtéren új ultramodern biztonsági rendszert vezettek be, ami jelentősen felgyorsíthatja az ellenőrzést. Uha! Na nézzük, csak a fejlesztés lényege, hogy bizonyos esetekben már nem kell külön kipakolni a laptopot vagy a folyadékokat a táskából, így akár 1 perc alatt is átjuthatunk a kontrollon. A cél, hogy a nyári utazási szezon előtt kényelmesebb és gyorsabb legyen az indulás, és talán kevesebb legyen a reptéri stressz is. Szóval úgy tűnik, hogy kevesebb lesz a cipőlevétel, tálcakeresés, ezáltal a stressz a reptéren. Bízunk ebben, hogy ez valóban meg is valósult, akinek majd lesz esetleg exakt információja, várjuk szívesen, hogy megossza velünk. Én viszont egyelőre csak annyit tehetek, hogy már most útra valónak, megint csak egy olyan dalt küldök, amit nagyon szeretünk Éva Max jóvoltából. Ez lesz a Sweet But Psycho, most itt a Rádió 1-en.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz 3 fogásos menüt fixáron, már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
3: Ez volt az utolsó idegszálon.
4: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola, Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
7: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malomközpontban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malomközpontban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
8: Egy nap, amikor a galaxis Kecskemétre érkezik, gaming, cosplay, Star Wars és legendás hangok, Anger Zsolt, Bogdányi Titanilla, találkoz youtuberekkel, szerez ritka cuccokat, és lép be a galaxisba. Június 13. Kecskemét, Ikona Neumann János Egyetemen, ott találkozunk.
9: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
10: Gyereknapi hétvége az UVR Élmény Arénában. Az UVR Élmény Arénában. Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabadulószobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvrélményarena.hu.
11: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
12: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Most kell nagyon figyelni. Nem csak a nyereményért lelkesedőknek ajánljuk. Mi magunk is remekül szórakoztunk, amikor ezek a tündéri felvételek készültek. Gyerekszáj a Rádió egy gongon.
1: Király Andor vagyok, a Rádió egy gongból.
2: Üdvözlöm.
1: Judit?
2: Igen, Judit.
1: Akkor jó számot hívtam, felajánlhatom, hogy tegeződjünk?
2: Igen.
1: Köszönöm szépen, tisztelettel. Szia, játszottál már velünk valamikor?
2: Nem, még soha nem sikerült.
1: Azt a mindenit, akkor ráhibáztunk.
2: Igen.
1: Így legalább te is esélyt kapsz. No, Legót szeretnél nyerni inkább, vagy csoki csomagot?
2: Legót.
1: Szeretsz legózni?
2: Hát a gyermekeim nagyon szeretnek.
1: És be szoktál segíteni?
2: Helyek közel, de nem annyira kell nekik, ügyesek benne nagyon.
1: Ügyesek, megoldják már maguktól, ugye?
2: Igen.
1: Egyébként nem kell választani, mind a kettő a tiéd lehet. Ehhez azonban ugye van egy definíciónk, egy pici kis kollégánk jóvoltából. Na most van egy picikét rossz hírem.
2: Na, igen.
1: Meghallgattam, amit ő mond, és egy kicsit hadarósra vette.
2: Uh-huh.
1: Úgyhogy nagyon-nagyon fülej, kérlek, jó?
2: Fülelek.
1: Na, indítom is.
3: Hogyha sérülés van, akkor anya vagy apa vagy én rárakadtok, és akkor nem annyira a fáj, így nagyon-nagyon gyorsan gyógyul.
1: Ászta, kutya fáj.
2: Nagyon-nagyon gyorsan gyógyul.
1: Aha,
2: szóval, ha... Nem nagyon értetem, ha beszedjük.
1: Ha sérülés van, én vagy apa vagy anya ráragasztjuk, és akkor gyorsabban gyógyul.
2: Raktapaszt.
1: Igen, vagy mi az, amire ráragasztjuk?
2: Seb.
1: Seb. Tehát összerakva a kettőt?
2: Sebre raktapaszt.
1: Sebre raktapaszt, seb tapaszt. Ra gondoltunk mi. Meg a picikének is ezt mondjuk, ezt írja körbe, de aranyos vagy. Jól van, ez a helyes megfejtés. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy a következő órában lehet, hogy tied a nyereményeink.
2: Úgy legyen.
1: Na, addig is maradj ilyen mosolygós, és lehet, hogy nem sokára tárcsázok ismét.
2: Rendben, köszönöm.
1: Köszi. Szia. Hát vannak ilyen esetek, amikor egy picikét fölköthetjük a gatyánkat, mert gyorsan kiszaladnak a gondolatok a picikék fejéből is. Viszont újabb megfejtésekre már csak holnap kerülhet sor, akkor folytatjuk. A következő órában tehát jön a fődíjsorsolás. Mindezzel együtt az utolsó zenei órához érkezünk a mai alkalommal. Töltsük azt is együtt, hiszen olyan kiválóságok következnek, mint továbbra is például Taylor Swift. Egy előző nagy sikerrel, a Fate of Ophelia-val mutatom is, melyik lesz ez.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gyerekszáj. A rádió egy gongon.
2: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
1: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
3: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
7: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
5: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
6: A béke még odébb van.
4: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
10: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
11: Gyereknapi játékvásár a Régió Játéknál. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes Régió Játék áruházában és a régiojáték.hu webáruházban. Régió Játék. Minden nap gyereknap.
12: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
13: Gyereknapi hétvége az UVR Élmény Arénában.
14: Az UVR Élmény Arénában.
13: Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvrélményaréna.hu.
15: Finomíc, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíc Drive, a szőlőfürtnél.
16: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
17: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
18: Persze. Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrus mix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
19: Well Hello koncert péntek este a Kecskeméti Ifjúsági Fesztiválon. 9 óra, főtér. Gyertek minél többen. A rendezvény ingyenes.
4: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Sinszi és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Kecskeméten, a Talfája utca egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
7: Pizza vagy hamburger? Frissen sült vagy girosz?
20: egy kat és vacsora. Lokál pizza és grill. www.localepizza.hu.
21: Szokitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szokitex lakástextil és Szemiramisz kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
22: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az AquaWorld Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
0: Reklámot hallottak.
23: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Országos szakmai elismerést kapott a Kecskeméti Televízió, ismét lesz ingyenes virágosztás a városban. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébi. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. A Kecskeméti Hírös Hírek lett az év legjobb helyi televíziós híradója Magyarországon. A Helyi Televíziók Országos Egyesületének idei fődíját Hajdú Szoboszlón adták át. Számol be róla a híros.hu. A zsűri kiemelte, hogy a Kecskeméti Híradó hitelesen, sokoldalúan és közérthetően mutatja be a város életét és eseményeit. A díjat Kozák Polett ügyvezető főszerkesztő vette át, aki szerint az elismerés a szerkesztőség folyamatos megújulását is visszaigazolja. A díjátadón elhangzott a hagyományos híradózás, ma is fontos szerepet tölt be, ugyanakkor alkalmazkodni kell az új média fogyasztási szokásokhoz. A híres hírek mostantól már élőben is követhető a YouTube-on. Idén is virágba borulhatnak a kecskeméti erkélyek és balkonok. A Városvédő és Városszépítő Egyesület a jövő héten ismét ingyenes virágosztást szervez több város részben. A virágos balkonok akció keretében muskátlikat és egynyári virágokat osztanak szét a lakók között. A szervezők tájékoztatása szerint egy ember legfeljebb 4 növényt vihet haza, 2 muskátlit és 2 másik virágot. Az idei virágosztások június 1-én és 2-án, valamint 3-án lesz különböző társasházaknál és lakótelepi helyszíneken. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Superment a teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
25: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságokat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiologiai eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervben, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínűleg technológiai hiba.
24: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében. Sárga riasztás van érvényben, zivatarra, Bács-Kiskun vármegyében is jöhet zápor, zivatar, magas lesz az UV-sugárzás, és a kánikulai napok után ma már csak 25 fok lehet, a legtöbb éjszakára pedig 15 fokig hűl le a levegő, jelentősebb, komolyabb zápor jövő héten várható.
26: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Király Andorral. Csak igazi mai slágermegy.

Ez még mindig a Rádió 1 Gong, ahol csak igazi ma is Láger megy, és bizony az utolsó órához érkeztünk el a mai alkalommal. Üdv mindenkinek, ebben a 60 percben a mikrofonnál még Király Andor. Jó néhány szó esett a BL döntővel kapcsolatban, a megközelítési lehetőségekkel kapcsolatban. De talán a legtöbb szurkolót az is érdekli, hogy mikor érkeznek a futballisták. Mikor és hol lehet őket kiszúrni? Nem sokára mondom. Mindemellett már csak egy picike idő, és kisorsolom a mai nap fődíjasát. Ő lepheti meg gyermekét, akár általunk is, egy több napra elegendő csoki csomaggal, ami cukormentes. És mivel egy doboz legót is adunk ajándékba, ennek építése közben a legjobb lehet a nasolgatás. Elmúlt 4 óra, a délutáni csúcsforgalomban pedig ami leginkább kellemesebb lehet a háttérzene. Úgyhogy nem is szaporítom a szót, ismét egy újdonság, ami színesíti a délutánt Samfelt és Rosalind jó voltából. A Heart Like Mine-nal folytatom. Ezzel kívánok most további jó utat!

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Egy különleges alkalom, esemény, tehát szombaton a BL döntő, és ígérem, többet már nem beszélünk róla, de még azért valami, hiszen a közösségi médiában már látható, hogy a szurkolók egy része készül a csapatok fogadására, meglesésére, ám a pontos érkezési időpontokat a csapatok általában csak az utolsó 24 órában hozzák nyilvánosságra biztonsági okokból, de a mostani információk alapján a BL döntős csapatok pénteken délután este felé érkeznek Budapestre. A hivatalos UEFA program szerint szombaton 15 órakor nyitják ugye a stadion kapuit, és 18 órakor kezdődik a mérkőzés a Puskás Arénában. A csapatbuszok várhatóan szombat délután 4:30-5 körül gördülnek be a stadionhoz, úgyhogy ilyenkor lehet a legnagyobb gyülekezésre számítani a hotelnél és az aréna környékén. Mindemellett, akik ilyenkor kívánnak valahova elrepülni, főleg vasárnap, meg aztán majd talán hétfőn számíthatnak a legnagyobb utasforgalomra, emiatt hosszabb sorokra, becsekkoláskor és a biztonsági ellenőrzésekkor. A reptér azt javasolja, hogy aki ezen a hétvégén utazik, a szokásosnál korábban érkezzen ki a reptérre. Talán ezt érdemes szem előtt tartani. Na és hogy milyen idő várható? Ez talán az egyik legfontosabb tényező minden szempontból. Sok napsütésre is lehet számítani, de felhősödésre is. Maximum 26-27 fokkal kell kalkulálni.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Most pedig ígérem, már csak a hátralévő időnkben csak akkor szólalok meg, amikor felhívom mai fődíjasunkat. Most pedig mi más következhetne, mint a meleghez, a nyárhoz kapcsolódó dal. Jó kis latin ritmusok, Enrique Iglesias és

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi. Ma is sláger megy, az utolsó negyed órában mindenképpen. Előtte viszont fontos info az autósoknak. Torlódás alakult ki az M0-as autó déli szektorában, Gyál térségében, az M3-as autópálya irányába. Illetve az M5-ös autópályán alakult ki hatalmas torlódás. Röszke-Szeged felé Örkény térségében az 54-es kilométernél sávzárás követel figyelmet, jelenleg a kocsi sor majdnem 10 kilométeres. Ez alapján erősen ajánlott a régi 5-ös úton kerülni. Mindenkinek sok türelmet és jó utat kívánok!
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: A forgalom megtorpanhat, de a zenék folyama nem. Ma sem, most ugyan egy kis break, de aztán folytatjuk, mégpedig Fastboyék slágerével. Ez lesz a Good Life. Nem sokára pedig hívom a mai nap fődíj nyertesét.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
5: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
6: Ez itt Texas, drágám.
5: Új föld.
7: Jó lesz itt élni, nem igaz?
6: Majd teszünk róla.
5: Új ellenfelek.
7: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
5: Új szabályok.
8: Azt hittem már nem kell tüzet oltanom.
6: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
7: A béke még odébb van.
5: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
9: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starre EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starre EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. Négy termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
11: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
12: Önnek a Protexin kell.
13: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
14: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
16: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepedt, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
17: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
18: Carglass javít, Carglass cserél!
19: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázz egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
20: Milyen otthonra vágy, szerelmem?
21: Legyen kertes, vagy legalább teraszos, közel a természethez.
20: Ne is mondd tovább! Kecskeméten a Homokbánya területén a Boróka lakópark negyedik üteme idén elkészül, és még vannak szabad lakások. Ráadásul most 5% rozsdaövezeti kedvezménnyel, és akár 3%-os otthonstart hitellel is a miénk lehet.
21: Rákerestem, meg is van! borokapark.hu.
1: Drága mennyasszonyok!
3: Sziszi, már nem csak a mennyasszonyokhoz szólunk.
1: Igaz, mert a Sophia Loretta esküvői ruhaszalonban 500 négyzetméteren minden, de minden esküvői ruha egy helyen.
3: Mennyasszonyi ruha, vőlegényöltöny, koszorús ruhák felnőtteknek, gyerekeknek és alkalmi ruhák örömszülőknek is. Minőség megfizethető áron, díjtalan ruhapróba. Sophia Loretta esküvői ruhaszalon.
1: Szeretettel várunk Kecskeméten a Szilkop mögött.
22: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak.
20: Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára.
22: Kis városi cirkáló, közepes családi SUV,
20: benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel.
22: Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások.
20: Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100.
22: www.mgmotor.tormasi.hu.
23: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonsz. Szájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
24: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában. Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvreelmenyarena.hu.
25: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trend Optikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
26: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me feel your love.

0: Itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger megy. A gyermeknap közeletén heti játékunk a gyerekszáj egészen vasárnapig tart, de mára is van nyereményünk, és oda is adom valakinek.
1: Hála, tessék!
0: Király Andor vagyok a Rádió egy gongból.
1: Szia!
0: Szia, Judit, ugye?
1: Igen, Judit vagyok.
0: Hát életünkben nem beszéltünk még ennyit. Joggal mondhatom, de hát tudod, hogy mi igen. történik nálunk itt 4 és 5 óra között?
1: Hát remélem, hogy a napi fődi hit sorsolás.
0: Megajándékozunk valakit, és a mai alkalommal téged?
1: Jaj, de jó, nagyon-nagyon örülök, köszönöm.
0: Úgyhogy lehet legózni a gyermekekkel, de hát rájuk lehet azt hagyni, ahogy mondtad, és jó kis csemege, csoki nagyon. Csemege jár, mellé cukormentesen, hogy odafigyeljünk az egészségre. Mit szólsz?
1: Nagyon-nagyon örülök, köszönöm szépen, nagyon boldogok lesznek a gyerekek is.
0: Remélem is, hogy örömet köszönöm tudtunk szépen. Szerezni. Örülök neki, elmondod már most nekik, vagy meglepi lesz vasárnapra?
1: Itt szerintem félig meddig hallották, mert most értek haza az óvodából, iskolából, úgyhogy...
0: Á, kis csalafinták.
1: Igen, csak még nem tudják, hogy miről van szó.
0: Aha, akkor most jön a kíváncsiskodás.
1: Igen, igen, már itt áll mellettem, nézd, hogy mi történik.
0: Jól van, kellemes kikapcsolódást hozzá, nekik köszönöm. Is főleg, és örülök, hogy játszottál velünk. Legyen ez így, máskor is látod, érdemes bennünket hallgatni.
1: Igen, úgy lesz, köszönöm szépen. Köszönöm.
0: Holnap folytatjuk tehát, 10 órától. A gyermeknapi nyereményjáték pedig tehát vasárnapig tart. Úgyhogy van még lehetőség. Szerencsét próbálni, hamarosan 17 óra kezdődik a Rádió egy Live Mix. Ehhez is jó rádiózást kívánok! Az elmúlt 3 órában én Király Andor voltam. Nyáron találkozunk legközelebb, júniusban, jövő héten szerdán. Mindenkinek további sok örömet a gyermekekhez, pláne vasárnap. További kellemes napot, szép estét, jó pihenést kívánok!

0: csak igazi mai sláger megy. Rádió egy gong.
1: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Gyerekszáj a Rádió egy gongon.
2: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
0: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a Rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
4: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
8: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
9: JACOO GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
10: Van valami jó befektetési tipped?
11: Persze. Kecskeméten a Homokbánya területén a Boróka lakópark negyedik üteme még idén elkészül. Többféle lakásból választhatsz. Ráadásul most 5% rozdaövezeti kedvezménnyel.
10: Azt hittem már mindet megvetted.
11: Nézd csak körbe itt. Borókapark.hu.
12: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
13: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
14: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. Localepizza.hu.
15: Roncsautó átvétel. Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
16: Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
15: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipoparts Kft.
17: Gyermeknap a Martfői Showmakers Outletben.
18: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
17: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
18: Martfő Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
17: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
19: Finomíz, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíz Drive, a szőlőfürtnél.
9: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
20: Skinter Silver keset keri.
21: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Cegli Duty körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
20: Skinter Silver keset keri. Élelmiszer, izolteni.
22: Kattintson webshopunkra, intersilver.hu.
23: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában. Az UVR élmény arénában. Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvrélményaréna.hu.
24: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autoüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autoüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autoüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autoüvegkft.hu.
25: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
26: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
27: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Slágerekkel, a lemezjátszók mögött, a Loving Arms, a házigazda, Juhász Gergő, csak igazi, mai sláger megy.
1: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Szexi, laza és könnyed lesz ez a következő egy óra. A Loving Arms-nak hála. Hello Andris!
2: Hello Geri, hello mindenkinek! Egy kicsit gondolkodtam, hogy mit hagyták ki ebből a mondatból. Hát a nyárias, tehát nyárias.
1: Tényleg, de jó, hogy itt vagy. De tényleg, isteni az idő, a zenék is isteniek lesznek. Nagyon keveset fogunk dumálni, kezdjük el.
2: Így igaz, az élet csodaszép, wonderful life, ahhoz egy Purple Disco Machine is tartja. Úgyhogy ezzel nyitjuk a délutáni live mixet. Maradjatok jó hangulatban, jó kedven, jó zenék. Kellemes nyári hangulatban, itt a Rádió Egyen, a délutáni Live Mixben, Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Itt a Rádió 1 és benne a Rádió 1 Live Mix. Ma a Loving Arms élőben a lemezjátszói mögött egy nagyon fontos közlekedési információ. Nem fogtok neki örülni, 9 kilométeres dugó van baleset miatt az M1-es autópályán a főváros felé Herceghalom térségében. Bármi olyan információtok van, ami hasznos, ami fontos a többi autósnak, küldjétek 0620-311-111. Mindenkinek jó utat! És tényleg nagyon szexik a zenék ma délután. Mi lesz a következő?
1: Hát egy szuper jó dal, egy tulajdonképpen ugye nyárias dalokat készültem, mert ugye ilyen csodálatos délutánban. Szeretem az olyan zenéket, ami tele van hangszerrel, és többek között zongorával. Nagyon szeretem a zongora hangját. És van egy M-Key remix, ami mostanában nagyon nagy sláger lett már, mint ez a feldolgozás. Ez a Midnight, The Hanging Tree. Úgyhogy ezzel fogunk itt tovább robogni a Rádió 1-en a délutáni Live Mixben. Úgyhogy hangerőt fel, aki dugóban ül, annak kitartás, hallgassatok jó zenét, jó hangulatot, mert ugye Juhász Gerivel ezt garantáljuk nektek ma délutánra itt a Rádió 1-en. Rádió.

0: Whitney Houston egyik legendás dala, a Higher Love, Kygo újította fel. A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy a Rádió 1 Live Mixben, a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és egy üzenet jó, messziről érkezett. Sziasztok! 500 kilométer óta jövünk 7 motorral, jelenleg a montenegrói hegyek között kanyargunk rátok. Ez a mix a nap fénypontja. Köszi srácok, ezt Csabitól kaptuk. Csabi, nagyon szépen köszönjük, és Csabi, Csabi még egy videót is küldött nekünk, hát nagyon komoly, nagy motorozásban vannak.
1: Én is szoktam motorozni, úgyhogy Csabi, ezt te érteni fogod, széles utat.
0: És vigyázz magadra, és kösz, hogy minket hallgatok, üdv nektek ott Montenegróban. Megyünk tovább.
1: Megyünk tovább Kesmirral, aki hát többek között elég gyakran jár Magyarországra. Idén nem tudom, nem vagyok ebben képben, úgyhogy emiatt elnézést. Idén nem tudom, hogy jön-e, de hogyha jön, akkor majd erről beszélgetni fogunk. Úgyhogy Kesmirtól megyünk tovább a Wild Ride-dal, itt a délutáni Line Mix-ben. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. A Loving Arms volt mellettem a házigazda ma délután itt a Rádió Egy Live Mixben. Andri és Zseni volt ez a mai, nagyon-nagyon szépen köszönjük, és hát akkor lassan neked is jó hétvégét kívánok.
1: Hát köszönöm, Geri, bár hát tényleg egyébként is mindenkinek annyira jó, hogy ilyennyire rövid volt ez a hét, hogy én még egyébként meg azt hiszem, hogy ilyen szerdánál járok, hogy ilyen kett szerda van fejben.
0: Mindenkinek szerdai feelingje van, pedig úgyhogy már csütörtök van, hál'
1: Istennek. Csütörtök van, holnap pedig péntek, úgyhogy én ennek nagyon örülök, többek között mindenki. Úgyhogy lehet menni szabadba, lehet menni strandolni, meg lehet menni bulikázni.
0: Bizonyán meg, hát ne felejtjétek, szombaton BL döntő a fővárosban, Budapesten, a Puskásban, mi pedig utána afterezünk a World is My Radio Show-ban este 9-től.
1: Így igaz, Geri, ettől szebben én se tudtam volna mondani.
0: Zseni volt.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez az egész mai veled, Andris, is nagyon közé.
1: Geri, te vagy a Zseni.
0: Nem, én neked köszönhetően vagyok. Zseni.
1: Nem, Geri, nekem meg te hozod meg hozzád, vagy te emeled a szintet, úgyhogy én hozzád ez, akarok felnőni.
0: Ez egy csapatmunka, Andris. Adj egy pacsit, szombaton találkozunk. Ciao. Jön mindjárt Hypaton és az Out My Head. Ezzel kezdődik a Rádió Egy kívánság műsor. A számunk 0623111111. Hallgassatok sok Loving Arms zenét.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
6: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
7: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
4: Menjünk már vissza a sárbort, jobban ment.
5: Na, boomerek.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
9: A csirke szárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
13: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energián, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
16: Micsoda aroma?
17: Olyan, mint Olaszországban.
16: Ez az igazi kávé.
18: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
19: Shell. Go well.
20: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
21: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használt Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
22: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
23: J-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
24: Reklámot hallottak.
25: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: Reklám.
26: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malomközpont.
27: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az Aqua World Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
28: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
29: Well Hello koncert péntek este a Kecskeméti Ifjúsági Fesztiválon. 9 óra, főtér. Gyertek minél többen. A rendezvény ingyenes.
30: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
31: Önnek a Protexin kell.
32: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
33: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
34: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
35: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
36: Lámpát keres otthonába, vagy a kertbe? Filippi, ahol fény születik. Igen, igen, igen, Filippi, ne keresse tovább. Filippi Lámpa Áruház, hogy minden világos legyen. Kecskemét, Szolnoki út 10, az aluljáró után balra.
37: Gyereknapi játékvásár a Régió Játéknál. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes régiójáték áruházában és a régiójáték.hu webáruházban. Régiójáték. Minden nap gyereknap.
38: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál. A 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
24: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
39: És most!
40: Rádió
39: egy. Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: üzeneteket, üzeneteket, köszöntéseket egészen este 8-ig. A mai első telefonáló Jennifer Lopez és David Guetta vadonatúj közös dalát kéri. Szia!
1: Hello, szia, Peti vagyok, és szeretném küldeni a barátaimnak Budaörsre. Éppen a spanommal vagyunk itt a garázsába, csinálgatjuk a kis Hondáját, és hát, hogy jobban menjen a munka.
0: Hát ettől a zenétől újult erővel fog menni, én ebben biztos vagyok. Ami a hangzását illeti, kicsit 2010-es évek, sőt, kicsit olyan, mint Hathaway és a Vadizda, főleg ez.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Eger megy, isteni idő lesz holnap is, nagyon sok napsütéssel, és maximum 27 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Balázs, parancsolj!
2: A rédaltomnak a számát szeretném.
0: Az újat, a legfrissebbet?
2: Igen, igen, a legesleg újabbat.
0: Nagyon jó választás, Blood Runin a címe. Kinek menjen?
2: Az én kedves kislányomnak.
0: Hogy hívják őt és mit üzensz neki?
2: Hanna, és nagyon szeretem.
0: Na akkor Hanna, figyelj, ez hamarosan neked szól. Can't hold back, my heart is beating strong. You make it easy when the night is long. És közben a további kéréseket is várom. A telefonszámunk 0620 3111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24x100 g-os Previtál 24 pak macska eledel szupersok kártyával csak 2599 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Majdha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS, valamelyik nap ment nálad egy új Taylor Swift szám. Azt kérem Anna Marinak, és üzenem, hogy mindjárt otthon vagyok. Puszíja, Oti. Hello, az Opel Light-ot kérem Taylor Swift-től, mert túlórázunk. Menjen minden call center-es kolléganőnek Nyíregyházára. Ezt pedig Zsófitól kaptuk. Ki kéri még ezt a dalt ma este?
1: Gabi vagyok. Mondnak küldeném a pálomnak. Azt üzenném neki, hogy kitartást a munkába, mert éppen pincérkedik a hotelban. Igazából ennyi.
0: Oké, kösz, hogy hívtál. Ennek a dalnak az az egyik legfontosabb üzenete, hogy tanulni kell a rossz kapcsolatokból. Ez is segít nekünk megtalálni a boldogságot. Taylor Swift énekel tehát itt a Rádió 1-en. Ez az Opelite.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Andi SMS-t küldött nekünk, Sopronban dolgozik egy hamburgerezőben. A Sugar Daddy-t kéri a kollégájának, Árpinak, aki ma születésnapos. Vivi a barátnőjének kíván ezzel a dallal jó munkát Debrecenbe, az edzőterembe. 7-kor kezdődik majd a közös spinning órájuk. Valakit bekapcsolok adásba is. Halló!
1: Szia, Viki vagyok. Küldeném a férjemnek, Lassinak, fiamnak, Alexnak és lányomnak, Lilinek.
0: Hát akkor az idei Rádió 1 születésnapi fesztivál két fellépője, Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy most pörög nektek is itt a

0: Nagyon kevés a Duma itt a Rádió egy kívánság műsorban. Halló?
1: Kornélnak hívnak, és egy sírán számát szeretném kérni.
0: Kornél, akkor jön is neked mindjárt az Azizám. És figyelem, jövő héten játék is lesz nálam itt a Rádió egy kívánság műsorban. Mutatom, hogy mit nyerhettek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió egy bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztári

0: jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7.990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
9: Micsoda aroma?
10: Olyan, mint Olaszországban.
9: Ez az igazi kávé.
11: Ön kóstolta már? Élj át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
12: Shell. Go well.
13: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Csak figyelmetlen, majd kinövi. Ha te is úgy érzed, hogy gyermeket kilóg a sorból, és a hagyományos nevelési receptek nem működnek nála, gyere el június 4-én este 6-kor Kecskeméten az Otthon moziba, a Hello Szülő Roadshow ingyenes estjére. Élményszínház vár Hegyi Barbarával és színésztársaival, majd szakértők adnak tanácsokat a békésebb családi hétköznapokhoz. Regisztrálj a rendezvényre a hellószülő.hu oldalon.
15: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Sisi és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Kecskeméten, a Talfája utca 1 szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
16: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
17: Mi az a 15 jel, ami megmutatja neked, hogy neked középkori életkrízised van?
18: Balázs írja pizzasütést.
17: De ez kenence, is egy jó dolog, de otthon a családnak valaki megcsinál egy pizzát, ez egy tök jó dolog alapján véve, de oda sorolódik, hogy
19: ugye,
17: 20 évesen mi volt, rendeti 2-3-at, berendeted, megetted, adtad a futárnak, elment. 35-40 évesen jól érzi, jól érzi, és egy kicsit tevékenykedni a konyhába, és elkezdesz pizzát sütni.
20: A tökéletes pázsit. Az elérése.
17: Egy szeretem
20: ez a gazd belőle.
19: Körömollóval vágod.
17: Azt mondja, még nagyon tetszik, fermentálás.
20: Csinálom. Hűl most kezdte el.
17: Nem mindenki meghűlt.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most! Rádió egy. Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Ha szeretnétek valakinek dalt küldeni, vagy valakinek üzenni, este 8-ig szokás szerint számíthattok rám. Halló, halló!
1: Szia, Sanyai, Püspök Adányból!
0: Sanyikám, hello! Végre megint mosolyog a hangod, hogy van a fogad?
1: Köszönöm szépen, Gyógyú!
0: Hál' Istennek, ezt örömmel hallom. Te vagy az egyik leghűségesebb, az egyik leglelkesebb hallgatónk Püspök Ladányban, ahol ugye néhány hete indult el a Rádió 1. Mi az ottani frekvenciánk?
1: 98.
0: Így is van. Milyen zenét kérünk? Ki jöjjön?
1: Lady Gaga. Megengedt egy pár szót, Geri. Van egy meglepetés versem a Rádió 1-nek.
0: Egy meglepetés versed nekünk, igen, a Rádió 1-nek? Úristen, halljuk.
1: Püspök Ladányban szól a zene, olyan szép, hogy táncolok vele. Szól a zene, és én táncolok, miközben Rádió 1-et hallgatok. 91.8 Rádió 1 a neve. Hallgassátok, emberek, és olyan szép a zene.
0: Sanyikám! Ha lesz egy verses kötetet, kérek egy példány dedikálva. De tényleg.
1: Megbeszéltük.
0: Nagyon szép volt.
1: Köszönöm szépen.
0: Úgyhogy el is teszem ezt a megszólalást a World Is My Radio Show versek mappába. Lady Gagát kértél, úgyhogy jön a Dead Dance DJ Dark Remixben itt a Rádió 1-en. Örültem, hogy hallottam a hangot.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Messi vagyok.
0: Hello, Messi, hogy vagy, mi újság?
1: Á, nagyon jó. Még nem pihentem ki a bulit, de nagyon jó volt.
0: Mert hogy te is ott voltál a Rádió egy születésnapi fesztiválon, ugye azt pont tegnap előtt meséltél erről adásban. Hát mi sem vagyunk még túl rajta.
1: Megértem. Egyéb egyszer van.
0: Így van. Mit szeretnél kérni?
1: Regálni Lili új számát, a Hilmit.
0: Jaj, de jó, ez egy isteni dal, és hát Lili biztosan játszani fogja 9 óra után is majd élőben a World is Mine Radio Show-ban. Lilit láttad a bulin vasárnap?
1: Jó, hogy ne, hát oda akkorára jöttem föl.
0: Hogy tetszett?
1: Nagyon jó volt, olyan élmény volt, hogy hihetetlen, nagyon jó volt, és ott ismerkedtem meg az a barátokkal, vagy barátnőkkel, és akkor van egy barátnőm Pesten, és van 2 macskája, meg 2 kutyája, képzeld el.
0: Mármint akivel megismerkedtél a születésnapi fesztiválunkon?
1: Igen, igen.
0: De
1: jó! Ahol aludtam, igen.
0: Neked is van macskád. Érdekes, hogy az ilyen emberek általában megtalálják egymást. Kinek menjen ez az új Regál Lili dal?
1: Hát akkor Áginak, meg akkor van a másik lány, a Krisztina, neki is.
0: Most tehát zenével gyógyítunk itt a Rádió 1-en. Jön ugyanis a 3-szoros év DJ-je győztes, Regál Lili és a Hilmi.

0: csak a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játszunk az igaz?

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Robinak van egy fontos közlekedés információja a budapesti autósok számára. Parancsolj!
1: Súlyos baleset történt a Magyaródi út és a Miskolci út kereszteződésében, 3 autó karambolozott.
0: Ó, te jó ég, köszi a helyzetjelentést! Mit szeretnél hallani?
1: Kámrádtól kérek egy számot.
0: Kámrád, oké, kinek menjen?
1: A családomnak. Barbara, Hanna és Dalma.
0: Szól is akkor nektek mindjárt Kámrád és a Be Mine. És közben a további kéréseket is várom. A telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hajnó. Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
6: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Zsuzsi vagyok. Éppen hazafelé tartok a kisfiammal Esztergomból Ötkönről.
0: Jaj, de jó! Jót fülöttetek?
1: Nagyon, nagyon szuper volt.
0: Hamar megjött a strandidő idén.
1: Na, ná!
0: És holnap is lehet majd fürödni, 28 fok lesz szikrázó napsütéssel, eső nélkül.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
0: Na és akkor Zsuzsi, mit küldjünk a kisfiadnak?
1: Hát egy Tiestót.
0: Jön is akkor nektek a Lélo Tiestótól itt a Rádió 1-en, szuper nyarat kívánok!
1: Szép napot! Szia!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai sláger.

0: a Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, megállás nélkül csörög a telefon. Halló, halló!
1: Barbie vagyok, és részről szeretnék egy számot kérni a férjemnek.
0: Szia Barbie, és milyen alkalomból?
1: Hát, csak úgy. Itt ő mellettem, megyünk hazafele.
0: És ahogy hallom a hangodon, minden rendben. Where is my husband? Hol van a férjem? Ré, akkor most nektek énekel itt a Rádió Egyen. Kösz, hogy minket hallgattok. Jó utat!
1: Köszi!

0: Átadom a stúdiót a Disco Sheetnek, aztán pedig jövök vissza. 9-től egy csomó vadonatúj zenét fogunk nektek bemutatni Regál Lilivel és Joer Juniorral. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik. Egy óra múlva találkozunk. Csáó!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok! Fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális

0: összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
6: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
9: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
10: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
11: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
4: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
13: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
14: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
15: Fáj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál! Június 10-13. Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info dejavufesztivál.hu.
16: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Mi az a 15 jel, ami megmutatja neked, hogy neked középkori életkrízised van? Balázs, írja a pizzasütést.
1: Egy pizza,
3: de ez
1: kemence,
3: is egy jó dolog, de otthon a családnak valaki megcsinál egy pizzát, ez egy tök jó dolog alapján véve, de oda sorolódik, hogy
1: ugye,
3: 20 évesen mi volt, rendeti 2-3-at, berendetted, megetted, adtad a futárnak, elment. 35-40 évesen jól érzi, jó, és egy kicsit tevékenykedni a konyhába, és elkezdesz pizzát sütni.
17: A tökéletes pázsit.
3: A
17: szemlélése.
3: Egy szemlélése.
17: Kiézzét a gaz belőle.
1: Körömollóval vágod.
3: Azt mondja, még nagyon tetszik, fermentálás.
17: Csinálom. Csül most kezdte el.
3: De mindenki meghűlt.
12: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
19: Diszkó!
20: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
21: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, mely indul a Diszkósít Rádió Show. A stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
22: Ladies and gentlemen, madame, hermadan, messzi, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
23: Hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Mondanám, hogy 100%-os vagyok, de nem.

0: vagyok.
1: És kérem szépen, ma este lesz egy premierünk Rosalie és Björk új dalának, DJ Junior remixe, valamint játszom a diszkosít szorít és az új dalunkat, úgyhogy vágjunk is bele Katóval és Johnnal, a Turn the Lights Off-val, annak is DJ Junior remixével kívánunk mindenkinek. Nagyon

0: Rádió egy csakik az mai sláger, meg diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel, és ne tessék elfelejteni, hogy vasárnap diszkosít közönség találkozó, avagy diszkosít pizza kóstoló.
1: Ezt kérdezték tőlem, hogy most 3-tól vagy 4-től van?
0: 3-tól van, de mi 4-től játszunk 7-ig, 1-1-1 óra.
1: Oké, okay, de ott leszünk 3-tól?
0: Ott leszünk kóstolás. Közönség, nem előtte közönséggel találkozunk.
1: Akkor most figyeljetek, mert jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között a Csanádok, Emilek, Ágostok, Bodok, Karák, Karádok és Wilhelminák. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Vargandi, Romhányi Áron és Zsidró Tamás. Isten éltes az ünnepelteket!
0: Tehát ez a most vasárnap egyikünknek sem olyan lesz, mint az átlagos mondhatni fellépések, hogy odarohanunk és elmegyünk, tehát semmi hatni, itt most barátkozni fogunk. Egymással is?
1: Mondjuk
0: meg ezt, a többiekkel is. Szok.
2: Én mondanám így, hogy rátok fél. És most megyünk tovább a diszkosít rádiósokban, itt a rádió, jön Maggio Dero és a Luca Condigo DJ Juniorban.

Ez a rádió egy csak igazi ma is. Lágerem egy diszkosít rádió show. 3D-ben DJ Junior a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Én vagyok az, igen, az utóbbi borzasztó hangom, és így fogok

0: rádió egyen, Bárány Attilával, Hanvai Pidzsivel és velem DJ Juniorral.
1: És tényleg jó tessék bevésni, most vasárnap Pátyon diszkósít pizza kóstolás. Az első 150 vendég kap tőlünk ajándékba egy szelet diszkósít pizzát, és hát ugye mondhatni, hogy celeb simogató is lesz, tehát lehet jönni már egészen korán. Mi ott leszünk 3-tól este 7-ig.
2: Engem lehet simogatni mindig, bizonyos keretek között, amit az asszony enged, mert egyébként csak baj van belőle. Jut eszembe, egyébként jön a Claudia, csak mi mondom.
1: Hogy magára vette a celeb simogatót, mit celeb?
0: Én is elhozom a kedvesemet, kérted el meg.
2: Nem magamra vettem, hanem engem szoktak simogatni az emberek, és inkább szólok, hogy...
0: Magyarán Bárány család, ott lesz a Junior család is, ott lesz, hogyha minden igaz. No. A Hanvai család ott lesz?
1: Nekem az összes barátom jön.
0: Jó. Oké, ez ilyen diplomatikus válasz volt
1: egyébként. A családom nagyon nagy, nagyon sok van, és nagyon sok barátom.
0: Ja,
1: mindenki jön.
0: Ja, értem.
2: Jó kis buli lesz akkor.
0: Viszont most megyünk tovább a vadonatúj diszkosít dala, amelyet a Rádió egy születésnapi fesztiválon a nagy színpadon mutattuk be klippel együtt. Hamarosan jön a megjelenés és a videóklip.

Rádió egy csak igazú mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárányatral és velem, Hanvai PG-vel. Megint csak a vasárnapra visszatérve kérdeztetek család, így meg úgy, amúgy ugye már nekem egy mondhatni sokkal szélesebb családom, mint másoknak, és a barátaimra hagyatkozom ebben a

0: mondani mindig a mikrofonba, ha azt... Ne zabálj! Egyéb! Óvatosba, tudod, finoman.
1: Nem, én akarja mindenkit elűzni, ez fontos.
0: Nem, csak ne zabálj!
2: Ez egy kellemes vasárnap
0: soha, délután. Aztán, soha többet nem vettünk
2: pályára.
0: Egyébként én 3-kor biztos, hogy eszem pizzát, 4-kor már nem biztos, 5-kor biztos, hogy nem.
2: Tehát, mi?
0: Hát egy slankosság.
1: Hol lefekszel, vagy mi?
0: Hülye.
1: Én még lehet, hogy iszok is, mert lesznek ilyen színes italok.
2: Igen, na,
1: viszont menjünk tovább most egy ilyen triumvirátussal, nagyon vegyes a társaság. Van benne egy amerikai, van benne egy izlandi, és van benne egy spanyol. A spanyol

0: onnan megyek vissza majd, illetve jövök vissza a fővárosra, megint csak a fővárosi rezidenciámon fogok pörgetni. És ne tessék elfelejteni, hogy vasárnap diszkósít, közönség találkozó, pizza kóstoló, az első 150 vendég kap egy ajándékszelet, diszkósít pizzát, szóval tessék megérkezni vasárnap, már 15 órára pátra, szavaztok!
1: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, van egy-két új remix, az hamarosan kikerül a DJ Junior videó csatornára, a YouTube-ra, és egyébként hivatalos lett a csatorna, nem csak mondom, képzeljétek el, kaptam egy ilyen jelet mellé, úgyhogy hát annyira hivatalos.
0: De most,
1: már, hogy, most már mondhatom, hogy hivatalos DJ Junior, eredeti valódi remix. Úgyhogy igen, Hun meg Han. Na, meg azt akartam még mondani, hogy szombaton Dánszent Miklós, ott leszek a főtéren 22:30-tól a BL döntő után, bulizunk együtt, és én lehet, hogy jövök vissza egyébként Budapestre, mert itt lesz ez a nagyon híres rapper csávó, akinek most nem hirdetem a nevét, de mindegy, lehet, hogy arra még elmegyek, ez egy BL after party, megnézem, hogy hajnali egykor kezd, és egyébként vasárnap ott vagyok a srácokkal, ugye a diszkosít pizza kóstolón. A Montini Experience dalával búcsúzom, a Last of Sin My House is Your House, ezt játszottam egyébként a Rádió egy születésnapi fesztiválon és a nagy színpadon, meg utána a retro részen is, a klasszik szettem alatt. DJ Junior voltam, szevasz!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek

0: ismerje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Galili. World is Mine Radio Show
1: starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Itt vagyunk veletek innentől totál élőben, 3 teljes órán keresztül. Imádni fogjátok a zenét is, imádni fogjátok a DJ-inket. Mellettem mostantól a kékhajú lány, 3-szoros év DJ-e győztes nálunk a Rádió 1-en. Regál Lilinek hívják. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: Hú, de jó találkozni újra a Rádió 1 születésnapi fesztivál után.
2: Ne is mondd, és már csütörtök van elképesztő, holnap viszont péntek. Jövök a live mixbe, és a holnapi nap nagyon fontos nekem, ugyanis holnap fog megjelenni a Heal Me videoklippel együtt YouTube-on, úgyhogy nagyon izgi.
1: Yes, úgyhogy lesz miről sztorizni a következő 2 órában. Nézhetitek is Lilit mixelés közben a YouTube csatornánkon és az applikációnkban. SMS és Viber számunk 0623111111. Jöhetnek a kérdések, induljunk el!
2: Érkezik Ed Sheeran és a Camera Cyril remixében, azért ezzel szeretnék kezdeni, ugyanis bekövetett a Rádió 1 születésnapja után Cyril, nagyon meglepődtem. Tetszett neki a szettem, ez egy nagyon nagy boldogság nekem, úgyhogy ezzel kezdem a mai órát itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mind Radio Show.

0: srácoknál, a háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. A Rádió 1 hivatalos TikTok csatornáján is tudjátok nézni és hallgatni a műsor tökéletes kép és tökéletes hangminőségben. Hát nagyjából minden üzenet ugyanarról szól egyelőre. Sziasztok, hello Lili, a kezdésről lemaradtam, de itt vagyok, és nagyon várom a Hilmi videóklipjét, imádom ezt a dalt, gratulálok, és nagyon tetszik a hajad. Puszi, Donna Gabi, a kamionos csaj, mert hogy rövidebb a haj.
1: Köszönöm szépen, ő mindig ír nekünk, igen, levágattam a hajamat rövidebbre, nagyon élem most ezt, és köszönöm a rengeteg üzenetet és a kommentet, hogy ez mennyire jó, meg hogy ez jobb, mint volt, nagyon cukik vagytok, és igen, hát elképesztően várom a holnapi napot, ugyanis holnap érkezik YouTube-ra és a többi platformra is a Hilmi, viszont YouTube-on meg lehet majd nézni holnap már a videóklipet. Ahogy említettem, egy olyan arcom látható a videóklipben, amit még soha sehol sem mutattam meg, úgyhogy alig várom már, hogy ezt láthassátok.
0: Sziasztok, Lili és Geri! Nagyon várom Lili új dalát és a Hilmi videóklipjét, ami pont a ballagásom napján fog kijönni, úgyhogy a holnap nagyon izgalmas lesz számomra. Lilit nagyon régóta példaképennek tartom, és nagyon szeretem az összes dalát. Szeretettel, Dominik!
1: Köszönöm szépen, és innen is gratulálok, köszönöm, hogy írsz, hogy követsz, és hogy ennyien várjátok a

0: Szeretnék segíteni azoknak az embereknek, akik hasonlóan éreznek, hogy esetleg egy ilyen erőt adjon ez a dal, úgyhogy a videoklip is tükrözi ezt a fajta lelki világot, úgyhogy ezért mondom, hogy ezt az arcomat még soha sehol sem mutattam meg.
1: Úgyhogy szerintem tényleg érdemes maximumra tekerni a hangerőt, ahogy Lili is mondta, nagyon-nagyon sokan fogtok magatokra ismerni ebben a dalban és ennek a dalnak a mondani valójában. Menjünk bele!
0: Érkezzen tehát a legújabb saját dalom, aminek én írtam a dallamát, a dalszövegét, és tényleg szívem, lelkem benne van. Holnap tehát érkezik YouTube-ra videóklippel ez a Heal Me itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: Hypaton és az Out My Head csütörtök este a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Regál Lili élőben a lemezjátszói mögött. Rengeteg az üzenet minden felületen. Nagyon sokan írtok SMS-ben, Viber-en, a Facebookon, sőt még a TikTokon is. Lili, nagyon jó voltál a Budapest Parkban, üzeni Nita.
1: Köszönöm szépen, hát ti is nagyon jók voltatok, mert olyan elképesztő közönség volt, és annyira éreztem a szeretetet és az energiát, hogy bárcsak visszaröppelhetnék oda bármikor.
0: Tényleg fantasztikus buli volt, még egyszer mindenkinek nagyon köszönjük, aki ott volt az idei 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Sziasztok, szerintem Lili az eddigi legjobb saját dalod a Heal Me. Csak így tovább, üdvözlet nektek, Norbi.
1: Köszönöm szépen. Lehet, hogy igaz, hogy a váratlan vagy a nem betervezett dolgokból születnek tényleg a legjobb dalok. Sokan mondják ezt, és a Heal Me is abszolút így született meg, hogy nem is terveztem kiadni. Tulajdonképpen idézőjelben úgymond magamnak írtam ezt a dalt, úgyhogy nagyon köszönöm, örülök, hogy tetszik.
0: Melyik nyári bulit várod a legjobban? Ez Gina kérdezi Viberem.
1: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hála Isten, nagyon-nagyon sok helyen találkozhatok a hallgatókkal. Közel 30 fellépéseim lesznek egy hónapban. Júniusban még elmegyek egy rövidebb pihenőre, viszont utána belecsapunk tényleg ezerrel, úgyhogy nehéz lenne egyet kiemelni, de minden fellépést megtaláltok a social media felületeimen, és várlak titeket szeretettel.
0: Szia Lili, képzeld, május 25-én lent voltam a szülővárosodban, Pécs városában is. Nagyon-nagyon gyönyörű. Szeretlek, imádlak, régi rajongót Roland Kelenföldről.
1: Wow, hát Pécs az tényleg nagyon gyönyörű. Köszönöm szépen, hogy írtál, és örülök, hogy tetszett.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Lendülünk tovább, ugye Lilinek ilyenkor csütörtökönként mindig két órája van a lemezjátszók mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most egy picit irányt váltunk. Egy olyan dal érkezik, ami teljesen más stílusában, mint az előzőek. Szerintem nagyon-nagyon kis, misztikus és különleges. Ez a Madre Vida itt a Rádió 1-en, a Word Is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: Ez szerint Regál Lili a csütörtök este a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. A TikTok oldalunkról egy üzenet: Lili csinálja a zenét, Gömbi megvárja otthon a dinnyét, üzeni Zotya.
1: Igen, és épp említettem a TikTok live-ban, hogy akkora napozásokban volt, mikor én eljöttem, kicsit megirigyeltem, mondtam neki, persze te csak feküdj itt az ágy közepén, napozgass, majd én megyek és intézek mindent.
0: Rendesen az ágy kellős közepén élvezi a napsugarakat?
1: Abszolút, hát imádja.
0: Édesem. Ha már állatok, Gerikém, gratulálok Süsükéhez, Kakucson, ma is sütött a nap, nyomjátok, ez DJ Ramit üzenete volt, aki ugye DJ Pure Beatnek nagy cimborája volt, és már guest mixe a World is már Radio Show-ban. Nagyon szépen köszönöm, Süsükém is nagyon köszöni, otthon vár egy tündérkiskutya, és minden rendben van vele.
1: Imádom, annyira cuki, én meg akarom fogtosni ezt a kutyát.
0: Én nagyon várom a találkozást, Lilinek mindig küldök egy csomó képet, úgyhogy hát Süsüvel óriási van vagyunk, a legjobb dolog, ami történhetett velem. Mi lesz tisztől, Lili?
1: Itt vagyok veletek még egy órán keresztül, tartsatok velünk, csak pár perc szünet érkezik.
2: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mind Radio Show starts now. Este 10 van, hello mindenkinek, nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen. Ha minőségi zenékre vágytok, akkor jó helyre kapcsoltatok. Mellettem még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a rádió egyen. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök mindenkit!
0: Holnap délután 4 Hilmi videoklip premier.
1: Pontosan, már alig várom a holnapot, nem biztos, hogy sokat fogok aludni ma éjjel. Olyan lesz a videoklip, egy olyan arcomat láthatjátok majd, amit még korábban soha sehol.
0: Ha kérdeznétek Lilitől, megtehetitek 0620 311 111. Jöjjön a második kör!
1: Kezdjük is el, egy nagyon vidám dallal ez a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. World is Mine Radio Show.

Shine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mine Radio.

0: Vadonatú, Kato és a Turn the Lights Off, ez DJ Dark remixe volt belőle a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban. Mellettem Regál Lili élőben a lemezjátszói mögött. Imádom nézni, hallgatni a TikTok élőidet, Lili, ahogy csevegsz a kommentelőkkel. Köszönöm az ottani válaszodat, Szoboszló, Kamiontali, Ottali, nagyon várom, puszi, Donna Gabi a kamionos csaj.
1: Köszönöm szépen, amúgy rengetegen voltunk a TikTokon, nagyon köszi, hogy ennyien ott is velem voltatok, és tök jót dumáltunk.
0: Sziasztok, épp egy koncertről tartunk hazafelé, de természetesen a kocsiban a Word is Mine Radio Show-t hallgatjuk. Sajnos idén nem tudtunk menni a Rádió 1-es szülinapra, de majd legközelebb. Sokszor ölelünk és puszilunk titeket. Geri nagyon aranyos süsű, imádjuk a róla készült fotókat. Csilla a Dorin anyukája.
1: Ó, tényleg, hát ők mindig írnak nekünk, már hiányoztak, és hát jövőre akkor találkozunk, várunk titeket szeretettel.
0: Így van, köszönjük az üzenetet, és süsűnek otthon átadom az üzenetet. 0-20-3-111-111. Ez az SMS és Viber számunk. Nem megy a YouTube, miért? Ezt többen írjátok, többen kérdezitek. Mi sem tudjuk, technikai probléma van, nem nálunk van a probléma, hanem a YouTube-nál dolgozunk rajta. Lehet, hogy helyreáll, lehet, hogy nem. Itt vagyunk élőben, ettől függetlenül.
1: Így van, írjatok nekünk, látunk, hallunk mindent, úgyhogy pörgünk is tovább egy olyan dallal, amit szinte egészen biztos, hogy nem ismertek, hiszen nem sláger, nem ismert, egy igazi

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött reggelt.

a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. World is Mine Radio Show.

0: A Medúza és a Don't Wanna Go Home egy tökéletes rádiósláger az olasz triótól 2026-ban. A World Is Mine Radio Show-t halljátok a rádió egyen, mellettem Regál Lili élőben a lemezjátszói mögött. Hogyha valaki nem hallgatott volna minket egész este, vagy csak most kapcsolódott volna be, Lili nagyon-nagyon várja a holnapot, hiszen a holnap egy újabb fontos mérföldkő lesz a karrieredben.
1: Igen, ez igaz, ugyanis holnap érkezik a legújabb saját dalom a Heal Me videóklippel együtt YouTube-ra 4 órakor. A videóklip is nagyon különleges számomra, ugyanis ahogy említettem, egy olyan arcomat fogom megmutatni, amit korábban sehol sem láthattatok, illetve a dal is nagyon különleges számomra, teljesen más stílusban és érzésekben is, mint a korábbiak.
0: Úgyhogy holnap 16:00-tól figyeljétek majd a videóklip premiért. Megyünk közben tovább, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Loco, loco! Tudjuk, hogy mindenki meg van őrülve ezért a dalért. Lili, szerinted ennek a zenének mi a titka?
1: Szerintem egyrészt nagyon fülbemászó, másrészt ugye nem olyan, mint a megszokott dalok, hiszen nem tipikusan mainstream dal, és elképesztő, hogy mégis ekkora sikert arat. Én emlékszem, hogy amikor lejátszottam a rádió egy születésnapi fesztiválon, mindenki felsikított, annyira megörültek neki az emberek, ugyanis ezt játszottam. Én nekem is egy óriási kedvencem.
0: Úgyhogy menjünk most tovább ezzel, mehet a hangerő felfelé.
1: Így van, úgyhogy akkor pörgessük is, érkezik a Loco Loco itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. World Is Mine Radio Show.

0: Az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek, csak és kizárólag a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Regál Liliát a lemezjátszók mögött az elmúlt két órában. Mi volt ez a zene itt most a legvégén?
1: Ez Asziától a Blame on Me, én nagyon-nagyon szeretem, egy igazán különleges dal, ugye teljesen más az első és a második dropja, nem tudom megudni.
0: Mind a két mai Regál Lili szettet vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n, valamint az applikációban is holnaptól egy teljes héten keresztül. Sok fellépés van hétvégén?
1: Igazából innentől kezdve nagyon szépen és durván belecsapunk a nyári hajtásba, amit én már nagyon vártam. Most még lesz egy rövidebb pihenőm, viszont júliusban, illetve júniusban is sok buliban, de július-augusztus az tényleg durva lesz. Minden fellépést megtaláltok a social media felületeimen.
0: Szuper, Lili, nagyon köszi ezt a ma estét, szuper volt. Találkozunk a Rádió 1 Live Mixben holnap délután 5-től.
1: Köszönöm szépen, egyet alszunk, és már jövök is vissza hozzátok, addig is sziasztok.
0: És maradjatok, jön Joel Junior.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Remélem, hogy bírjátok még innentől éjfélig, tehát Joel Junior a házban. Hello, JJ!
1: Szia, Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ba. Érkezik Ed Sheeran dala, a Camera, mégpedig Siri remixében, úgyhogy mindenkinek nagyon jó hallgatózást a következő egy órára, itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to World is Mine Radio Show.

0: a Rádió 1-en, mellette mélyfélig a lemezjátszóknál Joe Junior.
1: Ráfordulunk a második fél órára, egy kicsit masszívabb ütemekkel folytatjuk. Érkezik Clayton Jordani és a Hold It Down, a Dare című dal, ami egy feldolgozás, de nagyon-nagyon jó kis köntös kapott, úgyhogy pörögjünk fel itt a Where Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Ennyi időnk jutott mára, nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, és holnap ilyenkor Martin Garrix egy órás exkluzív mixe szól majd a World Is My Radio Show-ban, mert hogy pontban évfélkor indul ez a mix. Őt hozom most a folytatásban, ez a Butterflies, itt lesz Ray Dalton, az aktuális kedvence Bibi Rexha, és az a New Religion, ami elkezdte a menetelését a top 50-es listánkon is. Hogy hanyadik ezen a hétvégén? Ez szombaton 10 és dél között kiderül.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a klub hangulatért pedig most Bibi Rexa felel, a Faithless bomba dalát újra gondolták, és igazi mai sláger lett belőle a New Religion, ugye már többször dolgozott együtt David Guettával, ott volt az I'm Good, ami egyszer megnyerte a Top 500-as listánkat, a One in a Million, a Say My Name, és május 29-i friss és ropogós megjelenés egy újabb David Guettával közös dal, a Sad Girls, úgyhogy hát lassan egy közös albumot is kiadhatnak, ez a New Religion.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenéjétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, most például a kortárs brit dance, pop és house egyik nagyon ismert alakja, Joel Corey, akit egyébként személyesen is megismerhettünk egy korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon. A dalaiból hát árad az élet, igenlés, és mindig nagyon menő vokalistákkal dolgozik együtt, legyen az MNEK, Becky Hill, vagy ebben az esetben Izzy Bizu. A Galantis-szel közösen készült el ez a dala, a Stay a Little Longer.

bam. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Most például Taylor Swift és az aktuális kedvenc, az Opalite. Szóval, hogyha valaki esetleg a héten Balázséknál az elfűrésztel dalok játékban meghallja ezt a dalt, nem elég

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Kero például, valódi nevein Thomas Kero Vitrup, Dánia egyik legsikeresebb producere, és az a dal, ami hazájában 4-szeres platina lemez lett, még a dán királyi család rendezvényein is játszották. 14 év késéssel robbant be a köztudatba, úgyhogy másodjára világsiker lett a dalból. Turn the lights off!

0: Miért a rádióegyet hallgatja?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két helyen a gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, persze, a rádióegyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Igazi mai slágert hall.
0: Akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak